0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből elresél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: megállt az idő.
1: Kilencvennégy kettő. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolt szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubok.

0: Bam. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
0: Már is az Amorföldögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: therefore you get a new creation. You mix musics. Then you get hybrids.
1: Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
2: Június 22-e és 27-e között rendezik meg immár 8. alkalommal az Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben. Nagy Krisztiánt, az esemény főszervezőjét hallják.
3: A Kobuci Kert nagy világzenei fesztiválja általában hagyománytisztelő, egyfelől, mert a helynek a történetét is ünnepli kicsit a fesztivál, a tradíciókhoz való viszonyulást és mindenféle újítást, ami a zenében a modernitáshoz tartozik. Ugyanígy az idén is egy-két új nagyszerű nemzetközi fellépőt ajánlunk a közönség figyelmébe, és minden, ami a Kobuci világzenei közönsége számára ismerős és fontos, ezek a programelemek is megjelennek a kínálatban.
2: Emeljünk ki néhányat kedv csinálónak.
3: A világsztár nevével kezdeném, Natasha Atlasz, aki egy kiváló belga, egyiptomi származású énekesnő, játszott Stinggel, Peter Gabrielrel, Jean-Michel Jarrel, szóval egy igazi világsztárról van szó. A magyar közönség talán a Transglobal Underground énekeseként emlékezhet rá, és most nagy dolog, hogy a Kobuci színpadán megmutatja a saját világát, felfogását a műfajról, mindarról, amit ő ma a kortárs világzenéről gondol. Nagyszerű jazzmuzsikusok kísérik elektromos alapokon az alap, mediterrán és mindenféle keleti hangzásvilágok, a tradíció és a modernitás, mint ahogy említettem, az ő zenéjében eklatásra megjelenik. Szóval őt mindenképp ajánlanánk a közönség figyelmébe, ez 25-e csütörtök. Az azt megelőző napon talán a fesztivál egyik legbonyolultabb projektjére készülünk, ahol a két Budapest, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy közös produkcióval áll a közönség elé. Az este különlegessége, hogy a Dohány utcai zsinagoga főkántora is velünk lesz és énekelni fog. Alapvetően a fesztivált a featuringek szellemisége hatja át, és szeretnék megmutatni, hogy nem csak egymás mellett léteznek ezek a kultúrák, hanem egymást áthatásukban is, és ez elevenen a színpadon is megjelenik. Ennek egy szép példája lesz reményeink szerint a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár közös produkciója. Racka Jam, Ferenci György és első pesti rackák nevét azt hiszem, hogy a világzenét szerető közönségnek nem kell különösebben bemutatni. Gyuri és a körülötte mozgó, eleven zenei világ, az most minden formációval megmutatkozik. A fesztivál pénteki napján ők lesznek a legfontosabb eseményünk, illetve a hadd utaljak vissza a fesztivál kezdetére, egy világzenei nyílt nappal, egy ingyenes eseménnyel szeretnénk odafordulni ahhoz a közönséghez is, aki talán nem ismeri annyira, hogy a világzene micsoda, vagy nem érzi annyira, hogy milyen a jellege. A folk és a rock közötti nagy hidakat Nové Soma és Ifjú Csóri Sándor építik majd, illetve a Mordály lép színpadra, akik szintén ennek a nagyon fontos, amúgy magyar hagyománynak is a rock és a folk közötti hidakat megépítendő lépnek színpadra. Természetesen a fesztiválunk sosincs táncház nélkül. A Kobuci DNS-ében a táncház mint alapító erő van ott, és az idén is a tisztán autentikus, tradicionális népzenét erdélyi barátaink, a kolozsvári tokozzenekarral ünnepeljük, illetve a csángálóik fogják a moldvai blokkot muzsikálni. De Kertmoziban egy kiváló kalotaszegi primás emlékezünk Netti Sanyi bácsira, egy dokumentumfilm erejéig, egy Szomjas György dokumentumfilm erejéig, szóval a közönség mindenféle spektrumon válogathat, hogyha a világzenét szeretné közel érezni magához június 22 és június 27 között.
1: Fesztivál.
4: Toby Lee az idei Gastro Blues Fesztivál sztárfellépője. A 34. alkalommal megszervezett eseménysorozat június 29-től július 5-éig tart, és idén is zenei és gasztronómiai élményekkel várja az érdeklődőket. A nagyszínpadi koncertek július 3-án pénteken indulnak. Elsőként az esztergomi Tűzrókák, majd a paksi közönség körében évek óta népszerű Tűzkerék XT lép színpadra. Koncertet ad Szebényi Dániel, énekes billentyűs is, a hazai könnyűzenei élet egyik legsokoldalúbb alkotója. Az Artisius és Fonogram díjas zenész különleges energiájú koncertre készül muzsikus társaival. A péntek estét a Takács Tamás Blues Band, a Gastro Blues Fesztivál egyik visszatérő és meghatározó zenekara zárja. Bár még csak 21 éves, már most a műfaj egyik nagy ígéretének tartják Toby Lee-t, aki az idei Gastro Blues fő fellépője. 4 évesen kezdett zenélni, 10 évesen pedig már a Gibson Gitár márka hivatalos előadója volt. 3-szor nyerte el a Young Blues Musician of the Year díjat az Egyesült Királyságban, a legfiatalabb tagja a brit blues hírességek csarnokának. Olyan legendákhoz hasonlították már, mint Eric Clapton vagy Jimi Hendrix, játékát technikai virtuózitás és rendkívüli érzelmi töltet jellemzi.
5: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Hangulatos kertmozik a nyári éjszakákra a Balatonnál. A kertmozik világa egyszerre idézi meg a régi nyarakat, és kínál kikapcsolódást azoknak, akik szívesen cserélnék le egy estére a streaming platformokat valódi nyári élményekre. A szabadtéri moziknak Magyarországon hosszú hagyománya van, a Balaton környékén pedig különösen erősen összefonódtak a nyári estékkel. Bár egy időre háttérbe szorultak, az elmúlt években ismét egyre többen keresik azokat a programokat, ahol a filmnézés közösségi élményé válik, és ahol a vetítés előtt vagy után még belefér egy séta vagy egy hosszabb beszélgetés is. A balatoni kertmozik ráadásul nem csak nosztalgikus hangulatot kínálnak, műsorukban gyakran szerepelnek friss premierek, klasszikusok és családi filmek is, így több generáció számára jelenthetnek tartalmas esti programot. Éld át a balatoni hangulatot 4 keréken. Ahogy a kertmozik, úgy az autós mozik is egyre népszerűbbek országszerte. Egy nyáresti vetítésben ma is ott van valami a régi balatoni nyarak hangulatából, vagy legalábbis egy napfénytetős autó. Ehhez a nosztalgikus életérzéshez hozzátartozik a ráérős utazás is. Amikor nem sietünk sehova, lehúzott ablakkal haladunk a part mentén, útközben megállunk egy romantikus vacsorára, az estét pedig szabadtéri vetítéssel zárjuk. A déli part egyik régi nyári találkozó pontja a Zamárdi kertmozi, ahol a fesztiváljairól ismert település egy nyugodtabb esti program lehetőséget is kínál. A kertmozik egyik sajátossága a lassú, ráérős átmenet nappalból éjszakába. A déli parton a Balaton Lelle kertmozi szintén évek óta meghatározó helyszín. A vetítések itt is a klasszikus balatoni esték hangulatát idézik. Meleg nyári levegő, szabadtéri székek, lassan sötétedő égbolt és a film előtti nyüzsgés. Készüljünk fel, hogy ez egy teljesen más élmény, mint egy hagyományos moziba beülni egy filmre. Itt nem a popcorné a főszerep, inkább a balatoni borok, a gyerekzsivaj és a kiadós beszélgetések jellemzik ezeket az estéket. A Balatonfüredi térség egyik ismert nyári mozia a Csopak kertmozi, amely évek óta része a település nyári életének. A kerthelyiség, a fák közé épített vetítőtér és a Balaton közelsége együtt teremtik meg azt az egyedülálló atmoszférát, ami miatt sokan visszatérnek ide egy-egy esti filmre. A műsor kínálatban rendszerint megtalálhatók a népszerű új filmek, de családi és könnyedebb nyári alkotások is helyet kapnak.
5: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság így csoportjának küzdelmeiben. A Szenegál elleni világbajnoki csoportmérkőzésen Kylian Mbappé duplázott, ezzel Gerd Müllerrel holt versenyben már 3. a legjobb góllövő körök rangsorában. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi mester hármasával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait a J csoport első mérkőzésén. Messi tovább javította a csúcsát a labdarúgó világbajnokságok történetében. Az Algéria elleni találkozó volt a 27. VB mérkőzése, az első játékos, aki 6 világbajnokságon is pályára lépett. A norvég válogatott 4-1-re győzte le az iraki együttest az I csoportban Bostonban rendezett mérkőzésen. Most indult el a J csoport másik találkozója, ahol Ausztria-Jordánia meccset tartanak, az eredmény jelenleg 0-0-as döntetlen. Nézzük, hogy milyen információk vannak még a VB-ről. Az iráni labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya méltánytalannak tartja, hogy csapatának a világbajnokságon hétfő lejátszott első csoportmérkőzését követően azonnal távoznia kellett az Egyesült Államokból. Nem töltötték ott az éjszakát Los Angelesben, hanem repülőgépre kellett ülniük és vissza kellett menniük a mexikói határ túloldalára, ahol a csapat a felkészülési időszakát is töltötte. A szakvezető elmondásában kifogásolta egyébként mindezt, és egyébként a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez fordult. Az amerikai kormányzat illetékesei szerint viszont minden az eredeti megállapodásnak megfelelően történt.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde a tegnapi kereskedésben viszonylag jó napot fogott ki, 8,1%-os emelkedésre zárt 138.730 ponton. A béten vegyesen alakult a vezető részvények teljesítménye. Az OTP 1,2%-kal 44.390 forintra emelkedett, a MOL 3,4%-kal erősödött 3.888 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2704 forintig, a Richter 1,7%-kal esett 11.910 forintra. A nyugat-európai tőzsdék többnyire emelkedéssel zártak, a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC 8%-kal erősödött, a milánói börze teljesített a legerősebben 1,2%-kal emelkedett, Madridban 7%-os plusz jött össze. A Wall Street-en a tegnapi tőzsdei kereskedésben szintén vegyes volt a kép, a Dow Jones mutatója például 6%-ot tudott emelkedni, csökkent viszont az S&P 500 6%-kal, a Nasdaq pedig 1,1%-kal. Ázsiában a japán tőzsde 8%-os erősödésben, Hongkong 2%-del csökkent, csak úgy, mint Shanghai, India 1%-os pluszban, Dél-Korea 1%-os mínuszban, a szingapúri tőzsde 1,3%-kal megy felfelé, 1,1612 az euró-dollárral szemben árfolyama. Nézzük, hogy mi újság még a kőolajpiacán. Tovább esett, egyébként most már 80 dollár alatt a két fő típus, a Brent 78,45 dollár, míg az amerikai könnyolaj 75,42 dollár jár. új szolgáltatást indította a Lisztrenc nemzetközi repülőtér, a Calvin Terry Airport Hub-ban bizonyos járatok utasai már a belvárosban feladhatják a podgyászaikat, így a repülőtérre csomag nélkül érkezhetnek. A Bag Free Hub lényege, hogy az utas a Calvin téren leadja a bőröngyét, amelyet a szolgáltató a repülőtérre szállít és felad a járatra. A podgyászt ezután már csak a célállomáson kell átvenni. A szolgáltatás jelenleg csak egyes Wizzair járatok utasai számára érhető el. Még így a hír összefoglaló végén nézzük meg, hogy hogy áll az Ausztria-Jordánia találkozó. Egy percet játszottak eddig a csapatok, mert elhúzódott egyébként a mérkőzés kezdése. Jelenleg 0-0-ás döntetlenre áll a találkozó.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, időnként előfordulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, főleg az ország keleti észak-keleti részében, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. 6 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, fél héttől a reggeli monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. június 17-e szerda van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. Velem szemben a hírszerkesztő Nagy Károly, mert hogy én Németh László vagyok. Jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
1: Na jöjjön a taps! Hát föl kell venni a fülhallgatót, úgy jobban lehet hallani, várja.
2: Mit ünneplünk?
1: Hát alapvetően azt ugye, hogy elindult a futball VB, komoly eredmények vannak, egy ideje, így van, és ma este játszanak horvát testvéreink, kikkel is.
2: Angliával.
1: Na, hát
2: hol? Azt legalább nézed, mert ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy azért annyira nem követed az eseményeket.
1: Nem, de hát nagyon komoly pólón van, ugye, Modricsos.
2: Szép Modricsos mezed van, igen. Így bár van. Láthatnák a hallgatók.
1: Hát majd biztos lesz olyan is technikai szinten, majd eljutunk odáig. Aztán hát pedig Isten éltesse, ez egy kicsit a saját magunk felé hajlik a kezünk, már hogy az enyém, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem végzéseit. Hajrá, hajrá, nagyon kemény hajrán vagyunk túl, de hát most már ez is megvan, úgyhogy megvan az a diploma, és hát nagyon örülünk neki, Kecső Rihárd kollégával együtt. Amit a mai napról tudni kell, hogy elsősorban az Alidák és a Laurák ünneplik nevük napját, az Alida egy német eredetű név, az Adelaide rövidülése, a jelentése nemes személy, a Laura pedig szintén nem német, latin eredetű, és ő pedig azt jelenti, a Laurus szó származéka, hogy babérfa, babérkoszorú. Hát egyik szebb, mint a másik. Isten éltesse azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re győzte le a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó VB I csoportjának küzdelmeiben.
2: A Szenegál elleni találkozón Kylian Mbappé duplázott, ezzel Gerd Müllerrel holt versenyben már harmadik a legjobb góllövők örök rangsorában.
1: A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait a szintén a labdarúgó VB-n, de a J csoportban az első mérkőzésen.
2: Lionel Messi egyébként tovább javította csúcsát a labdarúgó világbajnokságok történetében. Az Algéria elleni találkozó volt a 27. VB mérkőzése, ráadásul az első futballista, aki már 6 világbajnokságon is pályára lépett.
1: A norvégok 4-1-re győztek Irak ellen, Bostonban az I csoportban, és mi zajlik jelenleg?
2: Jelenleg a J csoport másik találkozója van, Ausztria Jordániával csap össze, és az osztrákok vezetnek 1-0-ra.
1: Még mindig labdarúgó VB, az iráni válogatott szövetségi kapitánya méltánytalannak tartja, hogy csapatának a VB-n hétfőn lejátszott első csoportmérkőzését követően azonnal távoznia kellett az Egyesült Államokból.
2: Amir Galanoi kapitány arról számolt, hogy közvetlenül az Új-Zélanddal vívott találkozó után azt az utasítást kapták, hogy nem tölthetik az Egyesült Államokban az éjszakát, hanem repülőgépre kell ülniük és vissza kell utazniuk a mexikói határ túloldalára, a Tijuanába, ahol a csapat a felkészülési idejét is töltötte. Jelezte a szakvezető, hogy az ügyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez fordult. Az amerikai kormányzati illetékesek szerint viszont minden az eredeti megállapodásnak megfelelően történt. A határvédelemért és bevándorlási ügyekért felelős belbiztonsági minisztérium szóvivője a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az iráni fél beleegyezett a világbajnokság mérkőzésein való részvétel feltételeibe.
1: Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott.
2: Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajótársasághoz tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
0: Tőzsde hírek.
1: A Wall Street-en az Egyesült Államokban vegyesen zártak a főbb tőzsde mutatók, a Dow Jones 6,1%-ot erősödött.
2: A Nasdaq 1,1%-os csökkenéssel, míg az S&P 500 6,1%-os mínusszal zárt.
1: A nyugat-európai tőzsdék többnyire emelkedéssel zártak.
2: A londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC 8%-kal erősödött, a milánói börze teljesített a legerősebben, 1,2%-kal nőtt, Madridban 7%-os plusz volt.
1: A BUX közben 8%-os pluszban 138.730 ponton fejezte be a kereskedést tegnap.
2: A tőzsde forgalma 33,1 milliárd forint volt, az OTP 1,2%-kal emelkedett 44.390 forintra, a MOL 3,4%-kal erősödött 3.888 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.704 forintra, a Richter 1,7%-kal esett 11.910 forintig.
1: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 349 forintba és 48 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 300 forintot és 98 fillért, egy svájci frankért 379 forintot és 89 fillért kell fizetni. Ázsiában általában vegyes szokott lenni a kép, ahogy most is az. A térségben irányadó tokiói Nikkei 8%-kal erősödik, az indiai Sensex 3%, a dél-koreai Kospi 0,5%-kal korrigál felfelé, a szingapúri tőzsde 1,1%-os erősödésben, és akkor nézzük, hogy mi történik Kínában. A hongkongi Hang Seng 4%, a Shanghai Composite 2%-kal áll a negatív tartományban. Mivel az olaj általában már nem természetesnek vehető, bekúszott a mindennapjainkban, nézzük, hogy most hogy áll a kurzus. Nagyon biztatóak a számok. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,5%-kal csökken hordonként, $75.68-nél jár a jegyzési ár. A Brent $78.69. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az állami számvevőszék elnöke idehaza kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken.
2: A kereset oka, hogy a központi nyomozó főügyészség az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc ellen vádiratot nyújtott be, hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekkel kapcsolatos vád a jogszabályok alapján kizárja az integritás hatóság elnöki jogviszony létesítését, azaz a tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn, indokolta az állami számvevőszék közleményében.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben gomoly felhős napsütéses idő várható, az északkeleti keleti ország részben ugyanakkor lehetnek záporok, zivatarok, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A japán jegybank 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot. A 25 bázis pontos emelés még mindig csak 1%-os alapkamatot jelent, de erre utoljára több mint 30 évvel ezelőtt volt példa. A monetáris szigorítást kiváltó egyik ok az infláció erősödése, amit a megemelkedett olajár okozott a közel-keleti háború következtében. Japán szinte teljes olaj- és gázszükségletét importálja. Az infláció akár a 2%-os cél fölé is gyorsulhat. Nagy Angelinával, a Magyar Külügyi Intézet Kelet-Ázsia kutatójával Nagy Károly beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: 31 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen magasan a japán alapkamat, újra kamatot emelt a Bank of Japan. Összességében az, hogy 1%-ra az nyilván európai szemmel nem annyira kiemelkedő, de ott szokatlan az 1%-os alapkamat?
3: Összességében nem egy példátlan dolog, de abból a szempontból természetesen különleges, hogy ugye, ahogyan említette, 31 éve nem volt ilyen magas. Akkor, amikor utoljára ilyen magas volt 95-ben, azért egy egészen más gazdasági kontextus volt. Japánban akkor pukadt ki az ingatlan lufi, és akkor volt a japán jegybank egy folyamatos csökkentésben jóval magasabb alapkamatokról. Viszont azért kirívó ez a mostani 1%, mivel az elmúlt évtizedben viszont egy nagyon alacsony, sőt, néha negatív alapkamatot alkalmazott a jegybank annak érdekében, hogy a deflációból, az az árszínvonalnak a csökkenéséből valahogyan kihúzza az országot, és némi gazdasági növekedést érjen el. Hiszen, hogy alacsonyak a kamatok, akkor az emberek, a vállalatok azok jobban érdekeltek abban, hogy hiteleket vegyenek fel, vállalkozzanak, fogyasszanak, ne megtakarítsanak, hanem inkább befektessenek és pörgessék a gazdaságot. Úgyhogy alapvetően ez volt így nagyjából 2016 és 24 között a hozzáállás, ezek a nagyon-nagyon alacsony 0% vagy akár negatív alapkamatok, azonban az elmúlt pár évben megindult egy inkább inflációs nyomás az országban, és ezért kellett erre reagálni, és az inflációs terheket csökkenteni némileg, tehát egy minimális 0,25% pontos emeléssel.
2: Ez az infláció egyrészt milyen szintű, másrészt párosul-e gazdasági növekedéssel?
3: A japán gazdaságnak egy több évtizedes problémája igazából, hogy nem nagyon növekszik, és a mindenkori kormányok azok igyekeznek különböző módokon, módszerekkel, de némi lendületet fecskendezni a gazdaságba, úgyhogy ez egy nagyon régi probléma igazából, hogy ezt hogyan lehet elérni. Azonban olyan szempontból ez kezelhetőbb volt, hogy legalább a lakosságot azért nem terhelték nagyon-nagyon nagy inflációs terhek, tehát azért mondjuk európai szemmel mostani inflációs szint is egy egészen kezelhető, tehát ilyen 2% körül van. Hát ez nem tűnik egy ilyen kifejezetten magasnak. Azonban azért, mivel a reálbérek se nagyon növekedtek, ezért a tavaly előtti évben a lakosság az igenis megérezte ezt a különböző élelmiszerárakban, energiaárakban, és azért a választásoknak is egy nagyon fontos témaköre volt az, hogy ki az, aki a lakosság terheit leginkább tudná, leghatékonyabban tudná csökkenteni. Ugye a mostani problémát egyébként az is okozza, hogy ugye a Közel-Keleten milyen fennakadások vannak, hiszen ugye a iráni háború azért az nagyon komoly fennakadásokat okozott az ellátási láncokban, ugye az energiapiacokon, és ugye a Japán is egy kifejezetten kitett ilyen szempontból ugye ennek a közel-keleti konfliktusnak, és emiatt az energiaárak azért jelentősen felmentek, és tehát természetesen, hogy az energiaárak felmennek, akkor ugye ez mindenre kihat, úgyhogy azt megelőzendő, hogy elharapózzon az infláció, és hogy ennek az iráni konfliktusnak a hatásai azok a céloknál magasabbra emeljék az inflációt, ezért cselekedett most így a jegybank.
2: Korábban Japán arról is híres volt, bár lehet, hogy még mindig híres, hogy iszonyatosan magas európai szemmel szinte kibírhatatlanul magas az államadósság szintje, a GDP-nek talán a 2,5-szereset, tehát én 240%-ra emlékszem körülbelül. Ez még 0%-os kamatnál, vagy amikor úgy bocsátotta ki kötvényeket még korábban, hogy nem, hogy kapott érte a befektető, hanem még valamennyit bukott is rajta, hogyha japán államkötvényt vett, azt gondolná az ember, hogy akkor még kezelhető volt. Most, hogy van valódi kamat, ez azért nagyobb terhet ró az államadósság finanszírozás?
3: Igen, ez az államadósság kérdéskör, ez nagyon fontos, ugye Japánban, és természetesen ez ugye elég elképesztőnek tűnhet, az ilyen magas szintű államadósság. Azonban azért egy kezelhető dologról van szó, és egy kezelhető konstrukcióról, amivel ez igazából hazai kézben van, ezért ezt egyébként tudják kezelni. De ugye Takaichi miniszterelnök asszonynak a beiktatásával nőttek meg igazából a félelmek azt, hogy az általa képviselt politika, ami egy magas költekezésen, magas állami költekezésen és egy monetáris lazításon alapulna, és abszolút ő az alacsonyabb kamatok, nagyobb állami költekezések mellett áll. Voltak félelmek, hogy ez a nagyon magas államadósági szint, ez nem lesz tartható. Egyébként azt, hogy most a jegybank növelte az alapkamatot, ami ugye elméletben ugye nem teljesen egyezne azzal az irányjal, amit mondjuk Takaichi miniszterelnök képviselne, hogy ugye minél alacsonyabban tartani, ugye ezért látszik, azért ugye az egyensúly, ami azért megnyugtathatja a pénzpiacokat, hogy azért természetesen itt egyensúlyban vannak tartva a dolgok, és a jegybank az közbelép, hogyha úgy látja, hogy a infláció az megemelkedne, és egyébként maga a Takaics is úgy nyilatkozott az egyébként ugye hát várt emelés előtt, tehát ezt lehetett látni előre, tettek olyan nyilatkozatokat hetekkel ezelőtt is, hogy ez meg fog történni, tehát Takaics is úgy nyilatkozott, hogy természetesen ugye monetáris függetlensége van a jegybanknak, és hogy igen, vannak olyan lépések, amiket a jegybanknak meg kell tennie, és teljesen jogában áll megtenni.
2: Az idei évre egyébként milyenek a japán gazdaságnak a kilátásai? Tehát maradt továbbra is az, hogy nagyon-nagyon nehezen csiholnak növekedést, és ők is nagyon várták, hogy az iráni válság valamelyest megoldódjon, vagy pedig azért jobb évük az idei?
3: Lehetséges, hogy esetleg a tavalyihoz képest jobb lesz, de az biztos, hogy nem voltak hatalmas növekedések, kilátások egyáltalán, és az, hogy ez az iráni válság ez beütött, ez biztosan nem javított, hanem inkább csak rontott ezeken a kilátásokon. Az inflációs nyomást azért egyelőre úgy tűnik, hogy tudják kezelni, tehát igazából már az első negyedévi inflációs adatok is jobbnak bizonyultak a vártnál. Az, hogy gazdasági növekedést, ezt mennyit tudnak megvalósítani, hát valószínűleg keveset. Az okozhat azért némi reményt, hogy például ezekben az új innovatív iparágakban, illetve különböző technológiai újításoknak a piacán azért Japán elég jó eredményeket ér el, tehát igazából például a mesterséges intelligencia szektorában egyre komolyabb bevételeket tudnak a vállalatai realizálni, szóval talán ez azért tudja valamelyest hajtani a gazdaságot.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
1: Már negyed század annak, hogy évről évre kiderül, kik alkotják a 100 leggazdagabb magyar társaságát. Újabb rekord, hogy egy év alatt 14%-kal mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt a leggazdagabbak összvagyona. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 22%-os bővüléstől. A leggazdagabb idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen pedig Felcsúti Zsolt áll. A listán 4 új szereplő található, egyikük azonnal a top 10-be került dr. Pavelka Tibor személyében. További új szereplők a Hell energiaitalgyártó vállalat tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt. A 25-ször megjelenő kiadvány felelős szerkesztőjével, Németh Terész Katalinnal és Szakonyi Péterrel, a lap korábbi felelős szerkesztőjével, Emőt Pál beszélgetett napvendége című műsorunkban.
0: Reggeli Monitor.
4: Gondolom, mint új felelős szerkesztőnek nem csak a műfaj okozhatott neked nehézséget, de az április 12-i után kialakult új politikai helyzet is. Már a vagyonlista nyilván a tavalyi év mérlegei alapján készült. A bevezetőben ezt azzal intézted el, hogy az igazság pillanata egy év múlva jöhet el. Következő kiadványunk összeállításakor. Úgy érzed, hogy egy év múlva már egy egészen más lista fog készülni?
5: Mindenképpen azt gondolom, hogy olyan változások vannak most Magyarországon, ami alapján nem hiszem, hogy ehhez nagy jó tehetség kell. Ha csak 3 elemet emelek ki, egyrészt átalakul az üzleti környezet, amiben az üzleti szereplők tevékenykednek, másrészt jön elég jelentős fejlesztési forrás, harmadrészt pedig szerintem, és talán ez a legfontosabb, a bizalom érdemben változik. Tehát azok, akik eddig nem kezdtek bele fejlesztésbe, azok szerintem a következő időszakban lehet, hogy más magatartást fognak mutatni.
6: Bocsánat, Pali, szerintem az egyik nagyon fontos elemet kihagyta, tehát a korrupciót. A korrupció ugyanis az elmúlt, mondjuk azt, hogy 25 évben exponenciálisan növekedve alapvetően torzította a versenyszférát, praktikusan meg is szüntette bizonyos szektorokban. Tehát, hogyha ez eltűnik, vagy mérséklődik, legyünk reálisak, akkor nem csak az történik meg, vagy történhet meg reményeim szerint, hogy a költségvetés helyzete jobb lesz, vagy a beruházások kedvezőbb áron olcsóban készülnek el, hanem az is, hogy ez a fékező erő kikerül a gazdaságból. És én nem is tudom, hány évvel ezelőtt írtam meg, volt vagy 6-7 évvel ezelőtt biztos, hogy kialakult egy kettős gazdaság Magyarországon. Egy reál gazdaság és egy unreál gazdaság, vagy egy irreál gazdaság, és a kettő egyensúlya az azért eléggé megborult az elmúlt években.
4: Hát igen, tulajdonképpen azt mondott ki, hogy egy valódi piacgazdaság működhet a következő években, és a valódi piacgazdaság egy valódibb, vagy még reálisabb vagyonlistát hozhat létre.
6: Világos.
4: Tulajdonképpen hát, erről van szó.
6: Nyilván, hát hogyha csak azt mondjuk, hogy a legfrissebb kutatások szerint ugye az integritás hatóság elnöke is ezt hangsúlyozza, hogy 20 000 milliárd forint ment ki korrupció címkével a gazdaságba, és ezt összevetjük a gazdagok vagyonával, és megnézzük azt, hogy milyen profitrátával dolgoztak, mennyivel nőtt a vagyonuk, akkor nem kell különösebb jó tehetség ahhoz, hogy belássuk ennek alapvető szerepét a közeli jövőben.
4: Egyébként még szerencse, hogy végül is a vagyonlista mellett, ugye te néhány évvel ezelőtt ugye bevezettél egy befolyásbarométert, és a változást azt ebben a számban már rögzíteni lehetett. Ugyanez a politológusok szavazata alapján épült, de a vagyonlista az már teljesen friss, az már tükrözi az április 12-e utáni helyzetet.
5: A befolyásos barométer.
6: Előrevetíti a jövőt,
4: miközben ugye a vagyonlista még a 25-ös adatok alapján készült, a mérlegek alapján, ugye, tehát itt még minden 2025-ről szól.
5: A vagyonokban. A befolyásbarométer az május első hetében volt a mintavétel, és teljes és totális átalakulást mutat. 27 új szereplő van. A régi szereplők közül a Fidesz-KDNP politikai kösője közül Orbán Viktor mellett egyetlen egy szereplő maradt a befolyáslistában. A régi ellenzékből egyedül Karácsony Gergely. Tehát azt gondolom, hogy ez elég sok mindent elárul.
4: Érdekes egyébként, hogy egy embernek a helye állandó, ez Csányi Sándori.
6: Igen. Ennek van egy kis...
4: Ő egy álló csillag.
6: Így van, ennek a Hernádi Zsolt is azért ott van, az ötödik helyen, tehát azért ez egy picit megnyugtat engem legalábbis, hogy azért a Magyarország vezető blue chipjei esetében a politika nem tud olyan hatást gyakorolni a befolyásbarométerre, és a befolyásra se, hogy például ők kikerüljenek, mert olyan erőt képviselnek gazdaságilag, hogy megmaradnak a helyükön.
4: Lehet, hogy egy év múlva a befolyásbarométer is változni fog. Egy év a politikában néha sok idő.
5: Azért az érdemes hozzátenni a mostani befolyásbarométerhez, hogy ez azért nem annyira határozott, sokkal inkább megelőlegezett bizalom. Jóval alacsonyabb pontszámmal jutott be mindenki a többség.
4: A
5: top 50-es listába, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is azt mondhatjuk, hogy jövőre már teljesítményt fogunk tudni mérni. Idén azt mértük, hogy
4: mit várnak.
5: Mit várunk, így van.
4: Igen, és ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy legalább olyan érdekes a befolyásbarométert nézni, mint a vagyonlistát, mert ugye azért a befolyásbarométer nagyon sok mindent elárul a politikai környezetről, a közérzetről, meg hát az életünkről.
5: Az üzletről is. Tavaly 19-en szerepeltek a befolyáslistában, azok közül, akik a vagyonlistán is voltak, idén 11-en vannak, de úgy vannak 11-en, hogy két olyan szereplő van, aki a top 50-ben nem jutott be, tehát igazából a tavalyi listáról 9-en maradtak meg.
4: Én egy nevet azért, hogy is mondjam, megkérdőjelezek, ugye nem véletlen, ugye a Trend FM-ben vagyunk, itt a gazdaságról van szó, és nekem nem tetszik nagyon, hogy az új pénzügyminiszter Kármán András az a befolyásbarométerben is csak a 10. Szóval én úgy gondolom, hogy egy pénzügyminiszternek egy ilyen kiadványban előrébb kellene lennie, de hát ez az én véleményem.
6: Pali, ez nem biztos, hogy így van. Itt nyilvánvaló a poszt az egyik tényező, a másik meg a személy. Hogyha a kormány, az új kormány erős embereiről beszélünk, akkor bármilyen fura, de személyiségét tekintve Kármán nem a legerősebb, vagy úgymond szokták ezt mondani, a legélesebb kés. A kétségtelenül egy szuper
4: intellektus,
6: egy remek pénzügyi szakember, de hogyha a hatásba a befolyásba beleszámolod azt is, hogy ki tud egy mosolyjal elintézni, vagy egy, mit tudom én, egy szallagát, vagy ez egy hülyeség.
4: Vagy egy bombóval.
6: Vagy egy bombóval elintézni valamit, tehát magyarul befolyást gyakorolni az események menetére, hiszen erről van szó, akkor Kapitány István azért joggal van előrébb.
4: Jó, hát akkor a bemelegítő kérdések után nézzük meg azt, amit minden ilyen beszélgetésben meg szoktunk nézni, hogy milyen alapelvek alapján készül a lista, azaz a vagyonbecslés. És hogy változott-e az előző évhez képest a rangsor? Érdemben. Tehát nézzük meg az alapelveket, ezek a mindig a legfontosabbak, mindig ezt a kérdést teszik fel, gondolom, mindig a felelős szerkesztőnek és mindenkinek, hogy minek alapján kerül oda, ahova kerülnek az emberek.
5: Az alapelvek nem változtak. A kiinduló alap mindig a cégérték, méghozzá a Magyarországon meglévő érdekeltségeknek a cégértéke, és ez az, ami mellé oda teszünk minden mást, ami nem ilyen viszonylag exakt módon mérhető elem. Ebben nincs érdemi változás, egyetlen egy picike ponton változtattunk, és az az, hogy eddig mindig egyetlen egy nap a tőzsdei részvények árfolyamát mindig egy kijelölt nap árfolyama alapján számoltuk.
6: Ez március vége volt, március
5: 31-e volt. Idén annyira hektikusan mozogtak az árfolyamok, és föl is, és le is, hogy idén 180 napos mozgó átlagot használtunk.
4: Azért van itt egy fontos kérdést, amit Péterrel itt minden évben megbeszéltünk. Ugye a korábbi egyik legfontosabb alapelv az volt, hogy a cég saját tőkéje számít. Most is ez a legfontosabb alapelv, vagy most csak az egyik alapelv?
6: A korábbi években is csak az egyik alapelv volt, de ez volt a meghatározó. Mégpedig korábban, de majd Tessa erről még biztos mond, mivel korábban is az volt a véleményünk is, és ezt tudod, emlékszel, 2002-ben ezzel hosszan beszélgettünk Kocsicával és veled, hogy mi legyen az a mérőszám, mi legyen az a kiinduló pont, amihez érdemes
4: a
6: vagyon számítani. Igen. Na most ebbe a kiadványba is volt egy olyan érdekes dolog, ugye készítettünk cég értékeléseket. A cég értékelések képezhetik a másik alapját annak, hogy nagyságot ér el valakinek a vagyona. Na most ebbe például most céget természetesen és szektort sem említek, csak azt mondom, hogy volt egy vagyonértékelés, ami szerint egy cégnek 12-szeres EBITDA értéket hoztak ki.
4: Jó, mondjuk meg, hogy mi az EBITDA, mert nem mindenki tudja.
6: Hát ez gyakorlatilag a nettó eredménye egy cégnek, adózás, amortizáció, kamattörlesztés, stb. Nélkül. Tehát ez egy ilyen, én soha nem tekintettem ezt reális mérőszámnak, mert megítélésem szerint ez túl steril volt. De
4: a cégértékelésben ezt veszik azért ezt talán veszik. A legfontosabb.
5: Iparágtól függően.
6: Iparági szorzó. Na de most azt mondom, hogyha mondjuk egy építőipari cégnek az iparági szorzója 2, és mondjuk egy gyógyszercégnek 12, akkor meg kell nézni, hogy ennek a gyógyszercégnek milyen a gyártási spektruma, mi a profilja. Ha csak generikus gyógyszergyár, tehát innováció nincs a cégben, akkor a 12-es szorzó megítélésem szerint nagyon-nagyon irreális. Igen. És erről olyan sokat beszélgettünk a szerkesztőségen belül, hogy a fenébe hozza ki a vagyonértékelést végző cég, hogy ez az EBITDA 12-szeresét éri. Korrigáltuk.
4: Jó. Tetsza, mit akarsz ehhez hozzátenni?
5: A cégérték mindenképpen a kiinduló alap, de az, hogy ezt hogyan hozott közelebb a valósághoz, az pedig mindig az a fajta szakmai munka, ami ennek a hátterében van.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 7 óra múlt 1 perccel a Trend FM mikrofonjánál Nagy Károly hírszerkesztő, illetve én pedig Németh László vagyok. Néhány perc, és kezdjük a legfrissebb információkkal.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken.
2: A kereset oka, hogy a központi nyomozó főügyészség az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen vádiratot nyújtott be, hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárják, hogy Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnöke maradhasson, áll az ÁSZ közleményében. Bíró Ferenc Pál ugyanakkor közölte, bízik a bíróság reális helyzetértékelésében, szerinte az ellene politikai céllal indult büntető eljárás célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék.
1: Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt 2 hónapban blokkád alatt tartott.
2: Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán 2 hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
1: Egy kolumbiai bíró megtiltotta Gustavo Petro elnöknek, hogy az X közösségi hálózaton lévő fiókját választási célokra használja 4 nappal az elnökválasztás második fordulója előtt.
2: Petro, aki nagyon aktív a közösségi médiában, több bejegyzést is közzétette a választásokkal kapcsolatban. Az államfő a baloldali jelöltet Ivan Cepedát támogatja, aki jobboldali riválisával Abelardo del Espriával áll szemben. Egy bíró ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a regnáló Petro bejegyzései ellentétesek a legfőbb közigazgatási bíróság egy korábbi határozatával, amely korábban is elrendelte számára, hogy ne tegyen utalásokat a választáson az X-en. A bíró most elrendelte, hogy az államfő tartózkodjon a választási propaganda vagy olyan üzenetek terjesztésétől, amelynek célja valamelyik jelöltet előnyben részesíteni, vagy épp hátrányosan megkülönböztetni.
1: Bár a befektetői hangulatot rövid távon javították az amerikai-iráni békemegállapodásról és a hormuzi szoros megnyitásának lehetőségéről szóló hírek, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldottak meg.
2: Kovács Máté szerint az elmúlt hónapok ellátási zavarai jelentősen csökkentették a készletszinteket. A logisztikai korlátok és a geopolitikai kockázatok továbbra is fennállnak, így a következő hónapokban rendszeresen számíthatunk akár $100 magasabb olajárakra. Kovács Mátét hallják.
10: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a kereslet növekedését, és ez el fog tartani hónapokon keresztül, mert deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni, azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy exportvolumen növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
1: A japán jegybank 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot.
2: A 25 bázispontos emelés még mindig csak 1%-os alapkamatot jelent, de erre 1995-ben volt utoljára példa. A monetáris szigorítást kiváltó egyik oka az infláció erősödése, amit a megemelkedett olajár okozott a közel-keleti háború következtében. Japán szinte teljes olaj- és földgáz szükségletét importból fedezi. Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet Kelet-Ázsia kutatóját hallják.
10: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat.
3: Azért kirívó ez a mostani 1%, mivel az elmúlt évtizedben egy nagyon alacsony, sőt néha negatív alapkamatot alkalmazott a jegybank annak érdekében, hogy a deflációból, az árszínvonalnak a csökkenéséből valahogyan kiúzza az országot és némi gazdasági növekedést érjen el. Alapvetően ez volt így nagyjából 2016 és 24 között a hozzáállás, ezek a nagyon-nagyon alacsony 0% vagy akár negatív alapkamat. Azonban az elmúlt pár évben megindult egy inkább inflációs nyomás az országban, és ezért kellett erre reagálni, és az inflációs terheket csökkenteni némileg egy minimális 0,25% pontos emeléssel.
0: Tőzsde hírek.
1: Tegnap a Wall Street-en vegyesen zártak a főbb tőzsdei mutatók, a Dow Jones 0,6%-kal erősödött.
2: A Nasdaq 1,1%-os csökkenéssel, míg az S&P 500 0,6%-os mínusszal zárt.
1: A nyugat-európai bőrzék többnyire emelkedéssel zártak.
2: A londoni FTSE 0,6, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 0,8%-kal erősödött, a milánói bőrze teljesített a legerősebben, 1,2%-kal nőtt, Madridban 0,7%-os volt a plusz.
1: A BUX Index közben 0,8%-os pluszban 138.730 ponton zárt tegnap.
2: A forgalma 33,1 milliárd forint volt a magyar tőzsdének, az OTP 1,2%-kal emelkedett 44.390 forintra, a MOL 3,4%-kal erősödött 3.888 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2.704 forintra, a Richter pedig 1,7%-kal esett 11.910 forintra.
1: Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,4%-kal erősödik, az indiai Sensex ugyancsak 0,4%-kal áll a pozitív tartományban, a szeuli Kospi 0,7%, a szingapúri tőzsde 1,3%-kal erősödik, A hongkongi Hang Seng 4/10, a Shanghai Composite 2%-kal csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 349 forintot és 37 fillért kérnek, egy amerikai dollár 300 forint és 86 fillér, egy svájci frank 379 forint és 89 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 82 forint 44 filléren áll, a cseh koronáért 14 forint 46 fillért kérnek. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság, Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze, az angol font 404 forint és 11 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal került lejjebb, $75.49. A Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként, $78.47 áll. További híreink következnek. Donald Trump amerikai elnök elfogadta a francia államfő Emmanuel Macron vacsora meghívását estére a G7 csúcs találkozót követően Versailles-ban, mert szerinte a napkirály egykori kastélya a csúcs.
2: Idézem, Versailles nem aranyozott, tényleg menő. Az amerikai elnök aranyozott díszítések iránti vonzalma egyébként közismert. Donald Trump megerősítette, hogy a párizsi vacsora miatt csak a késői órában fog elutazni Franciaországból. A francia diplomácia arra is emlékeztetett, hogy 16. Lajos francia király a Versailles kastélyban fogadta Benjamin Franklint 1778-ban, amikor Franciaország katonai támogatást nyújtott az Egyesült Államok függetlenségére kivívásához, és ott írták alá a függetlenségi szerződést 1783-ban. A francia fél szerint egyébként visszafogott munkavacsorát rendeznek ma este a két elnök küldöttségének.
1: Ha a Horvátországon múlik, Szerbia nem lesz egy hamar az Európai Unió tagja.
2: A balk.hu főszerkesztője azt mondta, hogy rengeteg oka van, ami miatt a horvátok nem fogják támogatni a felvételi folyamatot, de úgy tűnik a szerb kormány sem akarja teljesíteni a feltételeket. Varga Szilvesztert hallják.
11: Mindenekelőtt a Vajdaságban élő horvátok helyzete, a mindennapos gyűlöletkeltés, amely Szerbiából irányul Horvátország felé, már önmagában kizárja azt, hogy bármiféle párbeszéd kialakuljon a két ország között. A másik dolog pedig az, hogy most a diáktüntetések idején 6 diák Horvátországba menekült, és Horvátország menedékjogot adott nekik, szerbiai diákokról van szó. Tehát ez is egy olyan kizáró ok lett. És lehetnék sorolni ezeket az okokat, de önmagában az a szerbiai féldiktatórikus rendszer gyakorlatilag előbb vagy utóbb ki fogja zárni egyrészt az Európai Unió részéről is a szándékot, hogy Szerbia csatlakozzon, másrészt pedig Szerbia ezzel kizárja önmagát.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórta lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti és észak-keleti ország részben. Budapesten egyébként véletlenül reggel 9 órakor fog majd esni. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
12: A címvédő argentin válogatott Lionel Messi triplájával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait. Az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. A norvég válogatott 4-1 arányban bizonyult jobbnak az iraki együttesnél, az I csoportban Bostonban. A legutóbbi ezüstérmes franciák 3-1-re győztek Szenegál ellen az I csoportban New Yorkban. Szűcs Luca az 5., Battai Sugár pedig a 8. helyen végzett női kard egyéniben a franciaországi Vivo Európa bajnokságon Antoniban. Ugyan itt a férfi párbaj tűrőzők egyéni versenyében a magyarok közül a legmesszebb jutva Andrásfi Tibor a 6. helyen végzett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Jó reggelt kívánok!
13: Minden jót mindenkinek.
1: Szóval, akkor hát mi a helyzet az ígéret földjén most?
13: Hát az ígéret földjén még mielőtt a természetesen nagyon sok mindent meghatározott Trump körüli hírekre térünk, azért hadd jegyezzem meg, hogy az élet zajlik, és példának okáért ugye a minap volt a hatalmas tőzsdei durranás, a SpaceX bevezetése, és Musk úrnak az 1000 milliárd dolláros vagyon kategóriába kerülése, tehát ez mindenképpen egy nagy esemény volt. Chicago déli részén megnyílt az Obama Könyvtár és Kulturális Központ, amely valójában egy rendkívül nagyhatású intézményé válik majd pillanatokon belül. Éveken át tartotta az építése, és most ugye Michelle Obamával és Barack Obamával megnyitották ezt a központot. Ami pedig a médiát illeti, nagyon nagy jelentőségű az, hogy a kormányzati jóváhagyás zöld lámpát megkapta az a törekvés, amelynek a lényege, hogy a Donald Trumphoz közeli Paramount cég egyesülhessen, megvásárolhassa 111 milliárd dollárért a Warner Brothers és Discovery konglomerátumot, amely elképesztően nagy, kiterjedésű és hatású média birodalom lesz, hogyha majd túljutnak az összes részleten, és ez a birodalom, ez a Trump-féle vonalat igyekszik majd támogatni az eddiginél sokkal inkább. Tehát ez így egy rövid hírcsokor, de természetesen ugye miközben zajlik a G7 találkozó Franciaországban, ugye ma hajnalban hozták nyilvánosságra nagy jelentőségű Ukrajnát támogató közös állásfoglalást, ugye Donald Trumppal együtt, tehát tulajdonképpen ennek is van jelentősége, de azért még az elmúlt napokban kiderült, iráni megállapodás uralja azért a latolgatók, a helyzetet emelkedők számára a mindennapi híreket.
1: Ugye azt hallottuk Nagy Károly barátunktól, hogy igazából ugye este Versailles-ba látogat Donald Trump, és hát állítólag nagyon tetszik neki az ottani, hogy is mondják ezt szépen, van erre egy ilyen ingatlan kereskedős kifejezés, vagy ingatlan ügynöke, lokáció, ebbe beleszeretett. De hát ugye valóban zajlik ez a G7 csúcs. Ezen kívül, hogy ugye Ukrajnát támogatják, milyen folyamatokban várhatók elmozdulások a világ vezető gazdasági hatalmai részéről?
13: Hát nekem úgy tűnt a közleményből, amit csak éppen átfutottam pár perccel ezelőtt, hogy itt azért nagyon határozottan igyekeznek hangsúlyozni, hogy az iráni megállapodás az majd akkor lesz igazán jó, hogyha sikerül valóban az összes részletről megállapodni a későbbiekben, és természetesen, hogyha a hormuzi szoros valóban hajózhatóvá válik ismét, tehát itt az ő számukra ez egy feltétlenül fontos, mint ahogy az egész világgazdaság számára feltétlenül fontos, és valójában itt ugye a kritikusok is Donald Trump felé azokat a fenntartásokat fogalmazzák meg, amelyek arról szólnak, hogy voltak éppen egy hatalmas háború, rengeteg költség és mindenféle pusztítás után visszatérnek egy olyan állapothoz, ami a háború előtt volt, illetve ennek még egy változata az, hogy Irán bebizonyította, hogy igen, képes adott esetben megbénítani, megzavarni az egész világgazdaságot is. Úgyhogy itt valójában ugye az események gyorsan követik egymást, és az iráni megállapodás bejelentése után röviddel kezdődött a G7, ugye Donald Trump mind a kettő esetben nyilván főszereplő, de azért az világos, hogy az európai országok, valamint a G7-hez tartozó más nagyhatalmak számára tényleg meghatározó az, hogy vajon hogyan tudnak fellépni Ukrajna támogatásában együtt. Adott esetben újabb szankciókat jeleztek Oroszországgal szemben, és európai részről több olyan vélemény is megfogalmazódott, amely azt jelezte, hogy úgy tűnik Oroszország a pozícióiban meggyengült, tehát Ukrajnának komoly esélyei vannak. Úgyhogy Donald Trump, aki ugye nyilván minden hírforgalomban jelentős szerepet tölt be, tehát Donald Trump úgymond az asztal mellett, a kör asztal mellett, ahol volt egy kis szünet, akkor ott szembefordították egymással a székeket Zelenszkij elnökkel, és informálisan megbeszélték azt, amit éppen meg tudtak beszélni. Azzal együtt, hogy Trump aztán újságíróknak kijelentette, hogy valójában azért, ami őt illeti szerinte az Egyesült Államokat annyira nem izgatja, hogy mi történik Ukrajnában. Elsősorban azzal foglalkoznak, hogy fegyvereket adnak el Ukrajna számára, hiszen nagyon-nagyon messze van Ukrajna az Egyesült Államoktól. Ez persze önmagában is ellentmondás, már ami nem ritka Trump esetében, hiszen Irán is éppenséggel elég messze van, tehát továbbra is működik az a burok, ami Donald Trumpot mindig is körbeveszi, hogy tudnélik egyik kijelentésével megpofozza a másikat, de hát ez nem zavar őt sohasem.
1: Ja, itt a béketárgyalásoknál legalábbis a hírekben az jelent meg, hogy az egyik alappillér vagy alapkövetelés az Egyesült Államok részéről az volt, hogy Irán mondjon le arról, hogy nukleáris fegyverhez jut, és erre ugye az iráni rezsim a támadás előtt is, közben is, meg utána is, ő következetesen azt mondta, és azt mondja, jó pár éve egyébként, hogy ők kizárólag békés célra szeretnének uránt használni, illetve dúsítani. Úgy néz ki, hogy akkor most ez a konfliktus nyugvópontra jut, vagy ez most gyakorlatilag egy kijelöltük a határokat, vagy cölöpöket levertük című történet, és ebben még azért további fejlemények várhatók majd.
13: Ez az utóbbi valószínűleg az igaz, hiszen az állítólag körülbelül egy-két oldalas memorandum, amelyet Svájcban írnak alá állítólag pénteken, az részleteket nem tartalmaz, csak azt, hogy majd erről a következő 60 napon belül további tárgyalások lesznek, miközben mind a két fél hangoztatja, hogy egyetlen szavát sem hiszi el a másiknak. Tehát itt ez lebeg a levegőben, ez a nukleáris témakör, és ezért van az, hogy bár Donald Trump mindig is nagyon határozottan igyekszik távol tartani magát a 2015-ben Barack Obama vezetésével elfogadott közös nemzetközi Iránnal kapcsolatos megállapodástól, amely ugye a zsargonban a JCPOA nevet viseli, de ugye az egy 150 oldalas dokumentum volt, amely apró részletességgel megszabta, hogy Irán milyen ellenőrzések, nagyon szigorú ellenőrzések mellett tesz majd eleget az ő nukleáris törekvéseit korlátozó megállapodásnak. Na most itt pillanatnyilag semmi ilyesmiről szó nincsen, semmiféle ellenőrzésről nincsen szó, tehát valójában főleg miután, ahogy mondtam, a két fél egyáltalán

0: ugye kicsit bizonytalan, mint ahogy sok minden a megállapodás körül, de ugye állítólag akár 300 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni pénzmagnak is a felszabadítása szóba kerülhet. Ezekért a dolgokért, a bizonytalanságok, meg adott esetben Irán pozíciójának ilyen szempontból erősödése miatt bírálják sokan Donald Trumpnak az egész háborúval kapcsolatos döntéssorozatát, hiszen tulajdonképpen sokan még úgy is fogalmaznak, hogy Irán, hát ha szabad azt mondani, elnézést, megszivatta az Egyesült Államokat, miközben hát ugye hatalmas károkat szenvedett el. Szóval nagyon bonyolult hónapok következnek ebből a szempontból, ami talán a legfontosabb, ha ténylegesen megvalósul, adott esetben akár még más nyugati országok segítségével is, hogy a hormuzi szoros hajózható lesz ismét.
1: Azt kimondhatjuk nyíltan és egyértelműen, hogy akkor úgy néz ki, hogy, mert ugye használtál egy kifejezést arra, hogy mit tett Irán az Egyesült Államokkal, hogy akkor az Egyesült Államok azért elég komolyan elmérte ennek a konfliktusnak a lehetséges következményeit, illetve hát a kimenetelét. Szóval, hogy itt arról volt szó, hogy ez egy nagyon gyors lefolyású történet lesz.
0: Ebben tulajdonképpen elég sokan egyetértenek, leszámítva a Fehérházat, meg a Védelmi Minisztériumot. Tehát tulajdonképpen a úgymond a kincstári propaganda az továbbra is hatalmas sikernek könyvelel mindent, ami ezzel kapcsolatos, de higgadtabb elemzők azok valószínűleg egyetértenek abban, amúgy lehet, hogy más platformokon politizálnak, de hogy ez a háború, ez meggondolatlan lépés volt. Donald Trump folyamatosan azt igyekszik bizonygatni, hogy nem, ez egy fantasztikus lépés volt, és igazából ez szolgálja az Egyesült Államok meg a világ érdekeit. A tényeket mindenki úgy értékeli, ahogy szeretné, de az biztos, hogy kétségek azért szépen sorakoznak e körül, az egész időszak körül.
1: És akkor még mindig Donald Trump, ugye ez néhány napja jelent meg, hogy a 80. születésnapját egy ilyen ketrecharcos viadallal ünnepelte többek között a Fehérház kertjében. Nekem egy kicsit ezek a római császároknak ezek a gladiátor harcai jutottak eszembe. Neked nem volt ilyen benyomásod, amikor így olvastad az erről szóló híreket?
0: De abszolút mértékben, és hát ténylegesen is ugye ez történt, hogy jó lehet nem római jelmezben, de hanem egy szál boxernadrágban, de hát PP verték ott egymást a derékküzdők, akiknek hát ugye ez a vállalásuk, meg ez a hivataluk, több ilyen mérkőzésről szólt a megállapodás a UFC-nek nevezett szervezésben, és hát valóban kiütéssel végződött minden egyes mérkőzés, össze-vissza püfölik itt egymást mindenfajta igazi korlátok nélkül, és hát ez aztán nagyon sokakban egyrészt lelkendezést váltott ki, akik szeretik ezt a fajta szimbólumot, és úgy gondolják, hogy ez az igazi amerikai macsó világ, amit valójában tovább kell erősíteni, vagy vissza kell térni esetleg még ilyen gyökerekhez. Mások viszont végtelenül undorodtak az egésztől, nem beszélve arról, hogy ugye a Fehérház kertjében elhelyeztek egy 600 tonnás, 60 millió forint beruházási értékű úgynevezett karmot, ami ez az egész küzdőtér volt, meg a hozzá kapcsolódó nézőtér, és hát ez sokaknál kiverte a biztosítékot. de

0: nem rendítette el Donald Trumpot attól, hogy így köszöntse a születésnapját. Amúgy pedig sajátos módon, ha már ugye Amerika az Amerika, és ilyenkor mindig előkerülnek a különböző ilyen összeesküvés esetek is, és az FBI nyilvánosságra hozta a hírt, hogy lelepleztek az esemény előtt, tehát a 14-i nap előtt egy olyan összeesküvést, amely nagyon komolyan drónokkal igyekezett volna megzavarni ezt a bizonyos ketrecharcot, a több ezer összegyűlt embert menekülésre késztetve, és ki is találták, hogy hova helyeznék el azokat a lövészeket, akik meg elkezdték volna ritkítani a menekülő embereket. Szóval hát szörnyűséges dolgok is zajlanak a háttérben. Most ezt az öt embert, aki az összeesküvéssel gyanúsítható, letartóztatták, és akár életfogytiglani börtön is várhat rájuk. Szóval, hát, mit mondjak?
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szervusz Miklós, szép hetet neked!
0: Minden jót mindenkinek!
2: Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
5: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
6: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerre Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A mikrofonoknál Németh László és Nagy Károly.
8: Jelenleg is zajlik az Ausztria, illetve Jordánia közötti találkozó a futballvilágbajnokságon. Már a második félidőben vannak a csapatok, és egyelőre egy-egyes döntetlenre áll a találkozó.
1: Hírek itthonról: az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének felmentését a fővárosi törvényszéken.
8: A keresett oka, hogy a központi nyomozó főügyészség az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen vádiratot nyújtott be, hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárják, hogy elnök maradhasson, áll az ÁSZ közleményében. Bíró Ferenc Pál ugyanakkor bízik a bíróság reális helyzetértékelésében. Szerinte az ellene, idézem, politikai céllal indult büntető eljárás célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék.
1: A szerb kormány és a MOL aláírta a szerb kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást.
8: A dokumentum rögzíti a vállalat működésének kereteit arra az esetre, ha a MOL megszerezné a NISZ többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől. A megállapodás célja a NISZ további fejlesztésének és a pancsovai olajfinomító működésének biztosítása. Közben július 1-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyminisztériumán a külföldi vagyon ellenőrzési hivatala. Ez az engedély lehetővé teszi a NISZ-nek a további működést, például egyébként finomítást, nyersolajimportot, illetve az ellátásbiztonsághoz és műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók végrehajtását, de a pénzügyi elszámolásokat is. Picit még visszatérve a labdarúgó világbajnokságra, időközben Ausztria 2-1-re megszerezte a vezetést Jordániával szemben.
1: Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt 2 hónapban blokkád alatt tartott.
8: Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán 2 hónap óta most először tud kőolajat exportálni. Mindezt a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
1: Hírek a karibi térségből. Kuba jelenleg történelmi léptékű gazdasági és humanitárius válsággal küzd.
8: A megkérdezett Latin Amerika szakértő azt mondta, hogy az ország energiarendszere és ellátási lánca összeomlott, súlyos üzemanyag és fűtőolaj hiány lépett fel, ami országos áramkimaradásokat és az alapvető szolgáltatások akadozását idézte elő. A helyzetet tovább súlyosbítja a geopolitikai feszültség, a szűkös állami gazdasági struktúra és a nemzetközi szankciók hatása, ez pedig már az egészségügyi adatokban is látszik. Vogel Dávidot hallják.
9: A csecsemőhalandóság száma mondjuk az 1000 főre vetítve most már a 10 főt érje el, ami mondjuk 2018-ban 4 volt, de 2 évvel ezelőtt is csak 7,1. Ugyanígy a szülőnők halálozási száma is megugrott. Mondjuk daganatos betegséggel érő gyerekeknek a túlélési kilátása 85%-ról 65%-ra esett vissza. Ez most mint január óta eltelt időszakban. Tehát hatalmas nagy kézzel fogható dolgok is vannak, amellett, hogy egyébként a nemzetközi szervezetek jelentései szerint 10 kubaiból 7 kétszer tud csak enni.
3: Tőzsde hírek.
1: A Wall Street-en vegyesen zártak a főbb tőzsdei mutatók, a Dow Jones 6,1%-ot erősödött.
8: A Nasdaq 1,1%-os csökkenéssel, míg az S&P 500 6,1%-os mínusszal zárt.
1: A nyugat-európai tőzsdék többnyire emelkedéssel zártak.
8: A londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC 8%-kal erősödött. A milánói börze teljesített a legerősebben és 1,2%-kal emelkedett, Madridban 7%-os volt a plusz.
1: Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os pluszban 138.730 ponton zárt.
8: A tőzsde forgalma 33,1 milliárd forint volt, az OTP 1,2%-kal emelkedett 44.390 forintra, a MOL 3,4%-kal erősödött 3.888 forintig, az Telekom 1%-kal gyengült 2704 forintra, a Richter pedig 1,7%-kal esett 11910 forintra. Egy kis pontosítás a labdarúgó VB-vel kapcsolatban. Az előbb azt mondtam, hogy 2-1-re vezet Ausztria Jordánia ellen. Nos, úgy tűnik, hogy a találkozó 1-1-es döntetlenre áll, mert hogy vélhetően a gólt, amit jeleztek, azt érvénytelenítették időközben a találkozón.
1: A tőzsde viszont nem pihen, a tokiói Nikkei 8%-os erősödésben, az indiai Sensex 0,5%-os, a dél-koreai Kospi 9%-os pluszban, a szingapúri börze 1,4%-kal korrigál felfelé, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal, a Shanghai Composite 1%-kal áll a negatív tartományban.
2: Időjárás jelentés.
8: Sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főleg a keleti, észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A Duna és a Tisza vizének hőmérséklete idehaza 19 és 22 fok között alakul, annak függvényében, hogy mennyire a folyó felső vagy alsó szakaszán tartózkodik az ember, értelemszerűen az alsó szakaszok a melegebbek. A földközi tenger egész biztató hőmérsékleti értékeket produkál, a törökországi Antáliánál 25 fokos a víz, Krétánál 24, a Fekete-tenger Várnánál 22 fokos. A Vörös-tenger pedig az izraeli partoknál 24, Egyiptomnál 25 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
10: Dijon, Tibar, Paris, Saint-Marc, des coups d'un soir, dix fois, trop tard, plus tôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards.

0: Mikszáth Kálmán szerint az arany a pénzek között olyan, mint a tudós. Minden nyelven beszél. A legfrissebb hírek következnek a Magyar Aranypiac Kft. Ügyvezetőjétől. A vonalban Schmidt Kálmán.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy állunk most a piacon? Mit mutatnak a számok?
2: Hát az arany árfolyama a múlt heti mélyrepülés után, most a hét elején visszakapaszkodott 4350 dollárig. Hogy mire lesz elég ez a visszakapaszkodás, az még egy nagy kérdés. A múlt héten elesett ugyanis 4400 dollárnál egy fontos technikai támaszszint, így a 4400 dollár mostantól a technikai elemzés szabályai szerint már egy erős ellenállásként funkcionál a felfelé vezető úton, ahhoz, hogy a korábbi emelkedő pályára vissza tudjon térni az árfolyam, minimum át kellene törnie ezen a technikai ellenálláson, és ezzel egyetemben vissza kéne kerülni a jegyzésnek még a 200 napos mozgóátlag fölé is, de még ezzel is csak egy semleges tartományba térne vissza a most negatív örvényben lévő piac, úgyhogy a jelenlegi visszatérés 4400 dollár közelébe egyelőre még inkább csak egy technikai természetű felpattanás, aminél sokkal többre ebben a pillanatban nem feltétlen lehet számítani, legalábbis rövid távon nem. A technikai kereskedésen túl a legfontosabb árfolyam mozgató tényező változatlanul az amerikai jegybank monetáris politikája, az amerikai jegybank, a Fed monetáris tanácsa, egyébként pont ma tartja a kamat döntő ülését, ezzel kapcsolatban a befektetők arra számítanak, hogy a döntéshozók nem fognak változtatni a kamatszinten, a Fed továbbra is a vártnál tovább tarthatja magasan a kamatokat, miután az infláció ismét felütötte a fejét a tengeren túlon. Ez a magasabb kamatkörnyezet pedig hagyományosan nem kedvez az aranynak, hiszen a sárga nemesfém nem fizet kamatot, és emiatt a befektetők egy része inkább a kötvényeket és a biztos hozamot kínáló kamatozó eszközöket részesíti előnyben. Az elmúlt hetek aranypiaci gyengélkedése nagyrészt ennek a kamatokkal kapcsolatos várakozásnak volt a következménye, de természetesen figyel a piac az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre is. Valóban lesz-e békekötés, meddig tart ki az enyhülés a Közel-Keleten, mire aztán ismét elmérgesedik a helyzet, ahogy ezt már számtalanszor láttuk a múltban, valóban elindulnak-e az olajszállítmányok a Hormuzi szoroson keresztül, hogyan reagál az olajár, megáll-e az emelkedésnek indult inflációs spirál az Egyesült Államokban, tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amik befolyásolni fogják az arany árfolyamát a következő napokban és hetekben.
1: Ja, arról is olvashattunk, hogy Kína, mint hagyományos vásárló, a kínaiak valamiért nagyon szeretik az aranyat, a továbbiakban is jelentős erőforrásokkal vesz részt majd a piacon. Magyarán a kínai jegybank a továbbiakban is növelni kívánja az aranytartalékait. Követik őt a többiek is?
2: Igen, nem csak a kínai jegybank egy nagy felvásárolója az aranynak, hanem pont egyébként tegnap látott napvilágot egy kutatás, egy elemzés az Arany Világtanács részéről. Az Arany Világtanács az arany kitermelő cégeket összefogó lobby szervezet, amely rendszeresen jelentkezik elemzésekkel, kutatásokkal az aranypiacát illetően. 75 jegybankot kérdeztek meg, hogy milyen terveik vannak aranyvásárlást illetően, és 45%-a a megkérdezett jegybankoknak jelezte azt, hogy tervez aranyat vásárolni tartalék képzési céllal a következő 12 hónapban, úgyhogy minden bizonnyal nem csak Kína, hanem további számos jegybank fogja folytatni azt a felvásárlási politikát, ami az elmúlt éveket is jellemezte.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk önnek, viszont hallásra!
2: Köszönöm én is, viszont hallásra!

0: Reggeli Monitor.
1: Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb kiváló minőségi előírásainak, míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, csak 1,5% tartozik a kifogásolható kategóriába. Ez derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. A partmenti strandoktól a belföldi fürdőhelyekig Európa vizeinek nagy többsége biztonságosan fürödhető, jól karban tartott. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált több mint 22 000 fürdő közül a kiválóak aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meg is haladja 95%-ot. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található kép. 2025-ben az EU-ban a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a. Magyarországon ez az arány 64%-os. Európa fürdőhelyeinek vízminősége jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, ami nagy része az uniós jogszabályoknak köszönhető. Az EU vonatkozó irányelve szerint szisztematikus bakteriológiai vizsgálatok és a városi szennyvíztisztító telepek fejlesztései a korábban kimutatott kórokozók drasztikus csökkenéséhez vezettek.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, befelé a Bölöni-György utca előtt, illetve a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apáczai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé. Nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
2: 1885-ben ezen a napon érkezett meg a szabadságszobor Franciaország ajándéka New York kikötőjébe, amely hát impozáns méreteivel, ugye a hölgy a kezében a fáklyával, fején a glóriával, azóta is jelképe az új világ szabadságának és annak, hogy ahogy Ronald Reagan elnök fogalmazott, bárki, aki megérkezik a világ bármely sarkából az Egyesült Államokba, az bizony lehet amerikai polgár. Szóval az idős hölgy a Liberty Islanden, a Szabadság szigeten található a Hudson folyó torkolatánál, acélvázas szerkezette részből készült. Egyébként az Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulójára érkezett az óhazából, Franciaországból. Aki esetleg majd arra jár, készüljön fel, mert aki a szigetre megy, az nagyjából ilyen reptéri ellenőrzésnek megfelelő kapukon és egyebeken kell, hogy átkeljen, de természetesen a vízről is csodálatos látványt nyújt minden évszakban és minden időjárási körülmény között. 8 óra van, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének felmentését a fővárosi törvényszéken.
1: A kereset oka, hogy a központi nyomozó főügyészség az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen vádiratot nyújtott be hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárják, hogy Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnöke maradhasson, ez áll az ÁSZ közleményében. Bíró Ferenc Pál ugyanakkor bízik a bíróság reális helyzet értékelésében, szerinte az ellene politikai céllal indult büntető eljárás célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék.
2: A szerb kormány és a MOL aláírta a szerb kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást.
1: A dokumentum rögzíti a vállalat működésének kereteit arra az esetre, ha a MOL megszerezné a NISZ többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől. A megállapodás célja a további fejlesztések, illetve a pancsovai olajfinomító működésének biztosítása. Ez már július 1-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala. Ez az engedély lehetővé teszi a NISZ-nek vagy annak lányvállalatait érintő üzleti tevékenységek, szerződések és egyéb megállapodások fenntartását.
2: Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott.
1: Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
2: Közben Irán több drónt is indított a Hormuzi szoroson áthaladó teherhajók ellen, mióta Amerika és Irán megegyezett a háborút lezáró keretmegállapodás részleteiről, ezt tudta meg az NBC News.
1: A lap úgy tudja, hogy a térségben állomásozó amerikai katonák eddig minden dróntámadást elhárítottak, mielőtt a légi eszközök kárt tudtak volna okozni. Vasárnap óta minden éjjel voltak ilyen támadások a Hormuzi szorosan áthaladó hajók ellen, annak ellenére, hogy elvileg tűzszünet van érvényben Irán és az Egyesült Államok között, pénteken pedig akár béke megállapodás aláírása is lehet majd.
2: Bár a befektetői hangulatot rövid távon javították az amerikai iráni békemegállapodásról és a hormuzi szoros megnyitásának lehetőségéről szóló hírek, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldottak meg.
1: Kovács Máté szerint az elmúlt hónapok ellátási zavarai jelentősen csökkentették a készletszinteket. A logisztikai korlátok továbbra is fennállnak, így a következő hónapokban rendszeresen számíthatunk akár $100 magasabb olajárakra. Kovács Mátét hallják.
7: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a kereslet növekedését, és ez el fog tartani hónapokon keresztül, mert deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni, azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy exportvolumen növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
0: Tőzsdehírek.
2: A Wall Street-en vegyesen zártak tegnap a főbb tőzsdei mutatók, a Dow Jones 6,1%-ot erősödött.
1: A Nasdaq 1,1% csökkenéssel, még az S&P 500 6,1%-os mínusszal zárt.
2: A nyugat-európai bőrzék többnyire emelkedéssel zártak.
1: A londoni FTSE 6,1, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 8,1%-kal erősödött. A milánói bőrze teljesített a legerősebben, 1,2%-kal nőtt, Madridban 7,1%-os volt a plusz.
2: Idehaza a BUX 8%-os pluszban 138.730 ponton zárt tegnap.
1: A tőzsde forgalma 33,1 milliárd forint volt. Az OTP 1,2%-kal emelkedett 44.390 forintra. A MOL 3,4%-kal erősödött 3.888 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.704 forintra. A Richter 1,7%-kal esett 11.910 forintra.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 349 forintba és 34 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 300 forintot és 80 fillért, egy svájci frankért 379 forintot és 99 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 82 forint 43 fillér, a cseh korona 14 forint 46 fillér, egy angol font 403 forintba és 79 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol szokás szerint vegyes a kép. A térségben irányadó tokiói Nikkei 8,1, a Shanghai Composite 1,1, az indiai Sensex 4,1%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 1,5, a szingapúri börze 1,4%-kal teszi ugyanezt. A hongkongi Hang Seng, mint egyedüli renitens a térségben, 8,1%-os csökkenésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként minimális 0,05%-os elmozdulással fölfelé, $76.09 áll, a Brent jegyzési ára hordonként $78.96. És akkor nézzük, mi a helyzet a sárga nemes fémmel. Az arany unciánként $4,345 és 50 centbe kerül jelenleg a világpiacon, ez valamivel több mint 31 gram egy uncia. 0,2%-os az elmozdulás a negatív tartomány felé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Már negyed százada annak, hogy évről évre kiderül, kik alkotják a 100 leggazdagabb társaságát Magyarországon.
1: Újabb rekord, hogy egy év alatt 14%-kal mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt a leggazdagabb magyarok összvagyona. A leggazdagabb idén is Mészáros Lőrinc, őt követi Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsúti Zsolt áll. A listán négy új szereplő is található, egyikük azonnal a top 10-be került dr. Pavelka Tibor személyében. További új szereplők a Hell energiaitalgyártó vállalat tulajdonosai Barabás Ernő és Barabás Zsolt. A 100 leggazdagabb magyar felelős szerkesztőjét Németh Teréz Katalint hallják.
0: Időjárás jelentés.
2: És akkor következik most Németh Teréz Katalin, utána pedig az időjárás.
8: Az alapelvek nem változtak. A kiinduló alap mindig a cégérték, méghozzá a Magyarországon meglévő érdekeltségeknek a cégértéke, és ez az, ami mellé oda teszünk minden mást, ami nem ilyen viszonylag exakt módon mérhető elem. ebben nincs érdemi változás. Egyetlen egy picike ponton változtattunk, és az az, hogy eddig mindig egyetlen egy nap a tőzsdei részvények árfolyamát mindig egy kijelölt nap árfolyama alapján számoltuk. Idén annyira hektikusan mozogtak az árfolyamok, és föl is, és le is, hogy idén 180 napos mozgó átlagot használtunk.
1: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főleg a keleti és észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. Ennél is jobb lehet az időjárás Ausztriában, no, nem feltétlenül a napsütés miatt, hanem 3-1-re nyertek az osztrákok Jordánia ellen a J-csoport számukra nyitó mérkőzésén. Ezzel ugyanúgy 3 pontjuk van a csoportban, mint Argentínának, amely 3-0-ra verte Algériát. Az argentinok jobb gólkülönbséggel vezetik a csoportot az osztrákok előtt, a harmadik jelenleg Jordánia, a negyedik pedig Algéria.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A címvédő argentin válogatott Lionel Messi triplájával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait. Az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J-csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. A norvég válogatott 4-1 arányban bizonyult jobbnak az iraki együttesnél, az I-csoportban, Bostonban. A legutóbbi ezüstérmes franciák 3-1-re győztek Szenegál ellen az I-csoportban, New Yorkban. Szűcs Luca az 5., Battai Sugár pedig a 8. helyen végzett női kard egyéniben a franciaországi Vivo Európa bajnokságon Antoniban. Ugyanitt a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a magyarok közül a legmesszebb jutva Andrásfi Tibor a 6. helyen végzett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az Egyesült Államok által bevezetett embargók, illetve a venezuelai olajszállítások körüli geopolitikai változások komoly nyomást gyakorolnak Kubára. A Trend FM által megkérdezett Latin Amerika szakértő azt mondja, hogy az ország energiarendszere és ellátási láncai összeomlottak, súlyos üzemanyag és fűtőolaj hiány van, ami országos áramkimaradásokat és az alapvető szolgáltatások akadozását idézte elő. Fogel Dáviddal Lakatos László beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Kuba jelenleg úgy tűnik, hogy nem túlzás, történelmi léptékű gazdasági és humanitárius válsággal küzd, illetve hát vannak olyan hírek, amik azt mondják, hogy jó, igen, hát Kubában azért az emberek jól el vannak, hozzászoktak a hiányhoz, meg egyebek, és közben azért süt a nap, meg rumaz van. Ez a közhelyes és kicsit előítéletes mondás, vagy a másik oldalról meg hát tényleg történelmi humanitárius és gazdasági válság van. Mi az igazság, mit látsz?
3: Igen, valóban nyilván nem fekete-fehér a történet. Rum természetesen van, de amikor a rum készítéséhez szükséges cukrot már importálnia kellene az országnak, mert hogy a korábban 80-as években tetőző cukor előállítás az bezuhant, akkor nyilván kevesebb a rum, és ami van, azt is inkább exportálják. De vannak sajnálatos módon érzékelhető dolgok is, mert korábban beszéltünk az olajválság miatt okozta áramkimaradásoktól kezdve, hogy ez rányomja a bélyegét ugye a mindennapokra. Nem csak otthon, hogy a hűtő mondjuk nem működik, ha éppen tudna az ember élelmiszert vásárolni, akkor ezt nem tudja tartósítani hosszabb távon, de a kórházak működésére, stb. Ez megmutatkozik mondjuk az ország egészségi állapotában, vagy a népesség, lakosság egészségi állapotában. Most nemrég jöttek ki számok, ami alapján hát elég nagy a visszaesés, itt a csecsemőhalandóság száma mondjuk az 1000 főre vetítve, most már a 10 főt éri el, ami mondjuk 2018-ban 4 volt, de 2 évvel ezelőtt is csak 7,1. Ugyanígy a szülőnők halálozási száma is megugrott, mondjuk daganatos betegséggel érő gyerekeknek a túlélési kilátásai 85%-ról 65%-ra esett vissza. Ez most, mint január óta eltelt időszakban. Tehát hatalmas nagy kézzel fogható dolgok is vannak, amellett, hogy egyébként a nemzetközi szervezetek jelentései szerint 10 kubaiból 7 kétszer tud csak enni naponta. Tehát érzik a bőrükön az emberek, és hát 1-2 órára van csak ugye áram, tehát ez a kommunikációtól kezdve, ugye most már mobiltelefonja kb. Mindenkinek van, mindenre rányomja a bélyegét.
2: Ugye hát meg korábban a jelenlegi elnök tett mindenféle ígéreteket, meg engedményeket a saját oldaláról, hogy talán így jobban az Egyesült Államok kedvébe járjon. Az Egyesült Államok hozzáállása Kubához változott-e? Tehát most túl azon, hogy most beengedik a humanitárius szállítmányokat, de egyéb könnyítéseket nem kap Kuba?
3: Hát ez is egy érdekes dolog, hogy beengedik vagy nem engedik, mert pont az a washingtoni vezetés, aki korábban megengedte azt, hogy humanitárius és privát aktorok, tehát privát szereplők vásárolhassanak kőolajat, most éppen a napokban megpiszkáltak egy floridai vállalatot, aki szeretett volna 250 ezer hordónyi dízelt, illetve benzint a Szigetországba szállítani. Itt az engedélyekbe kötöttek bele, tehát hogy annyira azért nem engedékeny a washingtoni vezetés, még ha úgy is tűnik esetleg kívülről, és ezek a bizonyos segélyszállítmányok sem jutnak el olyan egyszerűen. Az ENSZ-nek különböző szervezetei, szakosított intézményei panaszkodtak arra, hogy mivel nincsenek járatok, nem minden ugye ENSZ gépekkel történik, hanem kereskedelmi járatokkal, ezért mondjuk a beszállítás is adott esetben nem működik. Illetve éppen tegnap vagy tegnap előtt fejezte be a működését egy olyan szervezet, egy olyan szolgáltatás, ami pénzszállítása vagy pénzátutalás mellett, vagy ilyen pénzszolgáltatás mellett mindenféle csomagokat, élelmiszert, stb. Jutatott be Kubába az embereknek, akiknek ugye hát volt nyilván erre keretük. Például a napokban pont a washingtoni szorítás miatt függesztette fel a működését. Úgyhogy annyira nem látom, hogy nagyon pozitív irányba mozdulnának el a washingtoni döntések, nyilván arra játszanak, amellett, hogy persze ilyen gesztus tárgyalások folynak, lement éppen a Southcom-nak, a déli parancsnokságnak a parancsnok a Guantanamo-ba és a kubai vezérkarfőnök helyettessel kedélyesen tárgyaltak, és emellett megjöttek be a szankciók, ami meg Washingtonból jött, és nem katonai vonalon. Tehát egy ilyen kettős játék. játékot lehet látni.
2: Emögött az van, hogyha végre Trump elnök ezt az iráni álmokfutását befejezi, és lesz itt valami megbékélés, és nyugalom lesz, és talán az olajszállítmányok is kényelmesen mehetnek, megkezdődhet a hormuzi szoros aknamentesítése, és a többi, és a többi, akkor hogy valami sikert is föl tudjon mutatni, neki esik Kubának? Ez várható, vagy ezzel számol bárki is?
3: Igen, ugye itt egyrészt eszméletlen rekordmélységekben van a különböző még saját pártján, saját szavazóin belül népszerűsége is, és ugye a félidős választások azok már itt vannak a nyakunkon igazából. Tehát valamit nem lenne rossz felmutatni, csak ugye azok az opciók, amik most még itt lehetőség szerint felmerülnek, mondjuk az amerikaiak részére, hát egyik sem annyira nagyon kecsegtető. Tehát, hogyha végigmennénk most a katonai boots on the ground típusú partraszállással egybekötött, mint amit ugye anno 60-ig egy néhány évvel ezelőtt a Disznóbölnél elbuktak, de mondjuk saját katonákkal, aztán az ilyen precíziós jellegű csapás, mint ahogy a Maduro elleni nem is katonai műveletnek minősített művelet ugye végbe ment. Most felmerült néhány elemzőnél, én ezzel nem igazán értek egyet, vagy nem igazán látom ebbe a rációt, hogy egy humanitárius műveletet hajtanának végre katonák segítségével, tehát annyira eszkalálódna a helyzet, ami ugye hát az általuk okozott, hogy nem engednek be semmilyen kőolajat, segélyszállítmányokat, stb. Elvágják igazából teljesen a szigetet a külvilágtól, és ők, mint egyfajta megmentő, akkor 100 milliós nagyságrendben osztanának szét mindenféle humanitárius segélycsomagokat, meg megvennék át ott a humanitárius műveleteknek az irányítását, de katonák által. Én ezt nem látom annyira racionálisnak, de van egy-két amerikai egyetemről láttam egy-két szakértő, aki ezt is mondta.
2: Ennek a forgatókönyvnek mi a legnagyobb akadálya?
3: Hát, ha visszaemlékszünk arra Venezuelát, ugye mindig emlegetjük párhuzamként, hogy 2019-ben, amikor volt egy Juan Guaidónk és ideglenes elnökként a félvilág elismerte, akkor egy hídon nem tudta azt megszervezni, hogy éppen bemenjenek ott a kamionokkal a segélyszállítmányok, mert a szuverenitás védelmére és mindenféle egyéb dolgokra hivatkozva Caracas azt mondta, hogy nem, és meg is hiúsult ez a történet. Nyilván nem volt ennyire brutálisan rossz a helyzet anno Venezuelában, de Kuba se hinném azt, hogy tártkarokkal és tapsikolva fogadná az amerikai katonákat, akik most éppen nem fegyverrel jönnek, bár hát azért egy katona fegyverrel katonat, hanem nem tudom én segélyszállítmányokat osztogatnának. Tehát én nem gondolom, hogy ez levezényelhető és kivitelezhető, és engedné a kubai rezsim. Tehát ez egy ilyen csendes megszállása lenne a szigetországnak, amit egyébként Kubában is vannak olyan felmérések, hogy a helyiek sem szeretnének. Még akkor is, hogyha esetleg örülnének annak, hogy rezsimváltás legyen, ők nem szeretnék, ha az Egyesült Államok megszállná Kubát. Ugye erre már volt példa a történelem.
2: Főleg, hogy ez az Egyesült Államok, nem?
3: Igen, hát ugye megnézték Venezuelát, nyilván az első napokban többekkel együtt örültek esetleg, hogy jó, akkor majd rendszerváltás lesz, és jön a jó időszak. De hát igazából nem sok minden történt Venezuelában, annyi, hogy most szót fogad jobban Washingtonnak. Ha most ide is jönne egy hasonló forgatókönyv szerint bárki, akit annyira nem lehet egyébként azonosítani, mert egyelőre nagyon összezártnak tűnik a rezsim, ők nem szeretnének csöbörből vödörbe esni, mert hogy az sem lenne jobb. Olajat nem tudnak tőlük elvenni, de nyilván azért más dolgokban, hogyha beleszólnának, az nem biztos, hogy jó lenne. A Szigetországnak kobalt meg nikkel van, nyilván ki lehet rakni a kínaiakat, meg az irániakat, akik olyat vagy valós elhelyezkedéssel vannak ott a szigeten, ugye lehet olvasni mindenféle hírszerzési forrásokból, hogy a kínaiaknak több ilyen megfigyelő bázisuk is van, az irániak is ilyen tanácsadókkal esetleg részt vesznek az ország támogatásában.
2: Mi az, ami a legvalószínűbb, és ami történhet?
3: Hát minden rendelkezésre áll, hogy akár egy katonai lépés is megtörténjen. Ugye már nincsen ott a Gerald Ford, ami a venezuelai műveletet támogatta, viszont ott van a másik legnagyobb repülőgép hordozó, a USS Nimitz, ami éppen akkor került a karibi térségbe, akkor lépett be, amikor ugye vádat emeltek Raúl Castro ellen egy 94-es repülőgép lelövés kapcsán, tehát ez is jelzésértékű, tehát minden katonai haditechnikai, illetve csapatok is ott vannak Puerto Ricóban, Floridában, illetve akár haditengerészeti egységek, tehát hogyha az elnök felébred és így dönt, akkor akár ezt is meglépheti, de akár a kivárásra is, és a szép csendes szalámizására a rendszernek is ugyanúgy lehet számítani. Tehát annyira kiszámíthatatlan volt eddig is az amerikai vezetés Trump alatt, hogy én nem tudnék fogadni egyikre se jó szívvel. Nagyon nyilván nekik áll a zászló, az idő is nekik játszik, mindenféle tartalékait feléli a szigetország, nagyon kevés az az extra, amit kap. A orosz kőolajszállítmány, ez ugye márciusban érkezett meg, tehát hogy 1000 éve történtek ilyen dolgok, és hát mindenből az

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, befelé a Bölöni György utca előtt, illetve a 18. kerületben a Csévéző utca

0: Ausztráliában befelé a Gyömrői útnál torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy perc elmúlt 8:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormánya a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Mint emlékezetes, még a választások előtt a korábbi kormányzat egy pénzszállító autót megállította az autópályán, és nem csak őrizetbe vette a pénzszállítókat, hanem lefoglalta egy időre az ott talált aranyat, illetve a készpénzt, ami egyébként Ukrajnába ment volna. Később elengedték a pénzszállító alkalmazottakat, és hát az aranyat, illetve a készpénzt is vissza kellett adni Ukrajna számára. Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjának első fordulójában. Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a VB-re 28 év után visszatérő osztrákok kapuja előtt, de Ausztria hatékonyabbnak bizonyult és fontos 3 pontot szerzett. Aki esetleg átaludta az esti és a hajnali órákat, a franciák 3-1-re győzték le Szenegál együttesét, a címvédő Argentina 3-0-ra nyert Lionel Messi mesterhármasával Algéria ellen, a norvég válogatott pedig 4-1-re diadalmaskodott Irakkal szemben az I csoportban.
1: Tőzsde hírek.
2: A tegnapi tőzsdei kereskedésben a főbb indexek Európában jobbára erősödni tudtak. A londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 1 tized, a párizsi CAC-re 8 tized százalékkal, Milánó 1,2 tized százalékot emelkedett, Madrid 7 tized százalékot, a Wall Street-en a Dow Jones 6 tized százalékot emelkedett, a Nasdaq 1,1 tized százalékot csökkent, az S&P 500 6 tized százalékos mínusszal zárt. A BUX 8 tized százalékos erősödéssel fejezte be 138.730 ponton, a tőzsde forgalma 33,1 milliárd forint volt. Az OTP 1,2 tized százalékkal emelkedett 44.390 forintra. A MOL 3,4 tized százalékkal erősödött 3.888 forintig, a Magyar Telekom 1 tized százalékkal gyengült 2.704 forintra, a Richter 1,7 tized százalékkal esett 11.910 forintig. 80 dollár alatt a két fontosabb kőolajtípus, a Brent jegyzése 79 dollár 5 centen, az amerikai könnyolaj 76 dollár 14 centen jár. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldódtak meg az iráni-amerikai béke ellenére, emiatt pedig újra előjöhet a következő hónapokban a 100 dollár körüli kőolaj. Kovács Mátét hallják.
3: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a kereslet növekedését, és ez el fog tartani hónapokon keresztül, mert deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni, azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy export volumen növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
2: Kuba jelenleg történelmi léptékű gazdasági és humanitárius válsággal küzd. Az ország energiarendszere és ellátási lánca gyakorlatilag összeomlott, súlyos üzemanyag és fűtőolaj hiány lépett fel, ami országos áramkimaradásokat, alapvető szolgáltatások akadozását idézi elő. A szűkös állami gazdasági struktúra és a nemzetközi szankciók hatása pedig már az egészségügyi adatokból is látszik. Fogel Dávid, Latin Amerika szakértőt hallják.
4: A csecsemőhalandóság száma mondjuk az 1000 főre vetítve most már a 10 főt éri el, ami mondjuk 2018-ban 4 volt, de 2 évvel ezelőtt is csak 7,1. Ugyanígy a szülőnők halálozási száma is megugrott. Mondjuk daganatos betegséggel érő gyerekeknek a túlélési kilátása 85%-ról 65%-ra esett vissza. Ez most mint január óta eltelt időszakban. Tehát hatalmas nagy kézzel fogható dolgok is vannak, amellett, hogy egyébként a nemzetközi szervezetek jelentései szerint 10 kubaiból 7 kétszer tud csak enni.
1: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főleg a keleti észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. 8 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
5: A jelenleg tapasztalható 80 dollár körüli olajárak könnyen félrevezető képet adhatnak a piac valódi állapotáról, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint. Kovács Máté elmondta, hogy bár a befektetői hangulatot rövid távon javították a hormuzi szoros körüli ellátási helyzet enyhülésével kapcsolatos hírek, a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldódtak meg. Az elmúlt hónapok ellátási zavarai jelentősen csökkentették a készletszinteket, miközben a logisztikai korlátok és a geopolitikai kockázatok továbbra is fennállnak, és az év végére nem kizárt a tartósan 100 dollár körüli árszint. Lakatos László interjúja következik.
1: Reggeli Monitor.
6: Az elmúlt napok pozitív hírei nyomán jelentősen csökkent a kőolajára, akár ha a Brent típusú kőolajat, akár hogyha az amerikai VTI jegyzésárakat nézzük, ugye jócskán 100 dollár alatt van most. Miközben a nemzetközi szakértők azt mondják, hogy hát itt azért föl kell készülni arra, hogy 100 dollár körüli ár maradhat, mert hogy óriási kockázati felár lapul a háttérben. Mi áll le mögött?
3: Alapvetően ugye, amikor ezeket a jelenlegi árakat látjuk, akkor kicsit be vagyunk csapva, hogy úgy mondjam, mert azért ezek az árak nem teljes mértékben követnek le minden egyes aspektusát ugye az energiaszektornak. Nagyon jó, hogy ilyen mértékű csökkenésen ment keresztül maga az energetikai árazás. Ugye ez főként annak köszönhető, hogy most már úgy néz ki, hogy nagyon közel állunk ugye egy béke megállapodáshoz Irán, Izrael és az Amerikai Egyesült Államok között. Azonban nagyon sok olyan tényező van még, ami a háború következményeként fog megérkezni a következő pár hónapban, amit egyelőre még a piacok nem tudtak beárazni.
6: Na most ebből mi a legfontosabb? A készletapadás, vagy pedig más egyéb tényezők?
3: Szerintem kettő olyan tényező van, ami a legfontosabb. Az egyik az infrastruktúráknak a fejlesztése, amiket majd helyre kell állítani. Ugye a különböző támadások értik az infrastruktúrákat, hogy ezek sérültek, ezáltal ugye a termelés és az exportálási kapacitás az már ugye nem ugyanaz a szinten van, mint ugye a háború előtti időszakban. A másik pedig a kiesett termelésnek a pótlása. Ugye mert ez a kettő tényező lesz az, ami majd a hormuzi szoros megnyitása után megint csak hatással lesz a piacra, mert nagyon sok ember fejében ez ugye úgy néz ki, hogy megnyílik a hormuzi szoros, és akkor onnantól kezdve majd akkor megint ugye a korábbival megegyező 100%-on fognak érkezni a tankerek, és akkor majd ugye az export volumen is visszáll a régi helyzetre.
6: Na de hát Katarban lebombáztak egy hatalmas termelőkapacitás, vagy ez földgáz volt?
3: Igen, az ugye egy LNG terminálnál történt ugye egy nagyon komoly bombázás, és ugye a Qatar Energies be is jelentette, hogy annak az időintervalluma, amíg ezeknek a sérült infrastruktúráknak a fejlesztését vissza tudják hozni az eredeti állapotra, az akár éveket is igénybe vehet. És ehhez hasonló támadások nagyon sok más közel-keleti országot is értek. Nagyon sok infrastruktúráról még egyelőre nem is kapunk hivatalos információt, hogy milyen mértékű ugye a támadás, és pont ez lesz ugye az egyik faktor, ami majd befolyásolni fogja, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk Katar megint csak képes lesz LNG-vel ellátni ugye a világpiacot, mekkora lesz ez a mérték, amit a sérült infrastruktúra el tud látni. És ezek azok a problémák, amiket még egyenlőre a piac nem nagyon tudja, hogy hogyan reagáljon le, hiszen hát őnek sincsen teljes információjuk, ugye itt a háború miatt azért erről, és ezért vannak most ezek a kicsit becsapós jelenetek, hogy tényleg itt 80 dollár környékén láthatjuk a kőolajnak az árát. És itt nagyjából olyan számokkal tudunk számolni, hogy 2025 negyedik negyedévében nagyjából 2,8 milliárd hordó kőolaj volt az, amit szállítottak globális szinten. Na most ez a szám előreláthatólag 2026 negyedik negyedévére mindössze 2,3 milliárd hordó lesz, úgyhogy azért egy ilyen 0,5 milliárd hordónyi hiány az már vizionálható a piacon. És ehhez tevődik hozzá az, hogy a háború kirobbanásának idején nagyon sokat beszéltünk ugye az alternatív útvonalakról és az alternatív kereskedelmi pontoknak a kiemelt fontosságáról. Viszont az látszik, hogy azért ott is más országokban, mint például az észak-afrikai régióban vagy dél-amerikai régióban, azért az export volumen növelése, ez a skálázás, ez nem tudott olyan gyorsan végbe menni, mint ahogyan azt nagyon sokan várták. Úgyhogy ezek az alternatív útvonalak is hiába próbálják az összes jelenleg elérhető mennyiséget a piacra dobni. Ezek nem képesek tartani a tempót azzal a hiánnyal, ami egyelőre a piacon van. És mindemellett nem szabad ugye elfelejteni azt se, hogy például, amikor ugye földgázról beszélünk, akkor ugye vannak a különböző tározók, amiket fel kell tölteni a téli időszak előtt. Úgyhogy ilyenkor a nyári időszak második felénél, ugye ez a harmadik negyed év nagyjából ugye az évben, ez általában arra szokott rámenni, hogy a tározókat feltöltsék. De mivel alapvetően van egy hiány a piacon, ezáltal jelenleg a tározók feltöltése is sokkal lassabban fog menni, és ezek azok a faktorok, amik összeállnak, és ezek fogják eredményezni ezeket az úgynevezett prémium árakat, amiket egyelőre nagyjából egy 5-10 dolláros mértékben vizionálnak ugye a szakértők és a különböző elemzők kutatóintézetei.
6: Egyébként mondjuk tankerkapacitás az van-e elegendő, vagy pont a beszorult hajók miatt van egy csomó hajó, ami áll az olajtartalékkal együtt, vagy ez azért nem olyan jelentős mennyiség, hogy ez hosszú távon befolyásolja az olajárakat?
3: Nem mondanám, hogy a tankerek számában van a probléma, inkább ami még hozzáadódik ehhez az, hogy ugye nagyon sok tanker, ahogyan is mondanak, beragadt, nagyon sok várakozik, viszont azért az az időszak, ameddig ezek a tankerek helyet cserélnek, és mondjuk megtörténik az elindítás annapi feltöltség ezeket a tankereket, ez megint csak több hónapot vehet igénybe. Nagyjából azt mondták, hogy mire a megnyitás után majd az újabb tankereket sikeresen megtöltik, az 3 hónap. Ezzel számolnak a globális kutatóintézetek. Úgyhogy megint el fog telni egy ilyen időszak azért, amikor majd ugye a piac megint reagál, hogy milyen jó hír, hogy ugye a hormuzi szoros megnyílt, viszont az energiahordozók még egyelőre nem fognak tudni különösebb mértékben növekedve folyni ugye a világpiac felé, hiszen a tankereknek megint csak időbe telik, ameddig megtöltik őket.
6: Viszont ugye nagyon sokan a tartalékokból használtak fel, ugye Magyarország is hozzányúlt a saját stratégia tartalékaihoz. Ez hogy néz ki Európa, illetve világszerte? Tehát mennyire élték föl, vagy használták el akár a stratégiai tartalékaikat, akár az egyéb tartalékokat a piaci szereplők?
3: Azért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel, hogy a krízis helyzet alatt többször is volt olyan, hogy a stratégiai tartalékokat világpiacra tudták dobni nagyon sok ország összeállva közösen. Ugye korábban volt egy körülbelül 400 millió hordós ilyen összeállás, amikor több ország ugye a világpiacot próbálta egy kicsit kordában tartani. Ezek azért arra utaló jelek, hogy még van bőven tartalék itt a különböző országoknál. Magyarországnál is nagy valószínűséggel megvannak még a tartalékoknak egy jelentős része, ezzel tudunk valószínűleg számolni. Erről nagyon nehéz hivatalos adatot kapni, főleg külföldi országoknál, ott nagyon nehéz belelátni a rendszerbe, de a különböző energetikai nagyobb szövetségeknél azért látszik, hogy még vannak tartalékok, van még mihez nyúlni. Csak ugye ennek megint egy stratégiai kihívása van, mert hogyha ezekhez a tartalékokhoz túl mélyen nyúlnak hozzá, egy olyan időszakban, amikor nagyon nehéz azt előre vizionálni, hogy mikor lehet ténylegesen majd feltölteni ezeket a tartalékokat, akkor ugye azt kockáztatják, hogy egy esetleges újabb, nagyon hirtelen bekövetkező energetikai világkrízisnél már nem lenne mihez nyúlni, vagy nem olyan mértékben. Ugye ezért van egy kicsit ilyen kivárás most minden ország részénél, hogy vajon milyen mélységben szabad ezekhez a tartalékokhoz hozzányúlni, mert még nem látják, hogy mikor fogják tudni újra tölteni őket.
6: Mert ugye pont ez a nagy kérdés, hogy ha nem lehet tudni, hogy mennyire fogytak le ezek a tartalékok, akkor nem lehet tudni, hogy mekkora igény keletkezik a következő időszakban ezek feltöltésére, mert az mind megjelenik, mind kereslet a piacon újra, hiszen megy a szállítás, viszont keletkezik egy csomó igény, ami árfelhajtó lehet.
3: Igen, ugye alapvetően az árak felhajtására ez most, ha ez lesz a legnagyobb hatással valószínűleg felvevői piaci szempontból, hogy ténylegesen ugye a tartalékokat fel kell tölteni, plusz ugye a kiesett hiányokat, amiket eddig nem tudtak pótolni, azokat most mindenki egyszerre próbálja. Ugye azért vannak országok, meg vannak finomítók Európában is, akik azért már rámentek arra, hogy ők megveszik prémium áron is a különböző energiahordozókat, és nem várnak túl sokáig, de az biztos, hogyha megint elindul majd igazából egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a keresletnek is a növekedését, és ez el fog tartani elég sokáig, hónapokon keresztül, mert ténylegesen most azért arról beszélünk, hogy deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben ugye azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor meg azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni. Azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy skálázódás, ugye egy export volument növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
6: Ezzel együtt akkor arra berendezkedhetünk, hogy a 100 dolláros árszint még velünk marad, annak ellenére, hogy most már a 80 dollárt is eléri egyes napokon.
3: Igen, a legtöbben azt vizionálják, hogy már itt a harmadik negyed év környékén is elérhetünk újra megint egy-két napra akár 110 dollár per hordós aktuális árat, és akkor ugye erre kell ugye a prémiumot még rászámolni, viszont ez azért valószínűleg megint csak vissza fog csökkenni, és nagyjából azt mondják, hogy 2027-es évet azt olyan 100 dollár környékén fogjuk megkezdeni. Ugye itt azért elég nehéz konkrét árat belülni, most ez konkrétan 100 dollár lesz-e, én azt mondanám, hogy azért egy 5 dollár plusz-minusszal lehet számolni, olyan 95 és 105 környékén fogjuk nagy valószínűséggel megkezdeni a 2027-es évet, de ez azért attól is nagyban függ, hogy a háború ténylegesen mikor fog lezáródni, és a hormuzszoros mikortól lesz újra nyitva. Mert azért azt látni kell, hogyha itt most még hónapokon át tartanak esetleg a tárgyalások, vagy a hormuzi szorosnak ugye a feloldása, hiszen azt azért nem szabad elfelejteni, hogy elvileg a hormuzi szorosnál még mindig vannak tengeri aknák, amiket megint csak ki kell majd onnan valahogyan szedni és el kell távolítani. Egyes előrejelzések azt mondták, hogy ez körülbelül fél évet is igénybe vehet, míg teljesen megtisztítják ugye a szorost, ami alapvetően sem egy túl széles kereskedelmi útvonal. Ezek mind szépen rátesznek ugye az árakra, úgyhogy nagyjából erre a 100 dollárra azért én úgy gondolom, hogy fel lehet készülni, és akkor senkit nem fog különösebb csalódás érni.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
5: Évek óta megoldatlan a Szerbia és Horvátország között zajló határvita. A balk.hu főszerkesztője szerint a Duna vonalán húzódó határ eltér a korábbi jugoszláviai közigazgatási határtól. Így módon szerb, illetve horvát települések kerültek át a másik országba. Varga Szilveszter beszélt a két ország megbékélését lehetetlenné tévő ellentétekről, és a vitatott területeken kikiáltott önjelölt mikroállamokról is. Lakatos László interjúja.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
6: Néhány évvel ezelőtt volt szenzáció, hogy a szerb-horvát határon, a Duna vonalában, vagy a Dunában vitatott határterületen megjelent két mikroállam, pontosabban kikiáltotta két önjelölt mikroállamot, Liberlandot 2015-ben, illetve aztán 2019-ben egy 17 éves amerikai Wyatt Beck és társai által alapított Gapla nevű államot jelentettek be. Azóta persze mindenféle történik ezzel kapcsolatban, már toborozzák a lakosságot, miközben nem biztos, hogy ez egy lakható környék. És ugye most ez az alapító, Wyatt Beck bejelentette, hogy idén egy nagy kerékpár túrát szervez Gaplára, de talán kezdjünk onnan, hogy mitől vitatott ez a terület, hiszen a Duna volt ott a határfolyó, amióta a két ország külön vált Jugoszlávia felbomlása után.
7: A volt Jugoszlávia idejében itt nem volt igazi határ, itt közigazgatási határok voltak. Tehát nem volt államhatár szintjére emelve, és a közigazgatási határok egyrészt benyúlnak Horvátországba, másrészt benyúlnak Szerbiába. Tehát úgy kell elképzelni, hogy elvben a közigazgatási határok alapján a Duna szerbiai oldalán is vannak horvát területek, illetve kisebb részben Horvátország területén is a közigazgatási határok szerint vannak szerbiai területek. És ez adja azt a különleges helyzetet, hogy igazából nem tud a két állam dűlőre jutni abban a kérdésben, hogy kihez tartozik, melyik terület kihez tartozik. A lényeg ugyanis az, hogy a horvátok ragaszkodnak a régi közigazgatási határokhoz, mivel ők így nagyobb területeket kapnának Szerbiából, viszont a szerbek pedig azt mondják, hogy a Duna folyamának a közepét kell venni, tehát a határ folyó a Duna, és nincs semmi más kérdés. Ebből ered az, hogy maradnak olyan területek, amelyek nagyon érdekes módon senkinek sem kellenek, illetve senkihez sem tartoznak ebben.
6: Illetve szemfüles fiatalok, vagy hát nem is annyira fiatalok, most már a területen lévő második Duna-szigetet önálló országként kikiáltották, bár ugye még a régebben alapított Liberlandon se jártott az alapító, és most pedig egy Gapla nevű területet neveztek meg önálló országnak. Viszont ezzel nem törődik sem Horvátország, sem Szerbia. Mi ennek az oka? Vagy eleve a területtel nem törődnek, így aztán azt, hogy ott vicceskednek mindenféle külföldiek, ez aztán pláne nem érdekli a vezetést.
7: Azt hiszem, hogy minden ember 8-10 éves korában átesik azon, hogy várakat épít és saját államokat kiált ki. Na most a mostani esetben, Gapla esetében még megbocsátható, hogy 17 éves fiatalok ilyesmivel szórakoznak. A Liberland esetében már magukat komolyanak tartó emberek is ezzel kezdtek foglalkozni, még 2015-ben, tehát ennek a hátterében persze az internet átállt, ez gyakorlatilag mind a két esetben internetes köztársaságoknak lehet gyakorlatilag nevezni őket, másrészt pedig a kriptovalutával való kereskedelem is befolyásolja ezt a térséget, és úgy válhat valaki állampolgárrá, hogy megvesz bizonyos kriptovalutát. Igazából államok úgy szoktak alakulni, hogy van lakosságuk. Van egy olyan népcsoport, amely saját államot akar magának. Na most ezeknek a területeknek nincs lakosságuk egyrészt, másrészt pedig nincs olyan népesség, nemzet, amely magának követelne egy államot. Tehát itt interneten keresztül megy a szerveződés, aztán Amerikától Ázsiáig, Afrikáig bárki jelentkezhet. Tehát igazából nincs meg az államiságnak az egyik attribútuma. A 2015-ben létrejött Liberland esetében 300 ezer lakos van állítólag. Na most képzeljük el, hogy ez egy 7 négyzetkilométeres terület, és erre 300 ezer ember költözne, ez gyakorlatilag fél Montenegró.
6: De oda lehetne effektív költözni? Tehát ez egy olyan stabil homokpad, ahol akár még épületeket is lehetne emelni?
7: Igen, elképzelhető, hogy oda lehetne költözni, de ezt egyelőre a horvát hatóságok nem engedélyezik, mivel a terület azért Horvátország, tehát a Duna horvát oldalán van, meg is tiltották a belépést, kivéve a horvát erdőgazdaság számára, tehát csak horvátok léphetnek be. Ez gyakorlatilag itt lakatlan, illetve lakatlan területekről van szó, több szigetről van szó, Gapla esetében kettőről, Sziga esetében talán egyről, de hát ez egy nagyobb, összefüggőbb sziget. De azért próbálják fenntartani az összetartozás élményét, és most, ha jól láttam az interneten, akkor biciklitúrát szerveznek, igaz, hogy Szerbia területén. A lényeg az, hogy mind a két sziget, illetve mind a két úgynevezett független ország Szerbia felől megközelíthető. Egyrészt azért, mert a horvát hatóságok azért elég ellenségesen néznek erre a kezdeményezésre, másrészt pedig azért, mert szárazföldön igazából veszélyes ezeknek a területeknek a megközelítése, hiszen a háború folyamán, tehát a 90-es évek háborúi után még maradhattak vissza aknák, mint mondtam, ez egy mocsaras terület, és el van aknásítva jó részt. Senki sem tudja, hogy hol vannak az aknák, egyrészt nem készültek térképek, másrészt pedig akár a Duna is sodorhatta akárhova ezeket az aknákat. Tehát igazából Szerbia felől lehet ezeket a területeket megközelíteni, és csak hajóval, csónakkal.
6: És akkor tulajdonképpen itt a szerb kormány részéről van egy ilyen hallgatólagos történet, hogy hát ez legalább nem tetszik a horvátoknak, akkor engedjük meg a fiataloknak a bulit.
7: Ez is elképzelhető, viszont a szerbek azért nem lépnek közbe, mert úgy tekintenek ezekre a területekre, mint horvát területekre, ugyanis ők azt szeretnék, hogy a határ az a Duna vonalá legyen. Tehát ha így tekintenek ezekre a szigetekre, akkor ez ebben Horvátországhoz tartozik. De a horvátok még ellenségesek ugyan, de azért nem követelik maguknak ezeket a területeket, mert hogyha elfogadnák azt, hogy ezek a területek Horvátországhoz tartoznak, akkor lemondanának azokról a zsebekről, amelyek Szerbiába nyúlnak be. Tehát itt egy ilyen ex-lex állapot alakult ki, gyakorlatilag senkinek sem tetszik, de senki sem akar lépni más felsőbb vagy más megfontolásokból.
6: Na most ugye egyik oldalról ott van Horvátország, mint uniós tagállam, másrészt ott van Szerbia, amely ugye szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, de ilyen határvitákat nem szívesen lát az Európai Unió határain belül. Erről egyébként esik szó a politikában, hogy hogyan lehet ezt valahogy egyenesbe hozni, mert valószínű ez gátolja magát a csatlakozási folyamatot. Mert ugye a felvételről Horvátország is szavazni fog, hát valószínű, hogy addig, amíg nem az ő szája íze szerint alakul a határvita, addig nem nagyon fogja támogatni Szerbia felvételét. Szerbiában ezzel nem számolnak, hogy a horvátok emiatt akár akadályozhatják a felvételüket az Unióba?
7: Valószínűleg nem számolnak, hiszen ezer más, sokkal, de sokkal fontosabb és nagyobb dolog van, amely miatt a horvátok gátolhatják és megakadályozhatják, és meg is fogják akadályozni Szerbia csatlakozását az Európai Unióhoz. Tehát ez egy olyan ellenésző része az egész történetnek, amely nem a legfontosabb, és nem életbevágó, vagy nem annyira fontos, hogy ez akadályozhatja. Ha persze azt szeretnék, akkor rá lehet mondani, hogy ez a határrendezetem. Még egyszer mondom, ez részben, vagy nagy rész lakatlan terület, tehát itt a lakosságról nem nagyon lehet szó, és ez egy mocsaras rész, egyrészt a Kopácsi rét is itt van, ez gyakorlatilag, hogyha valaki ránéz a térképre, hogy tudja, hogy miről beszélünk, ez Pélmonostor és Zombor magasságában, tehát Pélmonostor Horvátország, Zombor Szerbia, tehát az annak a vonalán van az úgynevezett Sziga-sziget, amelyen a Liberland alakult, tehát itt gyakorlatilag olyan kérdésről van szó, amely nem mondom, hogy mellékes, de nem a legfontosabb kérdés. Sokkal, de sokkal más húsbavágóbb probléma jelentkezhet Szerbia csatlakozási kérelme esetében, és jelentkezni is fog.
6: Mi az a legfontosabb, ami miatt a Horvátország ummulik? Szerbia nem lesz egy jó darabig az unió tagja?
7: Mindenek előtt a vajdaságban élő horvátok helyzete, amely eléggé fura, mert nemrég volt egy kisebbségi miniszter Szerbiában, aztán most már ő nincs, de igazából a mindennapos usztasázás, tehát a mindennapos gyűlöletkeltés, amely Szerbiából irányul Horvátország felé, már önmagában kizárja azt, hogy bármiféle párbeszéd kialakuljon a két ország között. Már nagyon régen nem volt bilaterális találkozó a két ország között. A horvát miniszterelnök, illetve a szerb elnök Plenković és Vučić időnként nemzetközi találkozókon, konferenciákon vált néhány szót egymással, de igazából más kapcsolatot nem nagyon lehet felmutatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy most a diáktüntetések idején 6 diák Horvátországba menekült, és Horvátország menedékjogot adott nekik, szerbiai diákokról van szó. Tehát ez is egy olyan kizáró ok lett. És lehetne még sorolni ezeket az okokat, de önmagában az a szerbiai féldiktatórikus rendszer gyakorlatilag előbb vagy utóbb ki fogja zárni egyrészt az Európai Unió részéről is a szándékot, hogy Szerbia csatlakozzon, másrészt pedig Szerbia ezzel kizárja önmagát.
1: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
9: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
0: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. A környéken torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját idéglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
10: 9 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a Trend FM mikrofonjánál 2026. június 17-én. 1953-ban ezen a napon népfelkelés volt a Német Demokratikus Köztársaságban. Ez volt a kommunista rendszer elleni első ilyen akció. Berlinben több ezeren vonultak az utcára és szabad választásokat követeltek, és egyébként az építő munkások kezdeti sztrájkja az átterjedt több nagyvárosra. Végül 600 üzemben folytattak sztrájkokat, 3-400 ezer ember vett részt bennük. Hát természetesen, ahogy ez az akkori időszakban történt, gyakorlatilag a szovjet megszálló hatóságok másnap kihirdették a szükségállapotot, és aztán utána egy nap alatt leverték az egész tüntetést, 200-an vesztették életüket, és egyébként több mint 3000 főt ítéltek börtönbüntetésre. Ez az akció azért nem maradt visszhang nélkül, ez indította el a további tiltakozó hullámokat, és hát vezetett az 56-os forradalomhoz is Magyarországon. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
2: Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Ennek előzménye, hogy a NAVA pénzmosás gyanújával folytatott büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és arany szállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején állítottak meg egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés is állhatott, míg az Index egy navos belső anyagra hivatkozva számolt be róla, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Mindenesetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki.
10: Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt.
2: A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset így 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 616.000 volt, a nettóé pedig 436.400 forintot ért el. A béremelkedésekben jelentős szerepe volt az állami alkalmazottak jelentős részénél erre az időszakra időzített béremeléseknek, illetve a több gyermekes édesanyák SZIA mentessé tételének.
10: Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen a labdarúgó VB-jé csoportjának első fordulójában.
2: Az újonc közelkeletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a VB-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, de az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos 3 pontot szereztek.
10: Aki esetleg átaludta volna az esti és a hajnali órákat, azoknak a következő eredményeket tudjuk elmondani.
2: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot, Kylian Mbappé duplázott ezen a találkozón, ezzel Gerd Müller a holt versenyben a 3. a legjobb góllövők örök rangsorában. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve meg is döntő Lionel Messi mester hármasával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait. Messi most már holt versenyben a legtöbb gólt szerzett játékos. A norvég válogatott pedig 4-1-re győzte le az iraki együttest az I csoportban.
10: Kis repülőgép zuhant le tegnap este egy texasi autó pályán, illetve pályára. Kigyulladt, és egy ember pedig életét vesztette.
2: A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbe esetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bentrekedteket. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, közülük került ki a halálos áldozat. Az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 138.299 ponton áll, a részvénypiac forgalma 6 perccel nyitás után közelíti a 500 milliárd forintot. A MOL 7,1%-kal csökken 3.860 forinton, az OTP ugyancsak 7,1%-kal került lejjebb, 44.090 forintra. Úgy néz ki, ez a 7,1% most a varázsszám vagy meseszám, ennyivel emelkedik. A Richter 11.990 forintnál jár, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.710 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 349 forintba és 2 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 300 forint 61 fillér, egy svájci frank 379 forint 70 fillér, a lengyel zloty 82 forint 36 fillér, a cseh korona 14 forint 45 fillérbe kerül, egy angol font 403 forint és 28 fillér idehaza a bankközi deviza piacon. Nézzük, hogy mi történik Európában. Egyelőre úgy néz ki, hogy enyhén pozitív a hangulat, mondjuk így. A londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX ugyanennyivel csökken, Párizs 2,1%-kal került lejjebb, a milánói börze 2,1, Madrid 3,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI megnyugtatóan 9,1%-kal halad lefelé. 75 dollár 37 centen áll hordonként, azaz 159 literenként. A Brent jegyzési ára 7,1%-os mínuszban 78 dollár 38 centen. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenés mellett 4350 dollárt és 40 centet kell fizetni a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban egy megawattórányi energiahordozó 41 dollárba és 47 centbe kerül. És akkor egy dologgal vagyok még adós, a kriptodevizákkal, mert róluk nem beszéltünk még a mai nap folyamán. 1,1%-kal csökken a bitcoin, 65.530 dolláron és 70 centen áll, az Ethereumot pedig 2,1%-os mínuszban jegyzik, 1787 dolláron és 13 centen. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Bár a befektetői hangulatot rövid távon javították az amerikai-iráni béke megállapodásról és a hormuzi szoros megnyitásának lehetőségéről szóló hírek, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldódtak meg.
2: Kovács Máté szerint az elmúlt hónapok ellátási zavarai jelentősen csökkentették a készletszinteket. A logisztikai korlátok ugyanakkor továbbra is fennállnak, így a következő hónapokban rendszeresen számíthatunk akár 100 dollárnál magasabb olajárakra is. Kovács Mátét hallják.
3: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a kereslet növekedését, és ez el fog tartani hónapokon keresztül, mert deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni, azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy exportvolumen növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
10: A japán jegybank 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot.
2: Ez 25 bázispontos emelés mellett 1%-os alapkamatot jelent Japán számára, utoljára erre 1995-ben volt példa. A monetáris szigorítást kiváltó egyik oka az infláció erősödése, amit a megemelkedett olajár okozott a közel-keleti háború következtében. Japán szinte teljes olaj és gáz szükségletét importból fedezi, az infláció pedig 2% felé is gyorsulhat. Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet Kelet-Ázsia kutatóját hallják.
11: Azért kirívó ez a mostani 1%, mivel az elmúlt évtizedben egy nagyon alacsony, sőt néha negatív alapkamatot alkalmazott a jegybank annak érdekében, hogy a deflációból, az árszínvonalnak a csökkenéséből valahogyan kiúzza az országot és némi gazdasági növekedést érjen el. Alapvetően ez volt így nagyjából 2016 és 24 között a hozzáállás, ezek a nagyon-nagyon alacsony 0% vagy akár negatív alapkamatok, azonban az elmúlt pár évben megint indult egy inkább inflációs nyomás az országban, és ezért kellett erre reagálni, és az inflációs terheket csökkenteni némileg, hát egy minimális 0,25% pontos emeléssel.
10: Már negyed százada annak, hogy évről évre kiderül, kik alkotják a 100 leggazdagabb társaságát Magyarországon.
2: Újabb rekord, hogy egy év alatt 14%-kal 12.600 milliárd forintra nőtt a leggazdagabb magyarok összvagyona. A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsúti Zsoltál. A listán négy új szereplő is található, egyikük azonnal a top 10-be került, dr. Pavelka Tibor. További új szereplők a Hell Energiaital gyártóvállalat tulajdonosai Barabás Ernő és Barabás Zsolt. A 100 leggazdagabb magyar felelős szerkesztőjét Német Terész Katalint hallják.
12: Az alapelvek nem változtak. A kiinduló alap mindig a cégérték, méghozzá a Magyarországon meglévő érdekeltségeknek a cégértéke, és ez az, ami mellé oda teszünk minden mást, ami nem ilyen viszonylag exakt módon mérhető elem. Ebben nincs érdemi változás. Egyetlen egy picike ponton változtattunk, és az az, hogy eddig mindig egyetlen egy nap a tőzsdei részvények árfolyamát mindig egy kijelölt nap árfolyama alapján számoltuk. Idén annyira hektikusan mozogtak az árfolyamok, és föl is és le is, hogy idén 180 napos mozgó átlagot használtunk.
1: Időjárás jelentés.
2: Jobbára gomoly felhős, napsütéses idő várható, elszórta lehet zápor, zivatar a keleti észak-keleti ország részben, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
5: A címvédő argentin válogatott Lionel Messi triplájával 3-0-ra győzte le Algéria legjobbjait. Az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas Cityben. A norvég válogatott 4-1 arányban bizonyult jobbnak az iraki együttesnél, az I csoportban Bostonban. A legutóbbi ezüstérmes franciák 3-1-re győztek Szenegál ellen az I csoportban New Yorkban. Szűcs Luca az ötödik, Battai Sugar pedig a nyolcadik helyen végzett női kard egyéniben a franciaországi Vivo Európa bajnokságon Antoniban. Ugyanitt a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a magyarok közül a legmesszebb jutva Andrásfi Tibor a hatodik helyen végzett.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 4:10 múlt 2 percen, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a vonalban pedig itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász, a szervusz Gábor.
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mit láttunk most a piacokon?
2: A piacokon azt látjuk, hogy optimizmus uralkodik. Ugye alapvetően bejelentésre került a múlt héten, illetve a hét elején végül is ez a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között, amit talán alá is írnak ugye pénteken, és egyelőre még működik is a megállapodás, tehát egyelőre még nem lövik egymást, meglátjuk, hogy ez így is marad-e. De gyakorlatilag ez az optimizmus jellemezte az eddigi napokat. Hát a mai napot azért kevésbé jellemzi, ez ma inkább egy kivárás jellemző, ugye este lesz a Fednek egy kamat döntése, ami nem is feltétlenül azért izgalmas, hogy mit fognak csinálni, mert ugye semmit nem fognak csinálni, hanem azért lesz, vagy lehet ez izgalmas, mert ez lesz Kevin Worthnak az első kamat döntése fedelnökként. Ugye ez egy bemutatkozás lesz gyakorlatilag, tehát fontos lesz a tájékoztató. Na most ha ránézek a Budapest értéktőzsdére, akkor egy 0,12%-os mínusz látok. Az elmúlt 10 percben is nagyjából 0 körül ingadoztunk, és ez megfelel a nyugat-európai tőzsdék változásának is. Egyedül a német tőzsde lóg ki a sorból 0,26%-os mínusszal, de hogyha megnézem a spanyol, az olasz, a francia és a brit tőzsdét is, mindenhol 1% alatti a változás, tehát leginkább stagnálásként tudnám ezt leírni, úgyhogy mindenkit megkímélek attól, hogy felolvassam, hogy melyik hány bázispont.
1: Ugye az egész világ sajtó most egyebek mellett attól hangos, hogy megszületett az amerikai-iráni békemegállapodás, és hogy a Hormuzi szoroson keresztül megindul az olajszállítás, illetve a cseppfolyósított földgáz szállítása. De olvastam olyan előrejelzéseket is, amelyek szerint ez egy gyakorlatilag kegyelmi állapot, és lehet, hogy az év második felére újra felfelé indulnak majd el az olajárak. Minden esetre most optimistának tűnik a piac?
2: Így van, hát ugye ha megnézem, akkor a földgáz holland tőzsdejára az most 41,4 euró per megawattóra. Hát ugye a háború előtt azért egy ilyen 25-30 euró volt, tehát még van honnan csökkenni, de azért a túlcson voltunk 60 euró fölött is. Hogyha megnézem a gázt, akkor 78 dollárról járunk. Hát ez ugye volt 120 dollár is itt a legrosszabb napokban, de még egy-két hete is ilyen 100 dollár körüli értékekről beszéltünk. Tehát most a piac valóban megnyugszik. Nem azt mondom, hogy visszaállt az eredeti állapot, hiszen nem állt vissza, azért a kereslet kínálat nem áll vissza egyik napra a másikra. Nyilván felhalmozódott egy hiány, illetve a másik részről keletkeztek károk a térségben, bőven az infrastruktúrában. Tehát itt azért lesz egy helyreállás. Hát lehet, hogy nagyon pozitív voltál ezzel a év második felével. Azért ebben a 14 pontban, ami kiszájvárgott, és ugye ezt az irániak szivárogtatták ki, azért vannak olyan pontok, például, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei egy 300 milliárd dolláros helyreállítási programot biztosítanak Irán számára. Hát erre kíváncsi leszek, hogy erről az Egyesült Államok mennyiben tud, vagy mennyiben fogja elfogadni. Tehát itt még azért lehet egy pár kör. Első körben ez most egy ilyen 60 napra szóló béke, amíg kitárgyalják a végleges feltételeket. Hát nem tudom, mennyire lesz, vagy nem lesz törékeny. Tehát én azért az eddigiek alapján nem lepődnék meg, hogyha lenne még egy kis föllemozgás.
1: Létezhet az a forgatókönyv, hogy az amerikaiak ennyi pénzt adnak egy ilyen típusú iráni állam kezébe?
2: Hát meglepő lenne, de ugye, hogyha békét akarnak, és hát ez is nem, jelenleg szerintem nem jöttek ki olyan nagyon jól ebből a háborúból, akkor ugye valamit beengedni kell. Én meglepődnék, hogyha ez a pont ilyen formában teljesül, de nem tudom.
1: Meglátjuk, nyilván figyeljük majd a további fejleményeket is árgus szemekkel. Regős Gábor volt velünk az elmúlt percekben, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szervusz Gábor, szép napot és eredményes hetet neked.
2: Szervusz, köszönöm.
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: Edward király, angol király léptet Fakólován, hadd látom úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó? Legelőjén fű kövér, használta a megöntözés a pártos honfivér. Arany János a Velszi bárdok című alkotásának az első két versszakát mondtam el. Nyilván nem úgy, ahogy ezt egy profi színész megteszi, de azért nagyon igyekeztem. És annak az alkalmából, hogy első Eduard angol király, vagyis nyakibláb Eduard ezen a napon született, június 17-én, de 1239-ben, hát az lassan 800 éve volt. Azért hívták őt nyakiblábnak, mert hogy állítólag 188 cm magas volt, amivel hát azért most is valószínűleg ki világlik, vagy világlott volna a tömegből, na de akkor aztán végképp, amikor ilyen 1,50-1,60 körül volt az átlagmagasság, szóval nem lehetett könnyű neki. Ezzel együtt rendkívül sokat köszönhetnek neki az angolok, mert hogy véres háborúk után megszilárdította az angol korona helyzetét, ugye erről szól ez a kis alkotás Arany Jánostól, ugye Velszet is meghódította, és hát ideiglenesen Skóciát is, ahol egyébként egy William Wallace nevű úriemberrel találkozott, illetve bocsátkozott mindenféle ütközetekben, további részletek némely történelmi tény meghamisításával, viszont nagyon szép felhangokkal láthatók a rettenthetetlen, azaz Braveheart című műben, amiben nem is a főszereplő az érdekes, hanem igazából, aki szépet akar látni, Catherine McCormack-et mindenképpen nézze meg, ő játssza a rettenthetetlen szerelmét. No, ami most következik, 9:30 van, a hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Reggeli Monitor.

0: Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgáltatóknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
2: Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Ennek előzménye, hogy a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején megállítottak egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés is állhatott, míg az Index egy napos belső anyagra hivatkozva arról számolt be, napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Mindenesetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki.
1: Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt.
2: A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 616.000 volt, a nettó keresetté pedig 436.400 forint volt. Az állami alkalmazott a jelentős részénél áprilisra időzítettek voltak a béremelések, illetve a több gyermekes édesanyák SZIA-mentessé tétele is emelte a fizetéseket.
1: Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjának első fordulójában.
2: Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a VB-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, de az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos 3 pontot szereztek.
1: Aki esetleg átaludta volna az esti és a hajnali órákat, eléggé el nem ítélhető módon a következő eredmények születtek.
2: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re győzte le Szenegál együttesét. Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra múlta felül Algériát, míg a norvég válogatott 4-1-re győzte le az iraki együttest.
1: Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette.
2: A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből és kétségbe esetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, közülük került ki a halálos áldozat. Az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg.
1: Kuba jelenleg történelmi léptékű gazdasági és humanitárius válsággal küzd.
2: A megkérdezett Latin Amerika szakértő azt mondta, hogy az ország energiarendszere és ellátási lánca összeomlott, súlyos üzemanyag és fűtőolaj hiány lépett fel, ami országos áramkimaradásokat és az alapvető szolgáltatások akadozását idézte elő. A helyzetet tovább súlyosbítja a szűkös állami gazdasági struktúra és a nemzetközi szankciók hatása, ami már az egészségügyi adatokból is látszik. Vogel Dávidot hallják.
3: A csecsemőhalandóság száma mondjuk az 1000 fő vetítve most már a 10 főt éri el, ami mondjuk 2018-ban 4 volt, de 2 évvel ezelőtt is csak 7,1. Ugyanígy a szülőnők halálozási száma is megugrott. Mondjuk daganatos betegséggel érő gyerekeknek a túlélési kilátása 85%-ról 65%-ra esett vissza. Ez most, mint január óta eltelt időszakban. Tehát hatalmas nagy kézzel fogható dolgok is vannak, amellett, hogy egyébként a nemzetközi szervezetek jelentései szerint 10 kubaiból 7 kétszer tud csak enni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenés mellett 138.498 ponton áll. A részvénypiac forgalma imponáló fél órával nyitás után 1,6 milliárd forint felett jár. 1,2%-kal csökkent a MOL 3840 forintra, az OTP 1%-kal korrigál lefelé 44.360 forinton áll, a Richter 3%-os mínuszban 11.880 forinton, a Magyar Telekom 6%-os pluszban 2720 forinton elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 349 forintból és 23 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 300 forint és 91 fillér, egy svájci frank 380 forint és 19 fillér. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE jelenleg 1/10, a frankfurti DAX 0,3%-kal csökken, Milánó és Madrid egyaránt 0,1%-kal korrigál lefelé, minimális 0,1%-os emelkedésben van a párizsi CAC 40. Az olajára tovább csökken, 1,1%-kal került lejjebb a kurzus, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 75 dollár 24 centen áll hordonként, a Brent jegyzési ára 0,6%-os mínuszban 78 dollár 45 centen áll.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses gomoly felhős idő várható jobbára, északon, északkeleten lehetnek záporok, a csúcs hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: Mindazok, akik úgy döntenek, hogy a hazai álló és folyó és vagy folyóvizek felé veszik az irányt, alapvetően nem tudnak hibázni, bár kicsit még hűvös a víz. A Duna vize 19 és 21 fok között váltakozik, a Tisza már van, ahol 22 fokos Szegednél. De azért még vannak kisebb folyók, például a Hernád, Borsodabaúj, Zemplén megyében 16 fokos. A Balaton 20 fokos, a Fertőtő 19, a Tiszató viszont már 23 fokos. Ennél egy fokkal optimistább a helyzet a tengereknél, főleg a törökországi Antáliánál 25 fokos a földközi tenger, Krétánál 24 fokos, a horvátországi Dubrovniknál 23 fokos a víz, az Adrián, a fekete tenger pedig a bulgáriai Várnánál 22 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A vonalban itt van velünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, szép napot!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A következőkben nagyon sok mindenről szeretnélek kérdezni, de az első, ami eszembe jutott, ez a bizonyos Fed kamat döntés. Szóval mi várható?
2: Igen, hogy mi történik, ez ugye, vagy hogyan döntött a Fed, ez ma este fog bejelentésre kerülni, pedig ugye feltehetően kivárnak a piacok. Ugye azért fontos ülés, mert ez lesz az új jegybankelnöknek az első ülése, amit már ő irányít majd, Kevin Warsnak, és hát őról tudott, vagy köztudott, hogy azért lett ő a Fed elnöke, mert Trump elnök úr alapvetően egy lazább monetáris politikát és kamatcsökkentéseket várt tőle. Csak hogy ugye közben beütött az iráni háború, az ennek a negatív következményei, ami miatt az amerikai infláció elég jelentősen megemelkedett. Ráadásul eleve már egy magas szintről indult a háború okozta infláció emelkedés, hiszen azért a tavalyi vámháborúsnak sem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem volt emelő hatása az amerikai fogyasztói árakra. Tehát ilyen helyzetben meglehetősen furcsa lenne, hogyha kamatot csökkentene az amerikai jegybank. Sőt, ugye elmúlt hetekben, hónapokban a befektetők el is kezdtek kamatemeléseket árazni a Fedtől, tehát lényegében azt várják, hogy a Fed nem fogja ölbetett kézzel nézni a háború okozta infláció emelkedést. Na most ugye a háborút az most úgy néz ki, hogy vége, bár ugye továbbra is folyamatosan érkeznek a hírek, hogy akkor pontosan mit is tartalmaz ez a megállapodás Irán és az Amerikai Egyesült Államok között. Ez azért okozhatja azt, hogy majd idővel ezek a kamatemelési várakozások enyhülnek, de azért tényleg furcsa lenne, hogyha most hirtelen lépne a Fed. Úgyhogy a várakozásunk az, hogy marad az amerikai kamatszint a mostani sávjában, ami ugye egy 3,50-3,75%-os célsáv, és hát inkább azt figyeli a piac árgos szemekkel, hogy akkor mit mond az új jegybankelnök, hogyan kommunikál az új jegybankelnök, ők hogyan látják a mostani meglehetősen ellenmondásos helyzetet. Ugye az is érdekes volt, hogy eddig ugye a Fed közleményekben mindig benne volt az, hogy ez az easing bias kiszólás, amivel ugye arra utaltak, hogy a következő lépése a Fednek az monetáris enyhítés lesz, hogy kikerül-e ez a lazításra utaló kommentár a közleményből. Ezek nagyon-nagyon fontosak lesznek. De érkeznek az amerikai jegybank új előrejelzése is, növekedésre és inflációra vonatkozóan. Ezek ugye már tartalmazzák azt, hogy a jegybanki stáb milyen hatásokat, milyen mértékű hatásokat vár növekedésre és inflációra ettől a helyzettől. És hát ami még nagyon érdekes, hogy az új jegybankelnöknek a korábbi megnyilvánulásaiból azt lehet tudni, hogy nem híve annyira ennek az előremutató iránymutatásnak, tehát nem tartja jónak, hogy a Fed előre megmondja, hogy mi lesz a következő lépés. Úgyhogy ezek után még izgalommal várja a piac, hogy lesz-e új dot plot. Ez ugye egy pontdiagram, ami az egyes Fed döntéshozóknak a jövőbeli kamatpályára vonatkozó várakozásait tartalmazza. Tehát mindenképpen amellett, hogy kamatváltoztatás nem várható, azért sok érdekes új információ érkezhet a mai este folyamán az amerikai jegybank felől.
1: Ez a békekötés egyébként Trump elnöknek fontos fegyvert? Én csak azért kérdezem, mert ugye ugyan távol van, és most alapvetően a világnak ezefele a nyaralására vagy a nyári napokra készül, de hát ugye novemberben félidős választások lesznek az Egyesült Államokban.
2: Hát akik ezzel szorosan foglalkoznak, geopolitikai helyzetet elemzik, úgy olvasom, úgy hallom, hogy ők a novemberi választásoknak a közelségét mindenképpen egy olyan tényezőnek tartották, ami lényegében sürgette Trump elnök urat, hogy valamilyen megállapodást tető alá hozzon, és lezárja ezt a dolgot. Ugye az elmúlt hónapokban azért az amerikai fogyasztók ugyancsak megérezték a pénztárcájukon az emelkedő benzinárakat. Ez alól ők sem tudták ugye kihúzni magukat, annak ellenére, hogy lényegében az USA az a része a világnak, amely a legkevésbé függ a hormuzi szorosnak az olaj és egyéb szállítmányaitól. Ennek ellenére ott is megjelentek az árak, gyakorlatilag azonnal, és hát ugye a drágább benzin az USA-ban nem feltétlenül veszi jól ki magát a választások előtt. Ráadásul azért a fogyasztást is visszafogja, tehát takarékosságra kényszeríti az embereket az emelkedő benzinár, úgyhogy ez még a GDP-re is hatással lehet, még pedig negatív hatással, hiszen az amerikai fogyasztás, vagy az amerikai GDP-nek mintegy 80%-a a fogyasztásból ered, tehát nem lett volna jó, hogyha a választások előtt a Trump elnök úr, illetve az amerikai választók ez alapján hozzák meg a döntésüket.
1: Ha ezek után visszaérkezünk Magyarországra, akkor ugye jövő héten a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tart kamatdöntő ülést. Mi várható itt arra is tekintettel, hogy az elmúlt hetekben ugye nem vártan jól alakul a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben?
2: Hát igen, óriási szárnyaláson van túl a forint, tehát nagyon-nagyon régen láttuk már ezeket a szinteket, amelyek most a piacon vannak a forint árfolyamat illetően, és hát ennyire erős forint, arról úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy mindenképpen nagy mértékben segíti az infláció elleni küzdelmet, és hát emellett ugye egyre inkább előtérbe kerülnek most már a gyorsan megerősödött forintnak a növekedésre gyakorolt esetleges negatív hatásai, amelyek igazából soha nem igazolódtak teljesen, de biztos, hogy vannak a gazdaságban olyan szektorok, olyan exportorientált cégek, amelyeknek nagyon fájdalmas lehet a forint a mostani megerősödése, hiszen erre, hogyha belegondolunk, lényegében ilyen mértékű és ilyen gyors forint felértékelődésre azért nagyon kevesen számítottak. Hát ez mindenképpen növeli a jegybanknak a mozgásterét arra vonatkozóan, hogy újraindítsa a kamatcsökkentéseket. Ugye februárban már csökkentett a monetáris tanács 25 bázispontot, akkor lett ugye 6,25% az alapkamat, de hát a folytatást, az enyhítések folytatását megakadályozta a háborúnak a kitörése február végén. Úgyhogy tényleg elnézve a forint erejét, furcsa lenne, hogyha nem csökkentene jövő héten kamatot a jegybank. Ugye a mérték az a nagy kérdés, ugye itt már felmerült itt opcióként, hogy akár még 50 bázisponttal is léphetne a jegybank. Ez azonban én úgy gondolom, hogy az eddigi meglehetősen visszafogott és óvatos kommunikációnak egy kicsit ellenmondana. Tehát én azt gondolom személy szerint, hogy 25 bázispontos kamatcsökkentés jöhet, és aztán a továbbiakat pedig meglátjuk. Új előrejelzések érkeznek a Magyar Jegybankról és inflációra, növekedésre vonatkozóan, és hát egy várhatóan alacsonyabb inflációs előrejelzés, mint márciusban volt, ez azért kommunikációs szempontból is a enyhítés irányába nyitja meg a teret. Vannak persze a negatívumok, azok, amik az óvatosságot indokolják, viszont ugye továbbra is ott vannak a serpenyőben. Hát talán az iráni háború okozta geopolitikai kockázatok, azok talán már egy kicsit kisebb súllyal fognak latba esni, de hát a költségvetés általános állapotával kapcsolatos bizonytalanságok azok az elmúlt hetekben nem igazán enyhültek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a jegybank, vagy a piacok mellett a jegybank is szeretné látni, hogy akkor az idei évi államháztartási deficit kapcsán hogy állunk, pontosan mekkora lehet a hiány, és középtávra előre tekintve ezt milyen ütemezésben és milyen lépésekkel szeretné csökkenteni a kormányzat.
1: Hogyan alakulnak idehaza az inflációs kilátások?
2: Nagyon kedvező volt az első 5 hónap adata, ezt azt hiszem elmondhatjuk, a vártnál is kedvezőbb, de a legutolsó adat, amit ismerünk, az a májusi szám, ez 1,8% volt év per év alapon. Lassú emelkedés jöhet az elkövetkező hónapokban az inflációban, de sok függ attól, hogy akkor az árrestoppoknak és egyéb korlátozásoknak mi lesz a jövője. De azért azt is látni, hogy ennek az infláció emelkedésnek a mértéke sokkal kisebb lesz, mint amit korábban gondoltuk. Tehát nem valószínű, hogy 5%-ig vagy 5% felé fog gyorsulni az infláció. Inkább ilyen 4-4,5% köré várnánk az év végére, és aztán a csúcs valamikor a jövő év elején lehet, és innen kerülhet ismét lassan csökkenő pályára az infláció. Hát várhatóan a jövő év végén ismét 3% alatti inflációs számokat láthatunk.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, szervusz!
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apáczai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell láthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 10 óra van. 1944-ben Izlandon, akkori izlandi barátaink népszavazást tartottak arról, hogy elszakadjanak-e Dániától. A szavazók 97%-a igennel szavazott, így kikiáltották az izlandi köztársaságot, amely 1946-ban lett tagja az ENSZ-nek. 1949-ben pedig alapító tagja lett a NATO-nak. Állítólag csodálatos ország, én még személyesen nem láttam, amit képeken láttam belőle, az gyönyörű. Szóval, drága izlandiak, nagyon boldog születésnapot kívánunk. A legfrissebb információk jönnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál, az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
5: Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Ennek előzménye, hogy a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején megállítottak egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés is állhatott, míg az Index egy navos belső anyagra hivatkozva számolt be arról, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Mindenesetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki.
4: A vártnál alacsonyabb volt az éves brit infláció májusban.
5: A fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor ez továbbra is a Bank of England 2%-os inflációs célja felett van. Az élelmiszerek áremelkedése jelentősen lassult Nagy-Britanniában. A londoni pénzügyi elemzők szerint a friss inflációs adatok után lekerült a napirendről a monetáris szigorítás. Szakértők most már azzal számolnak, hogy a Bank of England egészen 2027 végéig változatlanul hagyja a jelenlegi 3,75%-os alapkamatát.
4: Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, ezt közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.
5: A FIFA adatai szerint 1.028.429 néző látogatott ki a stadionokba, amelyek 99,34%-ban megteltek. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki Guadalajarai dél-koreai köztársaság Csehország, valamint a San Franciscóban rendezett szombati Katar-Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üres ülőhely.
4: Közben az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen a labdarúgó VB J csoportjának első fordulójában.
5: Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a VB-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, de az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos 3 pontot szereztek.
4: További eredmények az esti, illetve a hajnali órákból.
5: A legutóbbi ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegál együttesét. A címvédő argentinok Lionel Messi mesterhármasával múlták felül 3-0-ra Algéria legjobbjait, a norvég válogatott pedig 4-1-re győzte le Irakot.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 138.519 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 2,7 milliárd forintot kicsivel több mint egy órával nyitás után. A MOL 0,1%-kal csökken, 3858 forinton áll, az OTP 0,2%-kal erősödik, 44460 forinton jegyzik, a Richter 0,7%-kal csökkent le és 11830 forintnál jár, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal erősödött 2722 forintra. A Bitcoin 0,2%-kal mozdult el felfelé, 65757 dollárnál és 25 centnél jár, az Ethereumot 1791 dollárért és 42 centért lehet vásárolni 300%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 349 forint és 58 fillér, egy amerikai dollár 301 forint 22 fillér, egy svájci frank 380 forint 72 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 48 fillér, a cseh koronáé 14 forint 47 fillér, egy angol fontért 349 forintot és 58 fillért kérnek. Tovább mozognak lefelé az olajárak, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 75 dollár 38 centen áll hordonként 9%-os mínuszban, illetve 7%-kal csökkent a Brent 78 dollár 41 centre hordonként. Egy uncia aranyért 2%-os mínuszban 4346 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,3%-kal csökken, csak úgy, mint a milánói börze mutatója, a párizsi CAC 0,2, a milánói, a madridi börze 0,1%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. A szerb kormány és a MOL aláírta a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást.
5: A dokumentum rögzíti a vállalat működésének kereteit arra az esetre, ha a MOL megszerezné a NIS többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyevtől. A megállapodás célja a NIS további fejlesztésének és a pancsovai olajfinomító működésének biztosítása. Július 1-ig egyébként meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyi külföldi vagyon ellenőrzési hivatala. Ez pedig lehetővé teszi a NIS-nek vagy annak lányvállalatainak az üzleti tevékenység folytatását, beleértve a finomítást, illetve a nyersolaj importot és a különböző pénzügyi elszámolásokat.
4: Bár a befektetői hangulatot rövid távon javították az amerikai-iráni béke megállapodásról és a hormuzi szoros megnyitásának lehetőségéről szóló hírek, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a globális olajpiac alapvető egyensúlytalanságai továbbra sem oldódtak meg.
5: Kovács Máté szerint az elmúlt hónapok ellátási zavarai jelentősen csökkentették a készletszinteket. A logisztikai korlátok továbbra is fennállnak, így a következő hónapokban rendszeresen lehet akár $100 is magasabb az olajár. Kovács Mátét hallják.
6: Az biztos, hogyha megint elindul majd egy kínálat növekedés, az maga előtt fogja tolni folyamatosan a kereslet növekedését, és ez el fog tartani hónapokon keresztül, mert deficitben van a világon majd szinte az összes ország. De mindeközben azért ennek lesz egy másik oldala is, amikor azok a különböző fejlesztések az alternatív országoknál, vagy az alternatív kereskedelmi útvonalaknál, mint például az Egyesült Államoknál, vagy például Norvégiában, amik jelenleg is mennek, hogy az export volument tudják növelni, azok szép lassan azért be fognak érni, és onnan is el fog kezdődni igazából egy exportvolumen növelés, és akkor azért majd itt több oldalról lehet majd megpróbálni kordában tartani ezt a megnövekedett keresletet.
4: Ha Horvátországon múlik, Szerbia nem lesz egy hamar az Európai Unió tagja.
5: A balk.hu főszerkesztője elmondta, hogy rengeteg oka van, ami miatt a horvátok nem fogják támogatni a felvételi folyamatot, de úgy tűnik a szerb kormány sem akarja teljesíteni a feltételeket. Varga Szilvesztert hallják.
7: Mindenek előtt a Vajdaságban élő horvátok helyzete, a mindennapos gyűlöletkeltés, amely Szerbiából irányul Horvátország felé, már önmagában kizárja azt, hogy bármiféle párbeszéd kialakuljon a két ország között. A másik dolog pedig az, hogy most a diáktüntetések idején 6 diák Horvátországba menekült, és Horvátország menedékjogot adott nekik, szerbiai diákokról van szó. Tehát ez is egy olyan kizáró ok lett, és lehetne is sorolni ezeket az okokat, de önmagában az a szerbiai féldiktatórikus rendszer gyakorlatilag előbb vagy utóbb ki fogja zárni egyrészt az Európai Unió részéről is a szándékot, hogy Szerbia csatlakozzon, másrészt pedig Szerbia ezzel kizárja önmagát.
4: Kuba jelenleg történelmi léptékű gazdasági és humanitárius válsággal küzd.
5: A Trend FM által megkérdezett Latin Amerika szakértő azt mondta, hogy az ország energiarendszere és ellátási lánca összeomlott, súlyos üzemanyag és fűtőolaj hiány lépett fel, ami országos áramkimaradásokat és az alapvető szolgáltatások akadozását idézi elő. A helyzetet tovább súlyosbítja a szűkös állami gazdasági struktúra, a nemzetközi szankciók hatása, amelyek már az egészségügyi adatokból is látszanak. Vogel Dávidot hallják.
8: A csecsemőhalandóság száma mondjuk az 1000 főre vetítve most már a 10 főt éri el, ami mondjuk 2018-ban 4 volt, de 2 évvel ezelőtt is csak 7,1. Ugyanígy a szülőnők halálozási száma is megugrott. Mondjuk daganatos betegséggel érő gyerekeknek a túlélési kilátása 85%-ról 65%-ra esett vissza. Ez most mint január óta eltelt időszakban. Tehát hatalmas nagy kézzel fogható dolgok is vannak, amellett, hogy egyébként a nemzetközi szervezetek jelentései szerint 10 kubaiból 7 kétszer tud csak enni.
1: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: Azok, akik esetleg valamiféle hidegre vágynak itt a melegedő időjárást követően, vagy éppen annak ellenére, az olaszországi Stelvio Gletscher lejtőin tudnak síelni például, vagy szánkózni, ahol lehet 200 centi körüli a hóréteg vastagsága. Aztán az amerikai Timberline sípályán nagyjából ugyanezek az értékek működnek, illetve a norvég vicces nevű Galdhøpiggen területein is 140 cm körüli friss hó várja a téli sportok szerelmeseit.
1: A legfrissebb híreinket hallották!
0: Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Fórián Zoltán, az Erste agrárszakértője. Szervusz!
2: Szervusztok!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A következő percekben az iráni-amerikai béke hatásáról beszélgetünk. Nyilván elsősorban az agráriummal összefüggésben. Mi a legfontosabb eredménye ennek a békekötésnek, mondjuk a földgáz, illetve a cseppfolyósított földgáz szállítmányok újbóli megindítása?
2: Többek között igen, de én szerintem tisztázzuk azt, hogy igazából ez még nem béke, hanem ez a két hónapos hosszabbítása a fegyverszünetnek és a tárgyalások elkezdődése vagy folytatódása, ami igazából azonnali pozitív hatásokat váltott ki a világ piacain, ami a mezőgazdaságot is közvetlenül érinti, hogy mi lesz jobb a béke által. Hát ugyanaz, ami rosszabb lett a háború indításakor, ugyanezen így beszélgettünk egymással akkor is, ugye az energia és a műtrágyára drasztikus emelkedése volt az, ami a mezőgazdaságra a legkomolyabb hatása volt. Ugye lassult a szállítás, drágultak a logisztikai feladatok. Ugyanezeknek a visszája kezdődik most el. Ami drágább lett, az most elkezd olcsóbbá válni, csak hogy van néhány hatás, amit szerintem emeljünk ki. Az egyik ugye az átárazódási hatás, amit sok szektorban ismerünk. Magyarul, hogy a korrekciók nem úgy a válság előtti szintre fogják visszatérni, hanem a felett fognak stabilizálódni a mezőgazdasági termékek, meg akár a műtrágya vonatkozásában is. A másik dolog, hogy az ütemezés elképesztő fontos dolog. Nagyon jól látjuk, hogy a világ gabona árai azonnal elkezdtek a hét elején zuhanni, és a műtrágya árak és a gázárak korrelál is elindult lefelé, de ugye ezek a hatások, mire ideérnek hozzánk, az ugye sok idő lesz, főleg olyan szempontból, hogy bár a gabona árak csökkenése az azért heti nagyságrendben meg fog érkezni, de a műtrágya költségek, a műtrágya árak csökkenése az sok hosszú hónapokig fog még tartani, mire ide fog érni, és még az sem biztos, hogy az őszi műtrágya szezonnal kapcsolatban lesz érdemi átcsökkenési lehetőség a piacban, és nem kell elfeledkezni például az inga hatásról sem, tehát ilyenkor, amikor úgy érzelmileg egy picit a piac túllendít, ezt is korrigálni fogja még az elkövetkező hetekben, és van még egy nagyon fontos dolog számunkra, ugye a deviza árfolyamnak a hatása, hiszen a forint ilyen erős állapotjában már nagyon régen volt, és ugye ez egyértelműen nehezíti ugye a magyar agrárium számára az exportot, és élénkíti az élelmiszerimportot, ami ugye abszolút nem kedvező a mezőgazdaság számára, de szumma szummárum, hogyha ez a békekötési folyamat azért nyilván javítja a kiszámíthatóságot, csökkennek a gazdáknak a költségei, és gyakorlatilag a halasztott beruházások is remélhetőleg meg fognak történni. Tehát én arra számítok, hogy nem csak a nemzetközi agrárpiacok, hanem a hazai piac is élénkülni fog az elkövetkező hetekben, és a szankciós korlátok ugye feloldódnak, amik szintén a nemzetközi áruforgalom növekedését fogják jelenteni. A konfliktus infláció gerjesztő hatásai is gyengülni fognak nyilvánvalóan. Itt ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, és nem tudom mennyire van a közvélemény tisztában azzal, hogy az elmúlt 10 évből 9-szer az élelmiszerek fölfelé húzták az inflációt, és most jó esély van arra, hogy ebben az évben lefelé segítjük majd az inflációt, hiszen az év eddig eltelt időszakában alig voltak változások, tehát az élelmiszer fogyasztói árak 0,7%-kal emelkedtek mindössze, az élelmiszeripar belföldi árai pedig 0,3%-mal, tehát gyakorlatilag stagnálásról tudunk beszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági árak drasztikus csökkenése, ami már eddig is jellemző volt az eddig eltelt időszakára, arra mutatnak, hogy az élelmiszerinfláció az igen alacsony mértékű lesz ebben az évben. Tehát nagyjából összefoglalva a béke összességében pozitív a magyar mezőgazdaság számára, hiszen csökkenti a költségeket, növeli a termelés biztonságát, stabilizálja a piacokat, Hát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tényező, de önmagában nem oldja föl azt a válsághelyzetet, ami a mezőgazdaságban kialakult, hiszen emellett azért még a klímaváltozás, a munkaerő, a piaci problémák, a komoly áresések, például a tej, a sertés szektorban nem oldódnak meg ezzel az iráni konfliktus oldódásával. Tehát az irányváltásban azért gyorsítani kell a magyar mezőgazdaságnak.
1: Mondtad, hogy klímaváltozás, nekem meg ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye évek óta komoly asszály helyzetekkel kell számolniuk a gazdákkal. Öntözési, illetve vízmegtartási téren történt, vagy történik valamilyen előrelépés?
2: Igen, a legfontosabb lépés az, hogy tudatosodik a gazdatársadalomban az, hogy vízgazdálkodással sokkal több energiát kell fordítani. Nem szeretem az öntözés szót használni, mert az öntözés önmagában egy zsákutca, egy rövid távú megoldás. Itt a talaj vízmegtartó képességén, a talaj életképességén kell javítani, ahhoz, hogy azt a kevés csapadékot, illetve vizet, amit kapunk, azt jó meg tudja őrizni, és egészséges talajban egészséges növényt lehet aztán majd termelni, és ezért kell ezt egészen komplexen kezelni, és nyilván indulnak programok, sok öntözési pályázat van, de a lényeg az, hogy a táj működésének a visszaállítása, amiben ugye az elmúlt évtizedekben nagyon nagy hibákat követtünk el, abban is körvonalazódnak már a tennivalók, és azt gondolom, hogy elindultunk egy jó irányban, csak sokkal gyorsabban kell ahhoz, hogy ezek a közvetlen asszály károk azért az következő években mérsékeltebbek legyenek.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Fórián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Viszont kívánom, szervusz!
0: Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Eddig ismeretlen Bartók mű kézirata került elő. A Bősze Ádám zenei antikváriumban bukkant föl a kompozíció. Az alkalmi darabot még 1907. október 1-én írta a zeneszerző, szerelme Gelyes Steffi hegedűművész levélben küldött kérésére.

0: Kétségtelen, hogy a fiatal komponista nem csupán egy választ, hanem egy zenei szerelmes levelet küldött Geyer Steffinek. Ezt bizonyítja az a négy Bartók által külön megjelölt szakasz, amelyben az úgynevezett Geyer Steffi motívum tűnik fel. Ahogy a művésznőnek dedikált korai hegedű versenyben is, ez egy vezérdallam, amely szerelmi üzenetet is hordoz. A páratlanul értékes dokumentum egy spanyolországi árverésen került elő, igaz, hibás megjelöléssel, egyszerű zenei albumlapként. Az antikvárius 2024-ben vásárolta meg, azóta nem tárta a szélesebb nyilvánosság elé. Vikárius László, a budapesti Bartók Archívum vezetője szerint nem fér kétség az aláírás nélküli kézirat hitelességéhez, amely véleménye szerint a magyar kultúrörökség pótolhatatlan része.
1: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak.
5: 94.2 Trend FM.
1: Műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az előzmények közé tartozik, hogy a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint még március elején megállítottak egy konvojt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket tanúként hallgatták ki. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés állhatott. Az Index egy navos belső anyagra hivatkozva arról számolt be, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Mindenesetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki. Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagbér 9, a nettó 11,2, a reálkereset 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettó 436.400 forint volt. A béremelkedésekben jelentős szerepe volt az állami alkalmazottak jelentős részénél erre az időszakra időzített béremeléseknek, illetve a több gyermekes édesanyák SZIA-mentessé tételének. Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, ezt közölte a Nemzetközi Labdarúgó

0: labdarúgó szövetség. A FIFA adatai szerint 1.028.429-en látogattak ki a stadionokba, amelyek 99,34%-ban telítettek voltak, ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki guadalajarai dél-koreai köztársaság Csehország, valamint a San Franciscóban megrendezett szombati Katar-Svájc összecsapás. Ezeken a helyeken sok volt az üres ülőhely. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette. A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbe esetten próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy kiszabadítsák azokat, akik bent rekedtek. A rendőrség szerint hatan voltak a fedélzeten, közülük került ki az egy halálos áldozat. Az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 138.357 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal csökken, 3.844 forinton jegyzik, az OTP 1,1%-kal erősödik, 44.440 forintnál jár. A Richter 8,8%-os mínuszban, 11.820 forinton, a Magyar Telekom 8,1%-kal erősödik, 2.726 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 349 forint és 93 fillér, egy amerikai dollár 301 forint 59 fillér, egy svájci frank 380 forint és 85 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,4%-kal csökken, Milánó 0,2, Madrid 0,1%-kal korrigál lefelé, a párizsi CAC 40 0,1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően napos, derült időnk lesz a mai nap folyamán. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, de csak a keleti és az észak-keleti ország részben 25-30 fok között alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Ennyi fért mára a reggeli monitorba. A szerkesztő egyben hírszerkesztő Nagy Károly, illetve a riporter Kovács Gergő nevében és Lakatos László nevében is nagyon szépen köszönöm figyelmüket. Legközelebb holnap reggel találkozunk 6:30, és egészen 10:30-ig tart majd a reggeli monitor, ahogy szokott. Németh Lászlót hallották az elmúlt 4 órában. Viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Shake it.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyártott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem sokkal ezelőtt írta meg a media1.hu, hogy értesüléseik szerint a Magyar Nemzet munkatársainak jelentős részével is között a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddig napi lapként megjelenő Magyar Nemzetből pedig heti lapot csinálnak. Több száz belsős munkavállalót és rengeteg külsős megbízással dolgozót is figyelembe véve csoportos létszámleépítés zajlik a MediaWorksnél, ahol már bejelentették például a Pesti Srácok nevű online kiadványnak ha nem is a megszűnését, de az összes munkavállaló elküldését. Aztán megszűnt a Bors, a Ripost, illetve a Metropol. Az Origónál is jelentős elbocsátások voltak, több megyei napilap pedig július 1-től szűnik majd meg. Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett, ugyanakkor az átlagfizetésekhez jobban közelítő medián fizetés bruttóban 616.000 volt, nettóban 436.400. A béremelkedésekben jelentős szerepe volt az állami alkalmazottak jelentős részénél áprilisra időzített fizetésemeléseknek, illetve a többgyermekes édesanyák SZIA-mentessé tételének. A vártnál alacsonyabb volt az éves brit infláció májusban. A fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor ez továbbra is a Bank of England 2%-os inflációs célja felett van. Az élelmiszerek áremelkedése mindenesetre jelentősen lassult Nagy-Britanniában. Londoni pénzügyi elemzők szerint a friss inflációs adatok után lekerült a napirendről a monetáris szigorítás. Szakértők most már azzal számolnak, hogy a Bank of England egészen 2027 végéig változatlanul hagyja a jelenlegi 3,75%-os alapkamatot.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelenleg 0,3%-os mínuszban jár, 138.255 ponttal a BUX, a forgalom 4,5 milliárd fölötti. 1,3%-kal csökkennek a MOL részvények, 3.838 forinttól jegyzik őket, az OTP mindössze 0,2%-os pluszban, 44.400 forinton, a Richter 0,2%-kal gyengül, 11.890 forinttól jár, míg a Magyar Telekom 0,6%-os pluszban, 2.720, csökken 2,3%-kal a forágyi 1905 forinton, jelenleg az eurót 349 forint 60 fillére jegyzik. Európában a főbb tőzsde mutatók lefelé mennek, a londoni FTSE például 2 tizeddel, a német DAX 4 tizeddel, a francia CAC-en még stagnál, mint ahogy a spanyol tőzsde is, az olasz viszont 2%-os mínuszban, 1,1602 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Még 80 dollár alatt, de újra drágul a kőolaj, most 79 dollár 33 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 76 dollár 29 centen jár. Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, között a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a stadionnak 99,34%-ban megteltek. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki Guadalajarai Dél-Koreai Köztársaság Csehország, valamint a San Franciscóban rendezett szombati Katar-Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üres ülőhely. A hajnali reggeli órákban egyébként az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia ellen, az argentinok 3-0-ra verték Algériát, az esti órákban a szenegáliakat 3-1-re verték a franciák, a norvégok pedig 4-1-re ütötték ki az irakiakat.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórta lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti észak-keleti ország részben, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Média egy értesülése szerint a Magyar Nemzet munkatársainak jelentős részével is között a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddig napilapként megjelenő Magyar Nemzetből pedig heti lapot csinálnak. 400 belsős munkavállalót érintő, de a külsős megbízással dolgozókkal is figyelembe véve még ennél is nagyobb elbocsátás zajlik a MediaWorks Hungary Zrt-nél. Eddig már valamennyi dolgozóját elküldték a pesti srácoknak, de megszűnik a Bors, a Ripost.hu, a Metropol.hu, illetve júliustól több megyei lap is. Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, között a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A FIFA adatai szerint 1.028.429 néző látogatott ki eddig a stadionokba, amelyek 99,34%-ban teltek meg. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki Dél-Koreai Köztársaság Csehország, illetve a szombati Katar-Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üres ülőhely. Az osztrák válogatott egyébként a magyar idő szerinti reggeli órákban 3-1-re verte Jordániát a J-csoportban. A franciák tegnap este 3-1-re győzték le Szenegál együttesét, a címvédő argentin válogatott 3-0-ra múlta felül Algériát, Norvégia pedig 4-1-re győzte le Irak együttesét. Kis repülőgép zuhant

0: Nap este egy texasi autópályára majd kigyulladt, egy ember életét vesztette. A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből és kétségbe esetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, közülük került ki a halálos áldozat. Az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg. Idehaza az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését a fővárosi törvényszéken. A kereset oka, hogy a központi nyomozó főgyészség az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen vádiratot nyújtott be hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás vádjával. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárják, hogy Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnöke maradhasson, közölte az ÁSZ közleményében. Bíró Ferenc Pál bízik a bíróság reális helyzet értékelésében, szerinte az ellene politikai céllal indult büntető eljárás célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában a főbb indexek közül a francia tőzsde van egy enyhe 1%-os pluszban, illetve a spanyol tőzsde emelkedik 0,4-del, de úgy tűnik, hogy magára találta az olasz tőzsde is, amely 0,1%-os emelkedésben. A német DAX még mindig 0,2%-os mínuszban jár, a londoni FTSE 0,1%-os csökkenésben, 1,1603 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza a BUX 0,4%-kal megy lefelé 138.241 ponton, 5 milliárd 406 millió forint a tőzsde forgalma idáig. A MOL 1,3%-kal csökken 3.836 forinton, az OTP 200%-os pluszban 44.400 forinton jár, a Richter 0,7%-kal gyengül 11.830 forinton, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2730 forint. Érdemi még a kereskedés a Forage-val, amely 2,3%-kal esik 1905 forinton. Csökken a Delta 2%-kal 50 forinton jár. Gyengül az Opus 4,2%-kal 327 forint 50 fillére. Emelkedik viszont a Panergy 1,3%-kal 2390 forinton jár. Az eurót jelenleg 349 forint 50 fillére jegyzik.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti, észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A média egy értesülése szerint a Magyar Nemzet munkatársainak jelentős részével is között a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddig napi lapként megjelenő Magyar Nemzetből pedig heti lapot csinálnak. 400 belsős munkavállalójától válik meg, illetve rengeteg külsőstől a MediaWorks Hungary. Eddig már valamennyi dolgozóját elküldték a pesti srácoknak, megszűrik a Bors, a Riposzt.hu, a Metropol.hu, de több megyei lap is. Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlagkereset 541.200-at tett ki. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-a múlta felül az egy évvel korábbit. Az átlagbérekhez jobban közelítő medián érték bruttóban 616 ezer volt, nettóban pedig 436.400 forint.
0: Tőzsde hírek.
6: Európában a tőzsdék jobbára felfelé mennek. Az olasz tőzsde például a maga 1%-ával még alul teljesítő is, stagnál a francia tőzsde, a spanyol 4%-kal megy felfelé, a német DAX még egy enyhe 1%-os mínuszban, csak úgy, mint a londoni FTSE. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1603-as szinten jár. A hazai értéktőzsde 2%-kal gyengül, 138.429 ponton a BUX, a forgalom 5.915 millió forint. 1,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3842 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,1%-os emelkedésben 44460, a Richter 3,1%-kal gyengül 11870, a Magyar Telekom 6,1%-os pluszban 2720 forinton, jelenleg 349 forint 60 fillér az euró, továbbra is 80 dollár alatt a két fő kőolaj típus, 78 dollár 87 cent a Brent ára, az amerikai könnyűolaj holtonkénti jegyzése 75 dollár 90 centen. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését a fővárosi törvényszéken. A kereset oka, hogy a központi nyomozó főügyészség és az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen vádiratot nyújtott be hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás gyanújával. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárják, hogy Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnöke maradhasson. Maga a hatósági vezető azt mondta, hogy bízik a bíróság reális helyzetértékelésében, szerinte az ellene politikai céllal indult büntető eljárás célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. Közben Irán több drónt is indított a Hormuzi szoroson áthaladó teherhajók ellen, mióta Amerika és Irán megegyezett a háborút lezáró keretmegállapodás részleteiről. Az NBC News úgy tudja, hogy a térségben állomásozó amerikai katonák eddig minden dróntámadást elhárítottak, mielőtt a légieszközök kárt tudtak volna okozni. Vasárnap óta minden éjjel voltak ilyen támadások a Hormuzi szoroson áthaladó hajók ellen, annak ellenére, hogy elvileg tűzszünet van érvényben Irán és az Egyesült Államok között.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti, észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten. Ezen kívül újabb szankciós csomag előkészítése indul el Oroszországgal szemben, közölte a kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztos. Az EU bejelentette azt is, hogy az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a klímaváltozás megfékezését célzó kibocsátás kereskedelmi rendszert majd júliustól. Ennél többet azonban nem árultak el az üggyel kapcsolatban. A média egy értesülése szerint a Magyar Nemzet munkatársainak jelentős részével is közölte a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddig napilapként megjelenő Magyar Nemzetből hetilapot csinálnak augusztustól. Az online felület megmarad, de a napi hírversenyben nem vesz részt. A Magyar Nemzet napilapos megszűnésével és azzal, hogy hetek óta a Népszava sem tud megjelenni, szinte teljesen összeomlani látszik Magyarországon a napilapos lapkiadás. Országos terjesztésűként megmaradt egyelőre a Blikk és a Nemzeti Sport, de ilyen kevés termék esetén a terjesztési, logisztikai költségek jelentősen drágulhatnak, ez pedig végül könnyen oda vezethet, hogy ezek a termékek is előbb-utóbb ellehetetlenülnek, már ami a napi megjelenést illeti. A vártnál alacsonyabb volt az éves brit infláció májusban. A fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor továbbra is ez a Bank of England 2%-os inflációs célja felett van. Az élelmiszerek áremelkedése minden esetre jelentősen lassult Nagy-Britanniában. Londoni pénzügyi elemzők szerint a friss inflációs adatok után lekerült a napirendről a monetáris szigorítás. Szakértők most már azzal számolnak, hogy a Bank of England egészen jövő év végig változatlanul hagyja a jelenlegi 3,75%-os alapkamatát.
0: Tőzsde hírek.
3: A londoni tőzsde a mai kereskedésben inkább az alul teljesítők közé tartozik, ez 2,1%-os mínuszt jelent 10.476 ponttal a FTSE. Az angol font amerikai dollárral szembeni árfolyama 1,3415. Európában a német DAX

0: gyengülni 10%-kal, vagy legalábbis ez volt a helyzet fél órával ezelőtt, most már átment stagnálásba, akár csak a francia tőzsde, illetve az olasz, a spanyol 0,5%-os pluszban jár. 1,1603 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza a BUX 2%-kal csökken 138.386 ponton, a forgalom 6.318.000.000 forint. 1,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3840 forinttól jegyzik őket, az OTP 1%-kal drágul, 44.440, a Richter 4%-kal csökken, 11.870, a Magyar Telekom 7%-os pluszban 2724 forinttól jár, jelenleg az euró 349 forint 30 fillére. Hírek a labdarúgó világbajnokságról, több mint 1 millió szurkoló látta ideig a helyszínen a VB első 16 mérkőzését, közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a stadionok több mint 99%-os telítettségűek voltak. Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia ellen a J csoport első fordulójában, a franciák 3-1-re győzték le Szenegál együttesét, az argentinok 3-0-ra múlták felől Algériát, a norvégok pedig 4-1-re verték Irak együttesét. Folytatás ma este 7 órától, magyar idő szerint 7 órától, amikor egyébként összecsapnak majd a portugálok a Kongói Demokratikus Köztársaság együttesével, este 10 órakor pedig Anglia-Horvátország rangadót rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórta lehetnek záporok, zivatarok, főleg a keleti észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. 12 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, 1 órakor a monitorban már Kecső Rihárd várja Önöket. Én köszönöm egész napi figyelmüket, a kora délutáni órákig persze, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 1 óra van, jó napot kívánok. Az elkövetkezendő 30 percben a labdarúgásnak szenteljük az életünket, mert hogy javában zajlik a világbajnokság, voltak érdekes mérkőzések, és voltak meglepő mérkőzések az elmúlt napokban, az elmúlt időszakban. Úgyhogy lesz miről beszélgetni, természetesen szakértő társaságában elemezzük majd a történéseket. És első körben most jönnek a hírek, amelyeket Nagy Károly állított össze.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlés elé a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt szintén a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Ennek egyébként az előzménye, hogy a NAV pénzmosás zsenujával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején megállítottak egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg. A Telex korábban arra írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés is állhatott, míg az Index egy navos belső anyagra hivatkozó arról számolt be, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Minden esetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 2,1%-kal esik 138.426 pontra. A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint. A vezető részvények vegyesek. A MOL 1,2%-ot gyengül 3.842 forintig. A Richter 4,1%-os mínuszban 11.860 forinton. Erősödik az OTP 2,1%-a 44.470 forintra. A Magyar Telekom pedig 8,1%-os pluszban 2.726 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 349 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 301 forintot és 30 fillért kérnek. Pillantás Európára, hogy ott mi a helyzet. Jó a hangulat. A londoni FTSE pár pontos 1,1%-os pluszban, akár csak a DAX index. A párizsi CAC-on 0,3%-ot erősödik. Milánóban szintén 1,1, Madridban pedig 0,5%-os pluszban a tőzsde. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng ugyanennyivel csökkent, 0,7%-kal gyengült, Shanghai Composite 0,4, az indiai Sensex 0,5%-ot erősödött. A dél-koreai tőzsén a Kospi 1,6%-on zárt pluszban, a Szingapurban pedig 1,2%-ot erősödött. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 76 dollár a 30 cent, a Brent 79 dollár 10 centbe kerül. Továbbra is pozitív képet festenek a béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 540.200 forint volt. a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig majd 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás miatt továbbra is magas, majdnem 9%-os volt a nettó reálkereset változása tavaly áprilishoz képest. Mindenről Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallják.
2: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika, sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közszféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyvertént még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszeri juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
1: A média egy értesülései szerint a magyar nemzet munkatársainak jelentős részével is közölte a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddigi napilapként megjelenő Magyar Nemzetből heti lapot csinálnak augusztustól. Az online felület megmarad, de a napi hírversenyben nem vesznek részt. A Magyar Nemzet napilapos megszűnésével és azzal, hogy hetek óta a Népszava sem tud megjelenni, szinte teljesen összeomlani látszik Magyarországon a napilapos lapkiadás. Országos terjesztésű napilapként egyelőre a Blikk és a Nemzeti Sport marad meg, de ilyen kevés termék esetén a terjesztési logisztikai költségek jelentősen megdrágulhatnak. Ez pedig végül könnyen oda vezethet, hogy ezen termékek napi megjelenése is előbb-utóbb ellehetetlenülhet. A vártnál alacsonyabb volt az éves brit infláció májusban. A fogyasztói árak átlagosan majd 3%-kal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor ez továbbra is a Bank of England 2%-os inflációs célja felett van. Az élelmiszerek áremelkedése minden esetre jelentősen lassult az angoloknál. A londoni pénzügyi elemzők szerint a friss inflációs adatok után lekerült a napirendről a monetáris szigorítás. A szakértők most már azzal számolnak, hogy a Bank of England egészen 2027 végéig változatlanul hagyja a jelenlegi 3,75%-os alapkamatát. Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, ezt közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A FIFA adatai szerint 1.028.429 néző látogatott ki a stadionokba, amelyek 99,34%-ban teltek meg. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki dél-koreai köztársaság, Csehország, valamint a Katar-Svájc összecsapás, amilyen sok volt az üres üdvőhely. Kylian Mbappé nem a kritikusoknak akar bizonyítani a világbajnokságon. A francia válogatott 3-1-re győzött Szenegál ellen, Mbappé pedig két gólt szerzett, és ezzel 14 találatnyájára Vébik történetében, és beérte az öröklanglista negyedik helyén álló Gerd Müllert. Mbappé ráadásul betartotta a korábbi ígéretét, gólját fuvallázást idéző mozdulattal ünnepelte, ahogy azt még a VB előtt egy amerikai televíziós műsorban megígérte. Kylian Mbappét hallják.
3: Ha én azért kezdtem volna játszani, hogy elhallgattassam azokat, akik kritizálnak, akkor szerintem 80 éves koromig kellene játszanom. Én azért játszom, hogy történelmet írjak a hazámnak, és hogy a csapatomat döntőbe juttassam, akár a világbajnokságon is. A többi mindig is része lesz a személyiségemnek és a játékos karrieremnek. Ez csak az első csoportmérkőzés volt, szerintem az emberek hajlamosak túl gyorsan lelkesedni vagy kritizálni. Nekünk viszont mindig higgadnak, nagyon fegyelmesek. Meg kell maradnunk abban, amit csinálunk, mert tudjuk, hogy egy világbajnokságon minden nagyon gyorsan változhat.
1: Az osztrákok egyébként 3-1-re nyertek a jordánok ellen a J csoport első fordulójában. A címvédő argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait. Lionel Messi Mester 3-asra ünnepelte 200. válogatott mérkőzését. A 39. születésnapjához közelítő Messi 3 góljával beérte Miroslav Klózét a VB góllövő lista élén. Az argentin sztár azt mondta, a 6. világbajnokságán is jó állapotban érzi magát, és minden percét élvezi a válogatottnál. Lionel Messit hallják.
4: Nem kérhetek többet annál, mint amit kaptam. Sokszor elmondtam már, hála Istennek rengeteget adott nekem, és ami most jön, azt már élvezni kell. Nem azt nézem, hogy első, második vagy harmadik vagyok. Szerintem már az is hihetetlen elismerés, ha azt mondják rólad, hogy a történelem egyik legjobbja vagy. Ez elképesztő, főleg úgy, hogy mennyi ember futballozik, és mennyi óriási játékos volt a futball történetében. Már az is fantasztikus, hogy ott lehetek a legjobbak között. Aztán az emberek majd választanak, mindig lesz, aki ezt vagy azt mondja, de ez bennem nem változik. Osztott meg sok mindent. Hálás vagyok, hogy a legjobbak között említenek, és hálás vagyok mindazért, amit elérhettem.
1: A norvég labdarúgó válogatott egyébként 4-1-re győzött Irak ellen még a nap többi mérkőzésén, de részletek hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként a keleti és a keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. A fővárosban egyébként 25 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: 13 óra 10 perckor egy rövid kis zene, és utána pedig beszélgetünk a labdarúgó világbajnokságról, méghozzá szakértővel. A zene pedig természetesen azért ismerős lesz.

0: Gurul a labda, jönnek a hírek. Eredmények, meglepetések, reakciók. VB hírek a Trend FM-en. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 14 perc van Shakira dala után, hát mi más jöhetne, mint a labdarúgó világbajnokság, mert hogy a sport és a labdarúgás világában is zajlik az élet, főleg éjszaka, és rengeteg mérkőzés van, amiről hát sok esetben lemaradunk sajnos, de minden esetre jól megszakértjük, amiket látunk és tudunk, a vonalban pedig P. Fülöp Gábor sportújságírót köszöntöm, szia!
2: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: No, hát eddig jó néhány mérkőzésen már túl vagyunk, most csak így az esti folyamból megemlítve Franciaország, Szenegál 3-1, Irak, Norvégia 1-4, és Argentina, Algéria 3-0, valamint reggel játszották Ausztria, Jordánia mérkőzést, 3-1-re győztek az osztrákok. Azért meg kell hagyni, hogy akadnak gólok, de hogy összességében nem, ez nem az eddigi legjobbnak ítélt világbajnoksági kezdés? Hogy látod?
2: Hát úgy látom, hogy most pont meg is néztem a statisztikát, ha jól számolom, 20 meccsen vagyunk túl, és csak körülbelül 3 volt, ami egyértelműen nagy különbséget hozott. Ugye a németek 7-1-re verték a történelmi gólt szerző Curaçaót, aztán ott volt még a edzőváltást, ilyen is ugye egészen ritka hozó eredmény, ugye a svédek 5-1-re kiütötték Tunéziát, utóbbi elköszön Sabri Lamusitól, és akkor még van egy-két ilyen eredmény, hogy a norvégok ugye most 4-1-re győzni tudtak az irakiak ellen, de ezt leszámítva valóban nem potyognak a gólok, és ami inkább a legmegdöbbentőbb, hogy olyan csapatok, amelyektől többet jobbat vártak, akár a semleges szurkolók is, hát finoman szólva sem kápráztatják el a közönséget. Hozzáteszem, hogy majd a végén kell örülni, és ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, ugye egy csapatnak, ha jól számolom, akkor 7-8 meccset kell ugye játszani, hogy eljusson a legvégső fázisba, tehát mondjuk az érem csatáig, akkor nem biztos, hogy itt az elején kell villantania. Viszont, ha megnézzük a lehetséges ágakat, amiknek ezerféle variációja van, azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy holland válogatott akár csoport második, harmadik, és akár a 16 közé jutásért összefut mondjuk Brazíliával vagy Marokkóval.
1: És jó, hogy ezt a két csapatot említed, meg ide kell tenni a spanyolokat is, mert ők, hát talán nem túlzás azt mondani, hogy elég síralmasan kezdték ezt a világbajnokságot. Brazília 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, ez a marokkóiaknak inkább jó eredménynek számít, viszont a zöldfoki szigetek is örülhet a döntetlennek, mert ők Spanyolországgal x-eltek, ráadásul egy 0-0-ás döntetlent játszottak, és ennek a mérkőzésnek még az érdekessége, hogy a zöldfoki szigetek csapatától mindösszesen egy darab szabálytalanságot követtek el. Úgyhogy ez is érdekes. Ide felírtam még Haiti és Skócia mérkőzést, ahol a skótok csak 1-0-ra győztek. Hollandia, Japán 2-2, Irán, Új-Zéland 2-2, Szaúd-Arábia, Uruguay 2-2. Tehát azért ezek olyan mérkőzések, ahol azért a top csapatokat vártuk inkább esélyesnek.
2: Igen, és a spanyoloknak van egy egészen döbbenetes statisztikájuk. Ugye 2010-ben megnyerték a világbajnokságot hosszabbításban a hollandok elleni döntőben. Lehet, hogy kevesen tudnak róla, de azóta 12 meccset játszottak világbajnokságon, és mindössze 3-szor győztek, 6 döntetlen és 3 vereség mellett. Egészen döbbenetes, csak Ausztráliát tudták megverni 2014-ben ugye 3-0-ra, de a csoportkörben búcsúztak, 2018-ban Iránt 1-0-ra, és 2022-ben Kosztarikát 7-0-ra. Tehát ugye nagyon sokan a legfőbb esélyesnek a spanyolokat tartják, ami nem is feltétlenül irreális, de mondjuk így kezdeni, és ennek tudatában egy zöldfoki szigeteknek már bocsánat, de nem jobban neki menve, hanem inkább kényelmesen körbepasszolgatva, túlzottan is türelmesen, nem igazán magyarázható. És ugye innentől következik az, hogyha jól számolom, akkor holnap után már talán a második kör is megkezdődik a csoportkörben, a második forduló, és azért utána szűkülnek a lehetőségek. Tehát egy-egy döntetlen még belefér, vagy gondoljuk az argentinokra az előző VB-n a szaudiak ellen világra szóló vereségek kezdtek, aztán megnyerték. De azért a, hogy is mondjam, a nagy számok törvénye alapján nem biztos, hogy ez jó előjel, ha egy csapat így kezd, ráadásul elnézi a formát, de a spanyolokra egyébként jellemző, hogy lehet, hogy következő meccsen, ha az előbb egy hetest említettem, akkor rúgnak egy hetest, úgyhogy ez nem lehetetlen. A németekét se kell túlbecsélni, hogy 7-1-re verték Curaçaót, mert az nekik gyakorlatilag egy edzőmeccs volt, de a hozzáállásuk dicsérendő. Profin, ameddig lehet, addig ütötték a vasat. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ez a hozzáállás lehet hosszabb távon a VB-n eredményre vezető, mint hogy az argentinok is, főleg messzire játszva, mert egyértelműen látszott, hogy mindenki rájátszik, de mégiscsak egy jó meccsel kezdtek tanulva 3,5 évvel ezelőtti hibájukból.
1: Azért Curaçao esetében meg lehet említeni azt az egy gólt, meg ugye azt, hogy hát egy jó 30 percig azért ott voltak a meccsben a németek ellen, de ez már csak egy kis csapatnál érdekesség. Ha pedig Messit emlegeted, ugye azért itt érdemes azt is megemlíteni, hogy hát a nemzetközi sajtó ódákat zeng róla, hiszen 3-0-ás Mester 3-ast rúgott Lionel Messi, és ezzel a 200. válogatott mérkőzését is megünnepelte egyébként, aki jövő héten lesz 39 éves, és Miroslav Klózét is beérte a VB góllövőlista élén. Ez mennyire lehet a top játékosok világbajnoksága? Gondolok itt ugye most, említettem Messi, de azért ott van még Ronaldo is, a franciáknál akár Mbappét is ki lehet emelni, aki azt nyilatkozta, hogy nem akar a kritikusoknak megfelelni, ő inkább csak focizni szeretne, mert hogyha a kritikusoknak játszana, akkor még 80 évesen is a pályán lenne. De hogy összességében azért itt a top játékosoknak inkább bizonyítaniuk kell, hogy ők még azért tényleg a top játékosoknak számítanak, főleg azok, akik mondjuk már az utolsó VB meccseit játsszák, vagy azért ők már letették azt, amit le kellett tenni, és ők csak várják a jó eredményt és a jó gólokat?
2: Hát ezt ketté választanám, mert egyrészt nekik már semmit nem kell bizonyítani, szerintem nem is így gondolkodnak, inkább úgy, hogy egy világbajnokság jó esetben 4 évente van, most ugye 3,5 év után, amiatt, hogy Katarban télen rendezték, de hogy vannak, akik akár el se jutnak, ugye sorolhatnánk korábbi nagy játékosokat, és emiatt szerintem nekik ez egy nagyon különleges lehetőség. A másik szerintem már az is kérdés manapság, hogy ki számít top játékosnak, mert azt gondolom, hogy például a Bajnokok Ligája alapján sokkal inkább előtérbe voltak olyan játékosok, akik közül azért itt is vannak VB-n, de nem biztos, hogy egy adott annyira erős nemzet színeiben. Most a norvégokat nem venném ide Hollandal, de ugye ott sem ugyanaz a szint feltétlenül, mint egy Manchester City. Tehát, hogy ilyen formában is más az, hogy tudnak-e, mennyire tudnak bizonyítani. Harmadrészt pedig, mondom, most már nem feltétlenül ez a mérce, mondjuk Messire is persze top játékos, de Amerikában játszik, és ide akarok kiukadni, hogy az sem mindegy, hogy idézél be ki, mennyire tudott ráhangolódni, vagy rápihenni a világbajnokságra valamennyire. Ugye Messi az amerikai bajnokságban játszik, nem feltétlenül a legerősebb liga, az viszont szerencsés, hogy ugye éves rendszerben, naptári rendszerben játszanak, tehát játékban van. A többieknek, mondjuk az Európában játszóknak meg most van, vagy volt ugye a szezon vége, és most kellene még egyszer csúcsformába lendülni. Ez mondjuk egy kajakkenus hasonlattal, ez gyakorlatilag lehetetlen, tehát el kell dönteni, hogy most a júniusi EB-n vagy jó formában, vagy az augusztusi világbajnokságot, és még májusban valahogy a válogatón is be kellett volna kerülni a válogatottba, a nemzeti együttesbe. Szóval ezt nagyon nehéz kiszámítani, meg azt is, hogy azért kinek mit fog bírni a teste. Tehát ugye szegény Ronaldót láttuk már Európa-bajnoki döntőben megsérülni, Messinek is voltak kihagyásai, nagyon meleg van, szélsőséges időjárások és időpontok, úgyhogy hogy nehéz, de az, hogy nekik ezen a fejükben, hogy bizonyítani kell, én ezt nem így gondolom, hanem inkább az, hogy itt a nagy lehetőség dicsőséget szerezni, ami Messinek már megadatott, hogy világbajnok lett, Ronaldo még álmodozik róla, Harry Kane végre valamit dobbantan Angliával, úgyhogy vannak itt ilyen játékosok, akik erre törnek, de nem feltétlenül azért, hogy a szakértők elismerjék őket.
1: Hát a mai napra pedig van nekünk itt egy Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, Anglia-Horvátország, éjszaka pedig Gána-Panama és Üzbegisztán-Kolumbia találkozókat rendeznek, és ezzel le is zárul az első forduló. Itt szerintem azért a legérdekesebb meccs talán az angol-horvát találkozó lesz, meg ugye bemutatkoznak a portugálok is. Mire számíthatunk első körben itt az európai csapatoktól, és így az utolsó forduló, vagy az a forduló utolsó mérkőzései lezárulnak, mire számíthatunk azért itt a második körben, mert ugye azt beszéltük is, hogy hát az eredmények elég érdekesen alakultak így az első mérkőzéseken.
2: Már gondolva is a második körre, ugye a horvát angolon az a kérdés, hogy Gána valóban az a Gána esetleg, amely mondjuk 2010-ben ugye nagyon sokáig menetelt, illetve jól menetelt, aztán jött Luis Suárez kezezése és védése, és Uruguay megakadályozta, de hogy olyan szintű csapat-e, mert ha úgy számolnak, akkor bizony nagyon nem mindegy az egymás elleni eredmény, Panamát azért nem venném ebbe a sorba. Tehát ad abszurdum, most ne legyen igazam, de gondolkodhatnak úgy az angolok és a horvátok, hogy itt a döntetlen nagyon megfelelő lenne. Persze, ha valaki nyer, akkor meg hatalmas lépés előnyre tesz szert. A portugálok esetében, hát ha nekik gondot okoz ez a csoport, akkor ne is álmodozzanak. Egyébként a főpróba ugye nem sikerült nekik, ott Ronaldót le is cserélték, rengeteg helyzetet kihagyott, azt megnéztem, de azt azért nem kell mérvadónak venni. A második körben viszont már tényleg nagyon észnél kell lenni, főleg azoknak a csapatoknak, vagy azon csapatoknak, amelyek nem kezdtek jól, mert jó, be lehet ragadni. Itt van például az a Skócia, Marokkó, Brazília, Haiti csoport. Ugye ha úgy vesszük, hogy Haitit mindenki legyőzi, akkor bizony, ha a másik hármasból, a brazil, marokkó, skóciából valakinek lesz győzelme ebben a hármas körbevetésben, vagy összevetésben, akkor az akár könnyedén csoport első is lehet. Szóval ezekre nagyon oda kell figyelni, vagy a hollandok a svédekkel játszanak legközelebb, ott is nagyon figyelni kell, mert majd Japán lehet, hogy megint villant, ugye a legutóbbi világbajnokságon talán kevesen emlékeznek, Japán a spanyolokat és a németeket is megelőzte a csoportban, utóbbiak ki is estek. Úgyhogy ott majd észnél kell lenni, de remélem, hogy ennek nem lesz egyenes következménye ez a túlzottan taktikus, szurkolói szemmel már unalmas játék.
1: Mindenesetre meglátjuk, hogy mit hoznak a mai mérkőzések, meg a következő találkozók, a fordulókat illetően. P. Philip Gábornak nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, izgalmakkal követjük majd a további találkozókat.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Félidőben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Mi pedig pillantást vetünk a tőzsdére, 13 óra 26 perc van. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-ot erősödik, 138.840 pontra. A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint felett van. A főbb részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 1,3%-ot gyengül 3.836 forintig, a Richter 6%-ot esik 11.840 forintra. 7%-ot erősödik az OTP 44.720 forintra, és 9%-os pluszban a Telekom 2.728 forinton. Körbenézve még a Forage esik 1,2%-kal 1926 forintra, gyengül még az Alteo 9%-kal, az Appenin 1,3%-kal, az Autovallis 3%-kal. A BIF Pannonia is mínuszban van, másfél százalékot esik, a CIK Pannonia 1,3%-ot, esik még a Masterplast, az MBH jelzálogbank, a Pannergy pluszban 1,3%-kal, és a Rába pedig 3%-os mínuszban jelenleg. És ez volt az egy órai monitor, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották, egy rövid zene következik, és utána pedig jönnek a legfrissebb hírek. Somodi Evelin már itt várakozik az ajtóban, hogy hosszassa a legfrissebb információkat. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A jövő héten beterjesztik az országgyűlés elé a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán. A kormányfő szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A vártnál alacsonyabb volt az éves brit infláció májusban. A fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal voltak magasabbak a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor ez továbbra is a Bank of England 2%-os inflációs célja felett van. Az élelmiszerek áremelkedése minden esetre jelentősen lassult Nagy-Britanniában. Londoni pénzügyi elemzők szerint a friss inflációs adatok után lekerült a napirendről a monetáris szigorítás. Szakértők most már azzal számolnak, hogy a Bank of England egészen 2027 végéig változatlanul hagyja a jelenlegi 3,75%-os alapkamatát. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette. A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből és kétségbe esetten próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, közülük került ki a halálos áldozat. Az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg.
0: Tőzsde hírek.
2: Elsőként Európából, ahol egységesen felfelé mennek az indexek, viszonylag enyhe mértékben azonban. A londoni FTSE 0,1-del emelkedik, akár csak a német DAX és az olasz mutató 0,3 a plusz a párizsi tőzsdén, és a spanyol index 0,5%-kal emelkedik. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe gyakorlatilag stagnál 138.799 ponton, a részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forintnál jár. A vezető papírok pedig vegyesen teljesítenek, a MOL 1,4%-ot gyengül 3.834 forintra, a Richter 0,7-del esik vissza 11.830 forintra, emelkedik az OTP 0,8%-ot 44.740 forintra. A Magyar Telekom 0,9%-os pluszban 2728 forinton jelenleg. A bankközi devizapiacon az euró értéke 349 forint.

0: 34 fillér, az amerikai dollárért 301 forintot és 46 fillért kell fizetni. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajó társasághoz tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni, mindezt a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főleg a keleti észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Esemény.
2: Június 22-e és 27-e között rendezik meg immár 8. alkalommal az Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci kertben. Nagy Krisztiánt, az esemény főszervezőjét hallják.
3: A Kobuci kert nagy világzenei fesztiválja általában hagyománytisztelő, egyfelől, mert a helynek a történetét is ünnepli kicsit a fesztivál, a tradíciókhoz való viszonyulást és mindenféle újítást, ami a zenében a modernitáshoz tartozik. Ugyanígy az idén is egy-két új nagyszerű nemzetközi fellépőt ajánlunk a közönség figyelmébe, és minden, ami a Kobuci világzenei közönsége számára ismerős és fontos, azok a programelemek is megjelennek a kínálatban.
2: Emeljünk ki néhányat kedv csinálónak.
3: A világsztár nevével kezdeném, Natasha Atlas, aki egy kiváló belga, egyiptomi származású énekesnő, játszott Stinggel, Peter Gabriel-rel, Jean-Michel Jarre-rel, szóval egy igazi világsztárról van szó. A magyar közönség talán a Trans Global Underground énekeseként emlékezhet rá, és most nagy dolog, hogy a Kobuci színpadán megmutatja a saját világát, felfogását a műfajról, mindarról, amit ő ma a kortárs világzenéről gondol. Nagyszerű jazzmuzsikusok kísérik elektromos alapokon az alap, mediterrán és mindenféle keleti hangzásvilágok, a tradíció és a modernitás, mint ahogy említettem, az ő zenéjében eklatáson megjelenik, szóval őt mindenképp ajánlanánk a közönség figyelmébe, ez 25-e csütörtök. Az azt megelőző napon talán a fesztivál egyik legbonyolultabb projektjére készülünk, ahol a két Budapest, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy közös produkcióval áll a közönség elé. Az este különlegessége, hogy a Dohány utcai zsinagoga főkántora is velünk lesz és énekelni fog. Alapvetően a fesztivált a featuringek szellemisége hatja át, és szeretnék megmutatni, hogy nem csak egymás mellett léteznek ezek a kultúrák, hanem egymást áthatásukban is, és ez elevenen a színpadon is megjelenik. Ennek egy szép példája lesz reményeink szerint a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár közös produkciója. Racka Jam, Ferenci György és első pesti rackák nevét azt hiszem, hogy a világzenét szerető közönségnek nem kell különösebben bemutatni. Gyuri és a körülötte mozgó, eleven zenei világ, az most minden formációval megmutatkozik. A fesztivál pénteki napján ők lesznek a legfontosabb eseményünk, illetve a Hadd utaljak vissza a fesztivál kezdetére, egy világzenei nyílt nappal, egy ingyenes eseménnyel szeretnénk odafordulni ahhoz a közönséghez is, aki talán nem ismeri annyira, hogy a világzene micsoda, vagy nem érzi annyira, hogy milyen a jellege. A folk és a rock közötti nagy hidakat Nové Soma és Ifjú Csóri Sándor építik majd, illetve a Mordáj lép színpadra, akik szintén ennek a nagyon fontos, amúgy magyar hagyománynak is a rock és a folk közötti hidakat megépítendő lépnek színpadra. Természetesen a fesztiválunk sosincs táncház nélkül. A Kobuci DNS-ében a táncház mint alapító erő van ott, és az idén is a tisztán autentikus, tradicionális népzenét erdélyi barátaink, a kolozsvári tokozzenekarral ünnepeljük, illetve a csángálóik fogják a moldvai blokkot muzsikálni. De kertmoziban egy kiváló kalotaszegi primásra emlékezünk, Netti Sanyi bácsira, egy dokumentumfilm erejéig, egy Szomjas György dokumentumfilm erejéig, szóval a közönség mindenféle spektrumon válogathat, hogyha a világzenét szeretné közel érezni magához június 22 és június 27 között.
0: Fesztivál.
4: Toby Lee az idei Gastro Blues Fesztivál sztár fellépője. A 34. alkalommal megszervezett eseménysorozat június 29-től július 5-ig tart, és idén is zenei és gasztronómiai élményekkel várja az érdeklődőket. A nagyszínpadi koncertek július 3-án pénteken indulnak. Elsőként az esztergomi Tűzrókák, majd a paksi közönség körében évek óta népszerű Tűzkerék XT lép színpadra. Koncertet ad Szebényi Dániel, énekes billentyűs is, a hazai könnyűzenei élet egyik legsokoldalúbb alkotója. Az Artisius és Fonogram díjas zenész különleges energiájú koncertre készül muzsikus társaival. A péntek estét a Takács Tamás Blues Band, a Gastro Blues Fesztivál egyik visszatérő és meghatározó zenekara zárja. Bár még csak 21 éves, már most a műfaj egyik nagy ígéretének tartják Toby Lee-t, aki az idei Gastro Blues fő fellépője. 4 évesen kezdett zenélni, 10 évesen pedig már a Gibson gitár márka hivatalos előadója volt. 3-szor nyerte el a Young Blues Musician of the Year díjat az Egyesült Királyságban, a legfiatalabb tagja a brit blues hírességek csarnokának. Olyan legendákhoz hasonlították már, mint Eric Clapton vagy Jimi Hendrix, játékát technikai virtuózitás és rendkívüli érzelmi töltet jellemzi.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Hangulatos kertmozik a nyári éjszakákra a Balatonnál. A kertmozik világa egyszerre idézi meg a régi nyarakat, és kínál kikapcsolódást azoknak, akik szívesen cserélnék le egy estére a streaming platformokat valódi nyári élményekre. A szabadtéri moziknak Magyarországon hosszú hagyománya van, a Balaton környékén pedig különösen erősen összefonódtak a nyári estékkel. Bár egy időre háttérbe szorultak, az elmúlt években ismét egyre többen keresik azokat a programokat, ahol a filmnézés közösségi élményé válik, és ahol a vetítés előtt vagy után még belefér egy séta vagy egy hosszabb beszélgetés is. A balatoni kertmozik ráadásul nem csak nosztalgikus hangulatot kínálnak, műsorukban gyakran szerepelnek friss premierek, klasszikusok és családi filmek is, így több generáció számára jelenthetnek tartalmas esti programot. Éld át a balatoni hangulatot 4 keréken. Ahogy a kertmozik, úgy az autós mozik is egyre népszerűbbek országszerte. Egy nyáresti vetítésben ma is ott van valami a régi balatoni nyarak hangulatából, vagy legalábbis egy napfénytetős autó. Ehhez a nosztalgikus életérzéshez hozzátartozik a ráérős utazás is. Amikor nem sietünk sehova, lehúzott ablakkal haladunk a part mentén, útközben megállunk egy romantikus vacsorára, az estét pedig szabadtéri vetítéssel zárjuk. A déli part egyik régi nyári találkozó pontja a Zamárdi kertmozi, ahol a fesztiváljairól ismert település egy nyugodtabb esti program lehetőséget is kínál. A kertmozik egyik sajátossága a lassú, ráérős átmenet nappalból éjszakába. A déli parton a Balaton Lelle kertmozi szintén évek óta meghatározó helyszín. A vetítések itt is a klasszikus balatoni esték hangulatát idézik. Meleg nyári levegő, szabadtéri székek, lassan sötétedő égbolt és a film előtti nyüzsgés. Készüljünk fel, hogy ez egy teljesen más élmény, mint egy hagyományos moziba beülni egy filmre. Itt nem a popcorné a főszerep, inkább a balatoni borok, a gyerekzsivaj és a kiadós beszélgetések jellemzik ezeket az estéket. A Balatonfüredi térség egyik ismert nyári mozia a Csopak kertmozi, amely évek óta része a település nyári életének. A kerthelyiség, a fák közé épített vetítőtér és a Balaton közelsége együtt teremtik meg azt az egyedülálló atmoszférát, ami miatt sokan visszatérnek ide egy-egy esti filmre. A műsor kínálatban rendszerint megtalálhatók a népszerű új filmek, de családi és könnyedebb nyári alkotások is helyet kapnak.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínen ül megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal. Olvassuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő.
7: Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább. A tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
6: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
7: Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
6: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
7: Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszíneléstől, a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
6: technikailag
7: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb., tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papír ruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
6: Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
7: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadságkídnak a tetején, a Turul Madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk az egészet, védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
6: De Benetás, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
7: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
6: Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
7: Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is beleírtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó olyan felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem. És ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben, tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elején lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
6: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az ügy előzménye, hogy a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntető eljárást a Magyarországon áthaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején megállítottak egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban résztvevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés állhatott, míg az Index egy NAV-os belső anyagra hivatkozva arról számolt be, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja. Minden esetre a korábban hivatalban lévő Orbán kormány és az ukrán vezetés között emiatt nagyon komoly feszültség alakult ki. Több mint 1 millió szurkoló látta a helyszínen a világbajnokság első 16 mérkőzését, közölte a Nemzeti Labdarúgó Szövetség. A FIFA adatai szerint 1 028 000 néző látogatott ki a stadionokba, amelyek több mint 99%-ban teltek meg. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki Guadalajarai dél-koreai köztársaság Csehország, valamint a San Franciscóban rendezett szombati Katar-Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üresülő hely.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyakorlatilag stagnál továbbra is a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 138.792 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, a MOL 1,2%-kal gyengül 3840 forintra, a Richter 0,7%-del esik vissza 11830 forintra. 0,7%-kal emelkedik az OTP 44.700 forintra, és 1%-a plusz a Magyar Telekomban, ami 2732 forint. Európában enyhén lefordult a londoni FTSE és a német DAX, de marad a 0,2%-os plusz a francia Cacaronban, illetve 0,1% az olasz mutatónál, 0,5%-kal emelkedik a madridi börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 349 forint 57 fillér, az amerikai dollárért 301 forintot és 55 fillért kell fizetni. Irán több drónt is indított a Hormuzi szoroson áthaladó teherhajók ellen, mióta Amerika és Irán megegyezett a háborút lezáró keretmegállapodás részleteiről, tudta meg az NBC News. A lap úgy tudja, a térségben állomásozó amerikai katonák eddig minden dróntámadást elhárítottak, mielőtt a légi eszközök kárt tudtak volna okozni. Eddig vasárnap óta minden éjjel voltak ilyen támadások a Hormuzi szoroson áthaladó hajók ellen, annak ellenére, hogy elvileg tűzszünet van érvényben Irán és az Egyesült Államok között. Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását hitel formájában, 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten. Ezen kívül újabb szankciós csomag előkészítése indul el Oroszországgal szemben, közölte a kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztos. Az EU közölte azt is, hogy az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a klímaváltozás megfékezését célzó uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert júliusban. Ennél többet azonban nem árultak el az üggyel kapcsolatban.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főleg a keleti, észak-keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. Most pedig kezdődik a közkincskereső Kovács Olivérrel itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Egy vár a mai horvát-magyar határ szélén, amely a 17. században leégett, s részben ennek köszönhető a gazdag leletanyaga. Berzencén járunk a műsor első perceiben.
3: Valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon leletgazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. A legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni.
2: Ezután Vasvárra indulunk. Véget ért a Domonkos Kolostor régészeti kutatása, következhet a helyreállítás.
4: Egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. Remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkort találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokteret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
2: Végül egy rendhagyó tárlatról lesz szó, amely a római vécék történetét mutatja be az Aquincumi Múzeumban.
5: Az Aquincumi polgármárvas az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benn állunk is a vécékben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a vécék számára. A vécék itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a vécéknek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is vécék, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Ripple-Rónai Múzeum munkatársával beszélgettem.
3: Berzencén vagyunk, az egykori berzencei vár maradványainál, itt végzünk feltárást ebben az évben is.
2: Szinte már hazajárok ide Berzencére. Hanyadik évad is ez?
3: Hát igazából ez a negyedik évadunk, 2021-ben kezdtük, 22-ben és 24-ben is volt egy-egy feltárási évad, és hát most ez a negyedik alkalom, hogy kijövünk, minden alkalommal a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összegből tudunk ásni, ami ez a berzencei önkormányzat adja a pályázathoz szükséges önerőt minden évben. Most a 2025-ben nyert pénzt ássuk el igazából, de ebbe az évben is már pályáztunk, hogy abba bízunk, hogy sikeres lesz a pályázat, és akkor talán ebbe az évben ősszel is vissza tudunk még egyszer jönni. Egy évadra.
2: Tulajdonképpen itt a domboldalnak a szélétől folyamatosan haladnak befelé, a domb belseje felé, és hát megint sikerült jó néhány négyzetmétert feltárni. Hol vagyunk most? A várnak az egykori palota szárnyába, lakóépületeibe?
3: Azt gondoljuk, igen, hogy ezekkel a friss szelvényeinkkel már a várnak az északnyugati oldalán lévő ilyen lakószárnyat kezdtük el bontogatni. Délnyugaton kezdtük a munkát, ennek két oka van. Egyrészt itt bontották meg annak idején a domboldalt, tehát ez a legsérülékenyebb, legveszélyeztetettebb része, illetve hát északról megközelíthető, úgyhogy ha az egészet felszeretnénk tárni, akkor mindenképpen itt délen kellett kezdenünk. Az előző években a délnyugati várfalat és a hozzá csatlakozó ilyen déli-délkeleti tornyot vagy annak a maradványét bontottuk ki, és most ebbe az évbe kezdtünk el észak-nyugat felé haradni, itt már az egykori lakószány helyiségeiben vagyunk benn.
2: És hogy kijövünk ide az ásatási szelvények szélére, egészen a domtetőnek a peremén, majdnem el is estem, szóval a domtetőnek a peremén egy nagyon furcsán beforduló fal van. Mi volna ez, valami bástya maradvány?
3: Hát igazából pontosan nem tudjuk, mert ez a része, ami elpusztult a legjobban a várnak. Talán valami torony vagy bástya állhatott itt a sarkán is, de sajnos ez a sarok az, ami gyakorlatilag teljesen elpusztult. Itt valamikor a dombot még sok-sok évtizeddel ezelőtt megbontották, és gyakorlatilag elvitték az itt lévő építményt is. Abba bízunk, hogy esetleg az alapjaiból valami még ott lenn megtalálható, majd egyszer talán megkutatjuk. Illetve ami még nagy problémát jelentett, hogy a megbontott domboldal azóta is folyamatosan erodálódik, és újabb-újabb ilyen falszakaszok tűntek elő, illetve szakadtak le. Tehát igazából 2019-ben ezért határoztuk el a vár feltárását, hogy mielőtt további pusztulás érné, próbáljunk belőle minél többet feltárni.
2: Ugyan nem sok tégla maradt itt ezen az oldalon, de így is látszik, hogy itt van egy nagyon furcsa, a többitől független fal. Ez azt jelenti, hogy itt ennek a saroknak két építési periódusa volt?
3: Azt már megállapítottuk, hogy biztosan volt két periódusa ennek a helyiségnek, és arra is rájöttünk, azt gondoljuk, hogy valamikor a 16. században ez igazából megszűnik létezni, fedik ilyen 16. századi rétegek, valamint a falba belástak nagy ilyen cölöp helyeket, tehát azt gondoljuk, hogy itt a elpusztult fal helyett, hát talán ilyen palánkfallal vagy valami fafallal pótolhatták a helyiség falát, de abban az értelemben már ez már valószínűleg nem létezett akkor, ahogy a középkorban megépült.
2: Elképzelhető, hogy már a 16. században elkezdett leszakadni a várnak az a sarka? Anélkül, hogy bármilyen támadás érte volna?
3: Nem. Akkor ez még épp lehetett, tehát még a rajzokon is szépen látszik a domboldalnak. Az egykori vonala, meg a különböző térképeken a 17-18. Században is még elég jó állapotban van. Legalábbis a domb, akkor már a várból persze nem látszik semmi. Hát igazából itt a várnak ilyen különböző pusztulási rétegei vannak. A legkorábbi az a 1566-os feladáshoz köthető, akkor harc nélkül feladják a Szigetvár erestének hírére az itt lévő védők, viszont hogy ne kerüljön török kézre, felgyújtják, és hát akkor van egy nagy pusztulás, akkor több falszakasz összeomlik, amit vagy kiegészítenek utána a törökök, helyreállítanak, vagy nem. Illetve van egy 1664-es nagyon jelentős pusztulás, amikor az Rínyi Miklós ugye a téli hadjáratba elfoglalják, de amikor kivonulnak, ők is felgyújtják, ennek látjuk itt a sokszor nagyon mélyen meglévő ilyen pusztulási rétegét, ami szerencsére tele van lelettel. Ezek nagyon jó keltezhető pusztulási rétegek, de van még köztük is. Hát most már azt gondoljuk, hogy legalább két ilyen leégés, ami legalábbis itt a várnak a nyugati részén jól megfogható. Ez lehet, hogy a 15 éves háborúhoz köthető, de lehet, hogy valami spontán eseményhez felgyullad, villámcsapáshoz vagy felborult egy gyertya, de úgy az eddig, amennyire keltezni tudjuk, ez így ketté hozza a török kort, tehát akár ott a 15 éves háborúhoz is akár kapcsolódhat. És ugye hát minden ilyen pusztulás a falaknak is, vagy ilyen kisebb falaknak a leszakadásával járt, szóval nagyon sokszor meg kell bütykölni helyre állítani egy-egy falszakaszt, azt már látjuk.
2: Ahogy szétnézünk itt az ásatáson, rengeteg az ilyen sötét égési réteg a tanúfalakban, illetve itt a kihordott földnél is hatalmas nagy, talán salaktömbök lennének, ezek nyilván valami borzasztóan heves tűz hatására álltak így össze.
3: Hát igen, hatalmas lángokkal égett a vár, mikor az Rínyék feladják, sajnos a falak is azért ilyen rossz állapotúak, talán helyenként robbangatták is. Van arról egy leírás, tehát van forrás arra, hogy ugye sok-sok kilométerre is látszik a tűz, amikor a magyar csapatok vonulnak vissza, nyugatra fel kell adni ezeket a várakat, tehát ez egy ilyen több napig tartó hatalmas tűz lehetett itt igazából, és ennek lesz az a következménye, hogy nem csak ilyen égett réteget látunk, hanem tényleg ilyen salakszerűen megégett patizsdarabokat, meg rengetegen eldeformálódott ilyen edényünk, ha szemünk van, amik egyszerűen a nagy hőbe, a nagy tűzbe eldeformálódtak.
2: Közben átsétáltunk ide a feltárásnak a másik sarkába, ahol a tűznek, illetve a pusztulásnak egy sokkal emberibb maradványa is van. Előttünk egy jó nagy halom, olyan, mintha valami kisméretű szotyolák lennének magok, teljesen szénné égve.
3: Igen, több fele találtunk már a várbélyen megégett gabonamagokat, ezek is több korszakból is származnak. Találtunk olyat talán pár éve, amikor kályha szemekbe eltett ilyen gabonamagok égtek le. Itt ez viszont úgy gondoljuk, hogy ez a várudvaron lehetett, ott állhatott, hát valamibe. Te mellett ilyen fadarbokat is találtunk, tehát egy hordóba, dézsába, valamibe tartották, és amikor leégett az egész vár ezzel a nagy tűz, akkor valószínűleg ráborulhatott valami, amitől így redukáltan megégett az egész, tehát tényleg rengeteg magot találtunk így egy csomóba, gondolkoztunk is, hogy mit csináljunk vele, nagyon sokat eltettünk már belőle, de lehet, hogy az egészet nem tudjuk elvinni.
2: És ezután az 1664-es tűz után gondolom, hogy már nem is használták a várat igazán.
3: Nem, szerencsére nem használják. Annak van jele, hogy így valami kis tereprendezést végeznek, tehát vannak gödreink, amik ezzel a megégett omladékkal töltöttek be, kályhákat, amik megsemmisültek, abba beledobálnak ilyen cserépkályha maradványokat egy-egy gödörbe. Tehát valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi. Úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon lelet gazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. Amik ugye a feltárás kezdetekor nem látszottak, addigra ugye ellepte ez a törmelékes föld, ami rákerül, de most már, hogy haladunk, azért egyre inkább, egyre is újabb falszakaszok kerülnek felszínre.
2: Korábban beszélgettünk már róla, hogy ebben az alapvetően téglavárban meglehetősen furcsa leleteket, nevezetesen 12. századinak tűnő kőfaragványokat találtak. Idén is került elő?
3: Nem, sajnos nem. Pedig hát erre várunk a legjobban, vagy ennek örülnek én, hogy azért minden évben találnánk egyet. Néhány napig még ásunk, talán még előkerülhet.
2: Egyébként az idei leletanyag az milyen volt? Olyan, mint a korábbiak? Tehát egy klasszikus végvárnak a leletanyaga?
3: Igen, azt lehet mondani, hogy igen. Tehát ugye fegyvereket találtunk, mostán a legszebb egy nagyon szép csákányfokos. Ennek azért örülünk, mert már kettő volt korábban is, de azok nagyon rossz állapotúak voltak, nagyon megégtek ebbe a végső tűzbe, ez viszonylag úgy szépen megmaradt. És hát persze rengeteg ágyúgolyót találtunk. Az elején ezeknek nagyon örültünk, most már igazából csak számolni se győzzük őket, tehát csak ebbe az évben egy 30-40 darab kisebb ágyúgolyót találtunk, és talán az is érdekes, hogy az egyik ilyen fémkereső segítőnk itt a domboldalban egy kis ágyú darabot is talált, ami egy ilyen felrobbant vagy megsemmisült ágyúnak a kis darabja, úgyhogy hasonló űrméretű, mint ezek a golyók, amiket általában megtalálunk, ilyen 5-6 fontos kis golyóknak tippeljük őket, rengeteg számszerényi hegyet találtunk egy rétegbe, és hát persze használati tárgyakból is rengeteget, rengeteg kályhaszemünk van, épek is, rengeteg kerámia töredék, ami utána is várható itt, és hát minden évben azért vannak szép dolgok, úgyhogy ebben az évben is nagyon értékes dolgot találtunk, gyűrünk is van, rengeteg pénzünk, tehát nagyon gazdag a lelőhely, azt lehet mondani, hogy az adja talán a különlegességét, vagy fontosságát, hogy mivel ezek a régészeti korú rétegek nem semmisültek meg, azért én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő gazdagságú lelőhelynek lehet mondani.
2: Ugye nem csak leletből van sok, de falmaradványból is, és ezek helyenként még az ember magasságot is meghaladják. Mi lesz ezeknek a sorsa? Ahogy látom, ezeket térre már nem temetik vissza ezeket a szelvényeket, viszont hát előbb-utóbb ugye a ronkonzerválásról gondoskodni kellene, meg a bemutatásról is.
3: Hát igen, és ez a terve a településnek is, hogy próbálnak erre is pályázni. Mi igazából minden ősszel visszatakarjuk ilyen pukkancsfóliával, arra teszünk ilyen vastag takarófóliát, egy kis földréteget, a falakat, ami azért valamennyire a fagytól így megóvja őket, de hát nyilván az lenne a távlati cél, hogy legalább egy ilyen falkonzerválás történjen. Elvileg ebben az évben meg fog kezdődni az ilyen jellegű munkák is, de most nem ezekkel a kiásott falakkal kellene kezdeni, hanem a legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni a magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni. Tehát igazából ez lenne az első lépése a helyreállításnak, vagy a romkonzerválásnak, hogy ezt a legveszélyeztetettebb falszakaszt megcsinálják, és utána hát majd talán lesz egy alkalmas pályázat rá, amiből legalább az eddig kiásott falakat valamennyire meg lehetne erősíteni. Lesznek olyan falszakaszok, amik nem igazán menthetőek itt a késői pusztulás, robbantás miatt, viszont vannak, amik tényleg egész jó állapotban megőrizhetőek lennének, hát reméljük, hogy ahogy a feltárás halad előre, majd ez is tud hozzá csatlakozni.
2: A Berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Riplőrúnai Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Vasváron folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Véget ért a régészeti kutatás, kezdődhet a helyreállítás. A vasvári Domonkos Kolostorban Zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és a Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem.
2: Vasváron vagyunk, Magyarország legrégebbi ma is álló Domonkos Kolostorában, aminek a kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza, és egészen 1950-ig szolgáltak itt a domonkos atyák.
1: És nemrégiben zárult le egy régészeti feltárás, egy jó hosszú régészeti feltárás itt a Kolostorban. Milyen eredményen jártak?
2: Ugye már hosszú évek óta voltak kisebb-nagyobb ásatások és műemléki kutatások az épületbe. Most a Kolostornak a keleti, a város főterére nyíló szárnyának a helyreállítása került sorra. Itt nem az épület volt a fontos, hanem hogy mi rejtőzik az épület alatt. Abban a reményben álltunk neki a kutatásoknak, hogy mint a Kolostor keleti szárnya, hát a legizgalmasabb középkori épületek maradványait itt találhatjuk meg, mint a sekrestye vagy a káptalan terem.
1: Többször is jártam itt a kutatás alatt Vasváron, és hát mindig az volt a válasz, hogy még egyelőre nem találjuk igazándiból a középkort. Most is ez a válasz?
2: Legalábbis itt nem. Ugye az épületnek az a különlegessége, hogy a templom főfalai, a kolostor déli szárnyának a főfalai 13. századig, ma is emelet magasságig álló falak, tehát van bőségesen középkor. Itt ezen a keleti szárnyon sajnos nem találtunk. Itt hát igazából a mai pinceszint alaksorban voltak kutatások. Ez alatt bőven lett volna a hely feltárni a középkori részleteket, de sajnos semmi nem volt. Úgy tűnik, hogy a török utáni újjáépítések során itt egy valami nagyon nagy tereprendezés történhetett, és ha volt is középkori előzmény ennek a szárnyak, azt teljes egészében megsemmisítették.
1: Kérdezni is akartam, hogy elképzelhetetlen az, hogy a középkorban kellett felül nem zárták le a kolostort?
2: Biztosan legalább a sekrestyének állni kellett, igaz, a mai sekrestye helyiségben nem volt lehetőségünk kutatni, de közvetlenül azt követő helyiségeknek külső belső oldalán már volt kutatás, hát itt kellene lenni mondjuk a káptalan teremnek. Ezeknek semmi nyoma nem került elő, még a ma álló 19. századi falak alatt sem, tehát az altalaig megnéztük a falak alapozásait, és sehol nem került elő, még előzményként sem középkor.
1: Pillanatnyilag itt ülünk egy hatalmas kolostorudvarnak a kellős közepén, és annyira nagy ez a kolostorudvar, hogy nekem az jutott az eszembe, hogy létezik-e az, hogy a középkorban, a késő középkorban ekkora lett volna magának a kolostornak az udvara, mert ekkora udvarra szerintem nem nagyon van példa Nyugat-Európában sem. Elképzelhető az, hogy maga a középkori épületek kicsit beljebb álltak? Tehát a mostani belső falak azok akkor külső falak voltak?
2: A nyugati és a déli szárnya, és természetesen a templom főfala az fix, az körülbelül ennyi lehetett. Legfeljebb a kerengő falakat nem tudjuk, hogy mennyire voltak közelebb a mai udvarhoz. A keleti szárnya kérdéses, tehát ott megvan a kerengő belső fal, az valóban jóval kisebb, jóval beljebb van, de nem tudjuk, hogy a kerengő fal mögött mekkora épületek álltak, vagy igazán voltak-e szilárd helyiségek, vagy azok egyáltalán már a föld alá futottak be. Ugye azt el kell mondani, nagyon különleges a topográfiai helyzete ennek a épület együttesnek, és egy meredek domboldal oldalába épült be. Ma is a két épület szárny között, mármint a keleti és a nyugati között egy emelet különbség van. Valószínű, hogy valami hasonló lehetett a helyzet a középkorban is, mivel ezek a keleti szárnyon épületek magasabban állhattak, ezt feltehetően visszabontották akár az alapokig.
1: Jó egy éven keresztül ástak itt benne a pincében, így valószínűleg elegük van az ásatásból, de itt a kolostorudvaron folyt feltárás valaha is?
2: Volt, itt is volt, még a 80-as években voltak kisebbek, és a épület együttes első nagyobb helyreállítása, ez 2010 körül volt, azt megelőzően itt egy elég alapos kutatás volt, a mellettünk lévő kút is akkor került elő, ez egy betemetett kút volt, a kávája úgy van felfalazva, tehát az udvar kiszerkesztése azért az látszik ebből is, de egyébként akkor kerültek elő a kerengő maradványai, tehát azért mondom, maga a belső udvar az rekonstruálható, a mérete, és hát az udvar nagy részén pedig sírok voltak. Itt azon a területen, ahol állunk, hát körülbelül 200 sír maradványa került elő. 200 sír úgy, hogy nem a teljes terület, hanem egy hosszantés egy keresztárokkal kutatták meg a régészek, abból közel 200 sír került elő. Természetesen a 13. századtól itt a összekaszabolt végvári katonákon át az első szerzetesek sírjaig a 18. századig bezárólag.
1: Hamarosan folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot.
0: közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.
3: Majd a tavasz lesz.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Nyilvánosságra hozta a kormány a nem képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatait. A dokumentumok szerint Bona Szabolcs agrárminiszter mintegy 210 hektár termőfölddel rendelkezik, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter több mint 114 millió forintnyi értékpapírt vallott be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentős befektetési portfólióval rendelkezik, ugyanakkor a januári állapothoz képest 15 millió forintról 2,4 millió forintra csökkentette forint alapú állampapírállományát, miközben új 46 millió forintos OTP portfólió kezelt befektetés jelent meg a nyilatkozatában. A közzétett adatokból az is kiderül, hogy több miniszter jelentős ingatlan vagyonnal és megtakarításokkal rendelkezik, ugyanakkor többüknek van bankokkal vagy magánszemélyekkel szembeni tartozása is. Továbbra is pozitív képet festenek a hazai béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reál kereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás miatt továbbra is magas, csaknem 9%-os volt a reál kereset változása tavaly áprilishoz képest. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
2: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika, sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közszféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hathavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszerű juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
0: Tőzsdehírek.
1: 1,1%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, így 138.871 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma közelíti a 11,5 milliárd forintot. Továbbra is vegyesen teljesítenek a vezető papírok, 7,1%-kal emelkedik az OTP 44.680 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2.742 forint, a Richter 8,1%-kal gyengül 11.820 forintra, a MOL 9,1%-os visszaesés után 3.852 forinton. Európában marad az alacsony emelkedés a hangulatot tekintve, ez 3,1%-ot jelent a francia Cacaronnál, 2,1%-ot az olasz bőrzén, 0,5%-kal emelkedik a spanyol mutató, továbbra is 1,1%-os mínuszban a német DAX, illetve a londoni FTSE. A bankközi devizapiacon az euró értéke 349 forint 80 fillér, az amerikai dollárért 301 forintot és 64 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti, észak-keleti harmadban, legkisebb eséllyel a nyugati, észak-nyugati megyékben. Az észak-nyugati szél több helyen megélénkül, a csapadékgócok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30

0: 18-21 fok között alakul. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot. A kalauzunk továbbra is zágorhídi Cigány Balázs történész. Most lezárultak a régészeti kutatások, hogyan tovább? Elkezdődik a helyreállítás?
3: Igen, hát szeretnénk, ugye az egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. És hát, ha itt körbenézünk, azért az talán látszik, kívül is belül is, hogy az épületnek ez a déli és a nyugati szárnya az kívül belül rendben van, ez a keleti szárnya egy eléggé elhagyatott része volt az épületnek, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogy a rendszerváltás után itt hagyták, vagy tovább használták. Ezekből a terekből szeretnénk majd olyan közösségi fogadóteret kialakítani, amelyen keresztül az egész épület bejárható lesz.
2: És hát gondolom, hogy marad a múzeum is, ami éppen ebben a keleti szárnyban van.
3: Igen, hát a múzeum az, hogy mondjam, az volt az első kiindulási alap. A múzeumot a 2000-es évek elején még úgy alakítottuk ki, és a múzeum alatt itt egyrészt a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt kell érteni, ami a Domonkos rendnek a hazai emlékeit, könyvtári, levéltár és múzeális anyagát gyűjti. Tehát még a ROM épület közepébe alakítottuk ki a emeleti szintet, és hát utána indult meg a külső helyreállítás. Tehát természetesen az marad. Időközben már itt a földszinten zarándok szállás alakult ki különféle komfortfokozatú vendégszobákkal, ahogy mondtam is, a keleti szárnyon egyrészt egy fogadótér, remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkort találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
2: Éppen kérdezni is akartam, hogy tulajdonképpen az volt a legnagyobb eredménye ennek az egész kutatásnak, hogy sikerült egyben nyitni ezt az egykor egyemeletes, a későbbiekben egy mennyezettel elválasztott teret, és hát valóban rendkívül impozáns. Azzal mi lesz majd? Most kitakarítják, kihordják belőle a földet, és rázárják az ajtót?
3: Igen, ugye itt is az épületnél is ez látszott, hogy ez a helyiség, és ez egy 100 négyzetméteres, ahogy mondtuk, emeletmagasságú barokk tér, gazdagon díszítve stukkokkal és mindenféle tagozatokkal, amit persze aztán később két emeletre húztak egy födémmel és sok kisebb, nagyobb helyiségre. És hát a stukkok meg a díszek nagy részét le is verték, tehát egy elég csupasz rész, és egy harmadába pedig beépült a 20. században már egy lépcsőház. Most ebbe az ütembe az a cél, hogy ezt a egyharmadot is rekonstruáljuk, a tér szerkezetét helyreállítsuk, be tudjuk mutatni, de itt maga a térnek a rekonstrukciója, ami hát pénzben és időben is egy rendkívüli feladat, ezt most nem történik meg, de azt hiszem mindenki számára látványos és vonzó lesz majd a tér, kellően ahhoz, hogy megfelelő támogatást tudjunk szerezni, és majd itt egy igazi olyan reprezentatív tér, ami akár hangverseny, előadó vagy házasságkötőteremnek alkalmas lesz.
2: Azzal együtt, hogy Vasváron van Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi domonkos temploma, ami hát tulajdonképpen szinte teljes érintetlenségében áll a 13. század óta. Nem igazán közismert a látogatók előtt, hogy érdemes ide Vasvárra eljönni, hiszen ezen kívül még van két másik középkori templomuk is.
3: Hát akit elsősorban a középkor érdekel, azoknak is. Nagyon látványos Vasvár. Én azt szoktam mondani, hogy nem csak az álló emlékek miatt, hanem a városnak a különleges topográfiai helyzete miatt ez a hegyháti dombvonulat oldalába épült be az egész város, tehát maga a település szerkezet is egy, hogy mondjam, egy ilyen középkori emlék. A látvány miatt is érdemes eljönni Vasvárra, szép természeti környezet miatt, emiatt a kolostor miatt és a város egykori plébánia temploma, ma is álló Szűz Mária templom, ami szintén egy középkori, sőt árpádkori, kora árpádkori eredetű. És hát most folynak a kutatások, folytatódnak pontosabban a kutatások az egykori vasvári káptalani templom, vasvári prépostság Szent Mihály templomának a helyén, ahol, ha más nem, egy nagyon szép emlékhelyet lehet majd megtekinteni a jövőben, de egyéb látványosságai is vannak. Vasvár mindig is egy egyházi központ is volt, erről szól a domonkosok jelenléte és a káptalan is. Az újkorban ez félig meddig a búcsújárás pótolta, és a a mai napig a Nyugat-Dunántúlnak egyik ismert búcsújáró helye, épp a Domonkos templomba, persze ami belülről már barokkizált templom, de kívülről a szép 13. századi falakat látjuk, de ebben a búcsújáró templomban van a vasvári kegyszobor, és ehhez még több emlék, többek között a vasvári Szentkút kapcsolódik, ami egy nagyon szép kiránduló hely, úgyhogy Vasvár nagyon sok látványossággal várja a látogatókat, ezúton is hívunk és várunk mindenkit.
2: Hogy lehetséges az, hogy ilyen sok középkori emlék megmaradt, hiszen Vasvár itt volt tulajdonképpen a török háborúknak a frontvonalában. Akkor volt szerencséje a háborúk során, vagy pedig később, hogy nem volt pénz, és nem építettek új templomokat?
3: Szerintem a szegénység mindig meghatározó volt, mert az, hogy a Domonkos templomnak és a kolostornak is jó részt a 13. századi állapotát látjuk, az a város középkori viszonylagos szegénységének, vagy mondhatnánk úgy, hogy lecsúszásának köszönhető, mert hát ha minimum annyinak meg kellett volna történni középkorban, hogy az egy kicsi egyenes zárulású szentélyt egy sokszögű gótikus szentélyé kibővítik, hát itt ez se történt meg, de nekünk ez pozitívum. A török korban az mentette meg az épületet, hogy magát a kolostort végvárra alakították, tehát maga a kolostor volt Vasvár vára ebbe az időben, és hát a fő falait, mind erőd falakat megtartották. Az újkorban meg megint csak a szegénység, hát ez a újkori domonkos provincia, amit osztrák-magyar viszonylatba kell elképzelnünk, ez az egyik legeldugottabb rendháza volt, és hát ide olyan nagyon nagy támogatás nem jutott, meg olyan nagyon nagy forgalom az újkorban nem volt. Ugye a török korban áttevődött megyeszékhely Szombathelyre. Attól kezdve már igazat megvolva, csak ez a búcsújárás, amiről itt az előbb beszéltem, ez tette ismertebbé itt a Nyugat-Dunántúlon. Vasvárt más különlegesebb jelentősége nem volt. Tehát maga ennek az épületnek a viszonylatában a szegénység, a búcsújárás, meg a hát egy kicsit a, hogy mondjam, perifériára szorulásnak köszönhető, hogy maga ez az épület megmaradt. A többi épülettel nem vagyunk azért ennyire szerencsések, mert a káptalani templomnak csak a helyét ismerjük, azt gyakorlatilag ugye ott már 2 éve folynak az ásatások, ott gyakorlatilag az alapfalak, pontosan az alapfal árkok aljáig kibányázták az építőköveit, igazából az árkokat tudjuk feltárni, törmelékkel feltöltött árkok rajzolják ki a 12-13. Századi eredetű káptalani templomnak az alaprajzát. A temetői templom az egy kicsit jobb helyzetben, ott szintén megmaradtak a főfalak, ott ilyen 14. századi falak. Ott, ami igazán izgalmas lenne, egy hasonlóan negatív sztori, de ezt már egy korábbi műsorban elmeséltük, hogy sejthetően ez a templom a Vasvár államalapításkori ispáni várában álló esperesi templom, aminek 13.-14. századot megelőző falai is vannak. Ezek mellett ásatás is volt, de ott is valami hasonló furcsa helyzet alakult ki a történelem során, hogy gyakorlatilag a templom belsejébe, ahol kutatások voltak, érintetlen rétegeket nem találtunk. Mintha valaki talán direkt a mi bosszantásunkra a 18-19. Század folyamán az egész templom teljes belső terét, illetve annak a alapzatát átforgatta volna, úgyhogy nem sikerült érintetlen régészeti rétegeket találni. A felmenő falak árulkodnak arról, hogy nagyon régi épülettel van dolgunk. Talán az épület környezetében majd, ha lesz további kutatás, akkor pontosabb eredményeket is mondhatunk, de azt mondom, hogy a mai épületben is benne sejthető akár az államalapításkori templomnak a maradványa.
2: A vasvári Domonkos kolostorban zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan az Aquincumi Múzeum illemhelyén folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: WC-ről a WC-ben. Rendhagyó kiállítással vár az Aquincumi Múzeum. A tárlat kurátorával, Németné Fényes Gabriella régésszel beszélgettem.
2: Most az Aquincumi Múzeum régészeti parkjának a kültéri WC-jében vagyunk.
1: Meglehetősen furcsa hely, a közkincskereső csak nem negyedszázados története során még WC-ben soha nem készítettem riportot, de hát tulajdonképpen ahhoz a témához, amiről rendeztek itt egy kiállítást, ennél alkalmasabb helyet nem is nagyon találhattak volna.
2: Igen, ez a ha szabad kiállításnak neveznem, ez a kis tablósorozat, ami itt elkészült, ez a római WC-knek a történetébe kalauzolja a látogatót.
1: Nyilvános WC-k történetét dolgozza fel?
2: Részben a nyilvános WC-k történetét, részben a magán WC-k történetét, illetve hát a témával kapcsolatos kultúrtörténeti tájékoztatást ad. Be kell vallanom, hogy hát tulajdonképpen így jó kedvemben írtam, azért mert egész egyszerűen itt a rom területenél lévő WC-t túl szürkének találtam. Igazából az ötletet a Kisseli Múzeumban dolgozó kollégáktól vettem, akiknek 2021-ben volt egy nagy sikerű kiállítása, ami a WC-nek a történetét dolgozta fel az ókortól az újkorig, és ők rendeztek egy ismeretterjesztő kis konferenciát, ahová engem is meghívtak előadást tartani, és hát nagy meglepődésemre a közönséget nagyon érdekelte a téma.
1: Nem is kell talán annyira meglepődni, mert azt gondolom, hogy az embereket nagyon-nagyon érdeklik, hogy a múltban hogyan zajlottak a hétköznapok, és hát tulajdonképpen minden más, tehát a csatáknak, az uralkodóknak, a vezetőosztályoknak a történetét azt megtalálja a könyvekben, de ezt nem.
2: Ez így van, én is, mint hát gyakorló ismeretterjesztő munkatársa a múzeumnak, nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a ma látogatókat egyre inkább az egykor élt hétköznapi embereknek az élete érdekli a maga teljességében. És a római kor szempontjából nagy szerencsénk van, hiszen nem csak régészeti adatokra tudunk támaszkodni, hanem ókori írók, történetírók, költők, vagy akár természettudományos szakírók is nagyon sokat foglalkoztak a témával, sőt, kőbevésett feliratok, grafiték, tehát vakolatba karcolt feliratok, illetve felfestett feliratok is maradtak fenn az ókorból.
1: Aquincum polgárvárosához is kapcsolódik valamilyen írott forrás a WC-k tekintetében?
2: Nem, Aquincumhoz nem kapcsolódik, itt régészeti feltárásból ismerünk adatokat és régészeti maradványokat a témáról.
1: Mennyire volt köztisztasági szempontból, WC-k szempontjából, meg szennyvízelvezetés szempontjából az aquincumi helyzet megoldva? Tehát elvezették innen például a szennyvizet?
2: Igen. Az aquincumi polgármáros az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benálunk is a WC-kben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a WC-k számára. A WC-k itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a WC-knek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is WC-k, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul, például Rómában, akár a Kolosseumnál, akár a Circus Maximusnál azért voltak a vizeletnek a elvezetésére, illetve ürítésére alkalmas részek.
1: Volt ilyen közvécé itt Aquincumban is?
2: Igen, Aquincumban itt a rom területen két közvécét feltártak, mind a két WC egy-egy fürdőhöz, egy-egy közfürdőhöz kapcsolódott. Az úgynevezett nagy közfürdőnek a WC-je, a WC-nek a déli oldalán, a fürdőtől külön egy mellékutcából volt megközelíthető, és a mellékutca kövezete alatti szennyvíz gyűjtő csatorna vizét, ami belőtte már belefolyt a fürdőnek a medencéiből elfolyó használt víz is, ezt használták fel itt is a víz öblítésére. A másik polgárvárosi ilyen közvécé az az északi közfürdőhöz kapcsolódott, ami mind a fürdőn belül megközelíthető volt, mint pedig a fürdő melletti kis mellékutcából, és ugyancsak az elhasznált fürdővizet hasznosította. Aquincumnak volt egy harmadik nagy közfürdője, ami ma a Flórián téren, a Termé Major részben, tehát a fürdőben, a nagykatonai fürdőben marad maradt fönn, és ott is tekinthetők meg a maradványai. Ez szintén a római fürdőnek egy fontos része volt.
1: És mi volt a helyzet a magánházaknál? Közben bejött ide egy ember, hogy rendeltetésszerűen használja, és ne kiállításra a vécét, úgyhogy kicsit kijebb húzódunk.
2: A közvécék mellett voltak magánvécék is a római korban. A magánvécék a házakban nagyon gyakran számunkra megdöbbentő módon a konyhákban készültek, egész egyszerűen azért, mert a konyhákból volt a szennyvízzel vezető csatorna felé egy kis lefolyó, és akkor a konyhában használt mosogatóvizet vagy egyéb hulladékot egész egyszerűen ide öntötték le. Ezen kívül még nagyon gyakori volt az is, hogy a bejárat közelében helyezték el a magánvécék, sőt a Vezúv által eltemetett városokból, Pompejból, Herkulánumból, még arról is tudunk, hogy felső emeleten is, tehát az első emeleten is helyeztek el vécéket. A római vécéknek az elnevezésében is tükröződik ez, hogy lehetett hát közvécé és magánvécé. A magánvécéket, a kisebb, egy-két személyes vécéket általában latrinának hívták, míg a nagy közvécéket, azokat forrikának nevezték, bár azért a két szónak a használata nem volt teljesen következetes, tehát azért előfordult, hogy váltakozva használták őket. Na most itt nálunk Aquincumban is tudjuk, hogy a helytartói palotában, az Óbudai szigeten felépült helytartói palotában is volt minimum két vécé. Az egyik vécé az egy egyszemélyes vécé volt, ami a helytartónak a magánlakosztályához kapcsolódott, és egy nagyon szép geometrikus díszítési mozaikkal díszítették ennek a padlóját. Még a helytartói palota fürdőjének a háta mögött, ott pedig feltételezhetően a szolgák, vagy hát minden esetre a köz számára volt egy félkör alakú WC, ami több személyes WC volt. Ez általában egyébként megfigyelhető volt, hogy a szükségleteknek a privát elvégzése az egyfajta luxust is jelentett, és a több személyes WC-k azok inkább a nagy többségnek, a köznek álltak a rendelkezésére.
1: Közben felszabadult a férfi WC, úgyhogy be tudunk lesni itt az ajtaján. Hát egészen elképesztő, a piszoárok között a falon, ott vannak fönn a tablók, el sem merem képzelni milyen, hogyha valaki az egészet végig akarja olvasni. Összesen hány tablójuk van?
2: Összesen 8 tabló van kirakva, és egy 9. tablót pedig QR kódon lehet elolvasni. Minden egyes tabló az önálló szöveg, tehát hogyha valaki csak egy-egy det olvas el közülük, az is az adott témáról azért némi tájékoztatást kap.
1: És hát gondolom, hogy ugyanez a kiállítás, ez megvan a női WC-ben is, ugye nyilván piszoárok nélkül.
2: Így van, a női WC-ben is megtalálhatók ezek a tablók.
1: Némi mosolygásra adhatok ott az, hogyha a WC-k történetére gondolunk, de hát ugye az illemhelyeknek meg a WC-knek a története az egy nagyon komoly régészeti forrás is. Például, hogyha valami oda belepottyant, az sokkal kevésbé szívesen halázgatták ki, mint hogyha mondjuk az árokparton esett volna ki a zsebükből.
2: Hát igen, ez így van, a WC-knek a szennyvízzel vezető csatornái, vagy egyáltalán a szennyvízzel vezető csatornák, azokban nagyon sok érdekes holmi kerülhet elő.
1: Itt a Aquincumban is volt ilyen lelet? WC-lelet?
2: Sajnos erről nem tudunk, hiszen itt a polgárvárosban mindkét WC-t az 1880-as években tárták fel, és hát sajnos ilyen részletességi beszámolók ezekről nem készültek.
1: Itt az utolsó tablón, a Pénznek nincs szaga című tablón, itt szerepel egy térkép is. Ez tulajdonképpen felkérés arra, hogy a látogató akár a WC-vel kapcsolatos helyeket itt végig fölkeresse az Aquincumi romterületen?
2: Igen, a tablókon természetesen bemutatjuk azokat az illemhelyeket is, amiket itt a látogató fel is kereshet és meg is nézheti ennek a maradványait. Illetve most, hogy a tabló kiállítás kikerült a WC-be, a Florária rendezvény alkalmával tartott rendhagyó tárlatvezetéseket is, ahol a látogatókkal fölkerestük a WC kultúra szempontjából érdekes emlékeket itt a régészeti parkban, illetve a kiállításban.
1: És hát gondolom lesz még ilyen séta itt Aquincumban.
2: Igen, szerint én nagyon szívesen körbevezetem a látogatókat.
1: Németné Fényes Gabriella régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával az Aquincumi Múzeum WC-jében beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A média egy értesülése szerint a magyar nemzet munkatársainak jelentős részével is közölte a MediaWorks, hogy a jövőben nem tartanak igényt a munkájukra. Az eddig napilapként megjelenő Magyar Nemzetből heti lapot csinálnak augusztustól. Az online felület megmarad, de a napi hírversenyben nem vesz részt. A Magyar Nemzet napilapos megszűnésével és azzal, hogy hetek óta a Népszava sem tud megjelenni, szinte teljesen összeomlani látszik Magyarországon a napilapos lapkiadás. Országos terjesztésű napilapként egyelőre a Blikk és a Nemzeti Sport marad meg, de ilyen kevés termék esetén a terjesztési logisztikai költségek jelentősen megdrágulhatnak. Ez pedig végül könnyen oda vezethet, hogy ezen termékek napi megjelenése is előbb-utóbb ellehetetlenülhet. A norvég vagyonadó fokozatos csökkentését javasolja az OECD, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi rendszer visszafoghatja a beruházásokat és a vállalkozások növekedését. A szervezet szerint a munkát és a tőkét terhelő adók mérséklése mellett nagyobb szerepet kellene kapnia az ingatlanok és az örökségek adóztatásának. A javaslat érzékeny politikai vitába illeszkedik Norvégiában, ahol a baloldal a vagyonadót az igazságos közteherviselés eszközének tartja, míg a jobboldal szerint az rontja a versenyképességet. Az OECD emellett arra is figyelmeztetett, hogy az ország egyre nagyobb mértékben támaszkodik az olaj- és gázbevételekből felhalmozott állami vagyonalapra, amely ma már az állami kiadások több mint negyedét fedezi, így egy esetleges piaci visszaesés komoly költségvetési kockázatot jelenthet.
0: Tőzsde hírek.
6: Európában változatlan az összkép, a londoni FTSE 1,1%-kal gyengül, gyakorlatilag most stagnál a német DAX index, a párizsi CAC-on 2,1%-kal tud emelkedni, az olasz börze 1,1%-kal, a spanyol mutató most 6,1%-os fellendülésben. És a tengeren túlon még nincsenek friss adatok, hiszen fél óra múlva indul a kereskedés. A tegnapi záró adatok alapján a Dow Jones 6%-os pluszban állt meg, gyengült ekkor az S&P 500 6%-kal, és a technológiai Nasdaq 1,2%-os mínuszban fejezte be a tegnapi napot, fél óra múlva friss adatokkal jelentkezünk. A Bux Index pedig szintén stagnál, 138.687 ponton jelenleg, a részvénypiac forgalma 12 milliárd forint, és vegyes hangulatban a vezetőpapírok, a MOL 1,2%-ot esik 3.842 forintra, a Richter 6%-kal esik vissza 11.840 forintra, az OTP 4%-del emelkedik 44.580 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-os pluszban 2.740 forint. A bankközi devizapiacon az euró most 349 forint 58 fillér, az amerikai dollár értéke 301 forint 36 fillér. Nyilvánosságra hozta a kormány a nem képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatait. A dokumentumok szerint Bona Szabolcs agrárminiszter mintegy 210 hektár termőfölddel rendelkezik, míg Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter több mint 114 millió forintnyi értékpapírt vallott be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentős befektetési portfólióval rendelkezik, ugyanakkor a januári állapothoz képest 15 millió forintról 2,4 millió forintra csökkentette forint alapú állampapírállományát. Mindeközben új 46 millió forintos OTP portfólió kezelt befektetés jelent meg a nyilatkozatában. A közzétett adatokból az is kiderül, hogy több miniszter jelentős ingatlan vagyonnal és megtakarításokkal rendelkezik, ugyanakkor többüknek van bankokkal vagy magánszemélyekkel szembeni tartozása is.
0: Időjárás jelentés.
6: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti, észak-keleti harmadban, legkisebb eséllyel a nyugati, észak-nyugati megyékben. Az észak-nyugati szél több helyen megélénkül, a csapadékgócok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: És az Autórádió 140. adásában ismételten köszöntjük vendégünket, a hallgatóinkat, és vendégünket, Rosta Gergőt, az Opel országigazgatóját, és az volt az apropója, ennek a mi beszélgetésnek az is volt az apropója, hogy kipróbáltuk Magyarországon a, mondhatom, a világ egyetlen, talán világ egyetlen elektromos rally autóját, amit az Opel gyárt, ez egy Opel Mokka Rally-e, és hát antagonisztikus volt az élmény is, de fantasztikus is volt. Hogy született meg ez a jószág? Szóval ez hogy, kinek a fejéből pattant ki ez a, mondjuk azt, hogy kicsit talán nem szokványos ötlet?
2: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat először is, és hogy egy ilyen nagyon erős szakmai felütéssel kezdjek, ugye arra reflektálva, amit mondtál, amiről beszélgettetek, hogy ugye egy vérbeli benzingőzös rallyautó és egy elektromos rallyautót, hogy lehet egyáltalán egy platformon említeni? Hát same but different, ezt tudnám erről elmondani. Miért is same? Hát azért same, mert ugyanarról szól, mint amiről mindig is szólt a rally, utcai autóból továbbfejlesztett, átdizájnolt, átépített, átszerkesztett, a teljesítményt a maximumokig toló kezdeményezésről van szó. Itt ugye az elektromos Mokka GS-e rally autónak az alapja, a Mokka GS-e utcai autó, ami már önmagában is egy igazi hot hatch, tehát egy valódi sportautó, egy 280 lóerős elektromos kis méregzsák, ami a klasszikus 54 kWh-s Mokka elektrikre épül, és annak egy abszolút sportosított utcai változata. És az Opel Motorsportnál Rüsszelsheimi központból pattant ki a gondolat a kollégák fejéből, hogy ez az autó már önmagában is annyira jó alapja egy ilyen technológiai kísérletnek, hogy az Opelnek egyébként is fontos, de egyáltalán nem kizárólagos elektromobilitást megpróbálják elvinni a motorsportba, és ez természetesen nem csak egy ilyen kósza ötlet volt, amire egy reggeli kávézás közben jöttek rá a kollégák, hanem ez az Opel Motorsportban való részvételének a stratégiai egyik legfontosabb pillérje. Mert ugye ez az egész ott kezdődik, hogy az Opel bejelentette néhány héttel, hónappal ezelőtt, hogy a Formula E gyorsasági elektromos autós világbajnokságban gyári csapatként indul a jövő évi szezontól kezdve, és innentől kezdve nyert értelmet az a gondolat is, hogy építsünk egy olyan autót, ami egy másik versenykategóriában, de sokkal közelebb a úgymond a hétköznapi ember Opeljéhez tud megjelenni, és egy picit, aki megvesz egy Mokkát, legyen az akár elektromos, akár hibrid, akár benzines, amilyeneket ugye mi is forgalmazunk Magyarországon, egy picikét az ember át tud érezni azt a feelinget, vagy abból a feelingből egy picike gondolatot, amit ezek a brutális elektromos sportautók tudnak a pályán.
3: Neked egyébként, ha jól tudom, volt alkalmad megtapasztalni, hogy milyen, majd erről mindjárt beszélünk, csak ugye említetted a GS-e rallynak az utcai változatát, a Mokka GS-et, amit nekem volt szerencsém egy-két napig kipróbálni, és elképesztő. Tehát ott van ez az 54-es aksi, ami ugye a hagyományos Mokka E-ben is rendelkezésre, viszont beleraktak egy akkora elektromotort, ami őrületes nyomatékot ad le, sperdifivel egyébként, mert amúgy első kerékhajtású az autó, és nem tudom elképzelni, hogy ne lenne ez egy borzasztóan jó rally autó alap. Ugye már beszélünk, hogy ezen a rendezvényen volt egy meglepetés vendég is, aki szakértő kezekben terelgette az autót a pályán, aki mellett te is ültél, de hogy arra akarnék csak kiukadni, hogy beváltotta azt az ígéretet, el tudtad engedni te személy szerint, hogy nincs hangja, vagy milyen élményt adott, és érezted azt a technikát, amit most gyakorlatilag fölolvasunk, hogy elolvasunk, hogy miről szól ez a GS-e rally.
2: Hát amikor ülsz ebben az autóban, és pláne, és akkor nem akarom lelőni a poénodat, hogy ki is volt ez a meglepetés vendég, de amikor a jobb egyben ülsz, akkor egyáltalán nem gondolsz arra, hogy itt hiányzik a benzingőz érzet, vagy hiányzik a hang, vagy hiányozna egyáltalán bármi is abból az autóból, azért, hogy eszméletlenül futkosson a hideg az embernek a kezén, és olyan borzalmas erővel tör rád az a hihetetlen végletekig tolt teljesítmény és igénybevétel, amit ez az autó ott a pályán, ugye egy rally pályát kell elképzelni, tehát ez egy murvás, gödrös, lyukacsos kanyarokkal, gödrökkel, mindenféle nehezítő körülménnyel teletűzdelt pálya, és ezen tudja igazán megmutatni egy ilyen autó, hogy mit tud. És ebből az élményből, ebből a feelingből semmi nem hiányzik. Más kérdés persze, hogy az a nézőközönség, aki ahhoz szokott hozzá, hogy ugye már messziről lehet hallani egy érkező rally autónak a kipufogó hangját, az mire számít, az mit lát, de én azt gondolom, hogy amikor több ilyen autó megjelenik egyszerre a pályán, és egymással versenyezve végletekig tolják a versenyzők azt a bizonyos nem gázpedált, akkor
3: az élmény az ott van. Menetpedál, ha jól tudom.
2: Menetpedál, igen.
4: Akkor én inkább maradnék a gázpedálnál, mert hogy valójában az is azt hiszem fogalomzavar, mert a gáz nincs a kocsiban, vagy a benzinpedálnak kellene hívni.
3: Laci, kinek csinálja az autót az autógyártó? Közönségnek, vagy a Gergő mondta, hogy hallják messziről, vagy pedig a pilótának, hogy minél effektívebben és gyorsabban tudjon menni?
4: Ami az egy nagyon picit azért módosítanék ezen a néma versenyautó fogalmam, mert én a saját szememmel láttam, hogy a mérnök, a német mérnök a mobiltelefonján változtatta a kocsinak a hangját. Mert hogy ennek a kocsinak kell, hogy legyen hangja, hiszen a nézőnek is, meg a pályabíróknak, az állatoknak, akik egy ilyen közegben mozognak, kell, hogy legyen valami jelzéssel, hogy jön valami. Tehát, hogy azért ennek van hangja, de kétségtelen tény, hogy időnként van ilyen suhanó érzete az embernek. És hogy rákössek egy kicsit talán arra, hogy hogyan lehet hasznosítani ezeket az innovációkat a hétköznapi autók életében. Ugye beszélgetünk arról, hogy azzal, hogy a kínai gyártók ördögi tempóban változtatják a modelljeiket, nyilván egy ilyen típusú autónak a megcsinálása egy idő után annak az apró részletei vissza kell, hogy köszönjenek az utcai autókban. Tehát azok a típusú innovációk, amiket mondjuk ebbe beletesznek, gondolom ez előbb-utóbb vissza fog köszönni egy utcai autóban is, hiszen azért is csináljátok.
2: Abszolút. Nagyon sok gyártó, akik úgy döntenek, hogy belevágnak a versenysportba, több okból teszik ezt. Egyrészt ennek van ugye egy a márkaimázsra gyakorolt hatása, a marketing szempontból egy fontos dolog lehet, de nagyon sok az úgynevezett technológia transfer, tehát ugye a gyártók próbálgatják a versenyautókban azokat a technológiákat, amelyeket picit módosítva, picit később, de majd viszont láthatunk a különböző utcai modelleken. És például, hogyha a Mokka GSE-hez visszakapcsolunk, vagy visszacsatolunk, akkor érdekes volt beszélgetve az Opel Motorsport képviselőivel azt hallani, hogy itt elsősorban a cooling rendszer, tehát a hűtés technológiában az, hogy egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy teljesítményt hogy tud felvenni egy ilyen akupak, azt hogy tudja áttranszferálni a hajtásláncra. Ezek azok a finomságok, amelyeket a hagyományos mechanikai úgymond kísérletezgetésen túl ebben az autóban ki tudnak próbálni a gyártók. És most ugye visszatérve a Kínára, de hát ez egy nagy fejezetet nyit ki, minden, ami Kínából jön, és hogyha most elvonatkoztatunk egy picit az autótól, ugye látszik, hogy milyen szintű technológiai fejlettséget képvisel, hiszen Kínában ugye a gazdaság motorja az a gyors és nagy volumenű termelés. És a fast fashion az, ami erőteljesen jellemez mindent, ami Kínából jön, hogyha gondolunk a Shine-ra, vagy akár, tehát ezt bármire át, akár a mobiltelefonok, hogy milyen gyorsan cserélődnek, és váltják egymást az egyes, nem csak a kínai gyártású, de nagyon sok mobiltelefon modell is. Nem azt mondom, hogy a kínai autók is fast fashion jelleggel vannak tervezve, vagy megépítve,
3: az ő fejükben egyébként biztosan amilyen modellciklusokban gondolkodnak, tehát egy-két évnél tovább nem szeretnék ők, hogyha használná a user az autót.
2: És ezek az autók vélhetően így is vannak tervezve, és így is vannak megépítve. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hát ezt majd eldönti nyilván a jövő. Minden esetre azért ez tényleg egy nagy kihívás, hogy milyen gyorsan változnak a technológiák. Ugyanakkor egy nagyon nagy előny ezeknek a gyártóknak az, hogy sokkal rövidebb idő alatt tudnak kifejleszteni egy modellt, mint az európai gyártók. Azért az európai gyártóknál egy modell kifejlesztése, letesztelése, véglegesítése úgymond, ez körülbelül 4 év ma. Kínai gyártóknál ez azt mondják, hogy körülbelül inkább 2 év.
4: Nem, még majd visszatérnék még egy picit erre a versenyautó sztorira, de ez most olyan érdekes ajtót nyitották ki a beszélgetésben, amire kénytelen vagyok ezen ajtón belépni, hogy az európai fogyasztó az nem fogja megunni ezt a tempót. Én csak a saját eszközhasználatomból indulok ki, én nem tudok 2 évente mobiltelefon cserélni, és nem is akarok. Mert hogy megtanulom használni, megtanulom azokat a platformokat, amik működnek benne, és számomra ez egy fontos termék jellemző, hogy mennyi ideig tart egy ilyen eszköz. Nyilván, ahogy mondtuk, talán az európai piacon, vagy az európai gyártók kevésbé pörgetik a termékfejlesztést, de az nem lehet, hogy az európai embernek talán nem is kell ekkora forgási sebesség? Van erre vonatkozó bármilyen mérésetek, vagy erről nincs információ?
2: Nincsen erre pontos adatom, úgyhogy csak ilyen konyhai beszélgetés jelleggel tudok erre válaszolni. Én mindenképpen azt gondolom, hogy azért az európai fej máshogy működik, mint a nem európai fej, és ebben nem kell, kérem a hallgatókat, hogy ne lássatok bele ebbe semmilyen rasszizmust, vagy bármi ilyesmit. Mi egyszerűen azért máshogy vagyunk felépítve, más dolgok számítanak nekünk. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, és ezt ismerjük el, hogy nagyon sok olyan kínai gyártó jelen van Európában, megtanultak európai fejjel gondolkozni. Emellett azért azt gondolom, hogy a roham léptekkel fejlesztett és váltogatott technológiáknak nagyon-nagyon könnyen gátat tud szabni, akár csak egy olyan esemény, mint ami a közelmúltban is volt, hogyha egy ellátási láncot, ugye ezek a globálissá váló ellátási láncokat, egy geopolitikai esemény megakasztja, megzavarja, az nagyon komoly problémákat tud okozni.
4: De geopolitika, megint csak megfeldobtál
3: egy újabb ajtó, amiben lehet sétálni.
4: Nálatok a ti márkátoknál, az Opelnél éreztetek abból valamit, hogy az amerikai iráni válság által kreált, mondjuk azt, hogy egy picit olajhisztéria, meg olajájrobbanás változtatott volna az arányokon? Több elektromos autóra volt igény nálatok? Tehát éreztétek, hogy beszaladt valaki, és bármi is csak elektromos legyen?
2: Igen, az a durva, hogy igen. Egyébként a magyar piacra ez az iráni vagy hormuzi szoroshoz kötődő válságnak a hatásai azért csak igencsak áttételesen és ilyen lájtosan gyűrűztek be, de egyértelműen láttuk azt, hogy megnőtt ez alatt az időszak alatt az elektromos autók iránti kereslet. Ez azért mondom, hogy nagyon durva, mert ez egy nagyon rövid időszak volt azért valójában, pár hétről volt szó, és tényleg láttuk, hogy megnőtt az elektromos autók iránti kereslet. Ugye ez a magyar autópiacon jelenleg ilyen 8% körül van az elektromos autók aránya, és nálunk ebben az időszakban, nem azt mondom, hogy az eladott autók, mert ugye mindig egy kis ilyen fáziskéséssel kell számolni, az érdeklődés, szerződés, megkötés, egy autó legyártása, leszállítása, ügyfélnek való átadása között, de az érdeklődések szintjén ez jelenleg bőven 10%-on túl van. Tehát tényleg meghaladta.
3: És előtte meg végig 8 körül volt?
2: A magyar új autópiac a 8, nálunk Opelnél szintén ilyen 8 körül van, és most ez felment 10% környékére. Tehát tényleg érezhető.
4: Reagált rá
2: a piac, és egyébként ugye szoktunk beszélgetni a külföldi kollégákkal is, nyugat-európai piacokon, ahol az elektromobilitás elterjedtebb, elfogadottabb, technikai feltételei komolyabban meg vannak teremtve, mint itthon, tehát a töltőhálózat sokkal kiépítettebb, stb. Ez a hatás, ez sokkal erősebb volt. Tehát Például Franciaországban az eladásoknak a 25%-a elektromos autó volt ebben az időszakban.
4: És megint nagyon jól végszavazol, mert hogy még szerettem volna egy mondat erejéig visszatérni az elektromos versenyautóra, és itt pont a töltőhálózatokról beszéltél, hogy Magyarországon ez kevésbé fejlett, mint az európai országban. Nekem ezzel az elektromos versenyautóval az első és legkomolyabb fenntartásom, mielőtt ide érkezett volna Magyarországra, az pont az volt, hogy hogyan lehet egy ilyet feltölteni. És a Opel mérnökei megnyugtattak, hogy ne aggódjak, mert fognak hozni egy powerbanket.
3: És elő is vette a farzsabéből a
4: mérnök. Majdnem. És akkor egyszer csak megérkezett egy 3,5 tonnás terrautó, amin volt egy kisebb utánfutó, és volt rá egy akkora powerbank, körülbelül mint egy ilyen kisebb konyha. És nyilván, és ami a legszebb volt, hogy nem volt szabad a környékén aggregátort használni, tehát valahogyan ezek nem szerették egymást, hiszen ez valóban, ez nem egy aggregátor, hanem ez valóban egy hatalmas akupak, ami brutális tempóban, ha jól emlékszem, talán 20-ról 80-ra 30 perc alatt feltölt egy ilyen akkumulátort, és ez képes egyszerre 12-t tölteni. Tehát gondolhatjátok, és a hallgatók is talán érzékeltik, hogy ez valóban nem egy olyan powerbank, amit kiveszel a zsebedből.
3: Igen, hát ilyen ultra gyors töltőkkel vetekedett a teljesítmény, amiket ismerünk mindenféle kúthálózatokból, egy mobilis eszköz.
4: Szóval az aggályomat, az elektromos versenyautó feltöltésének az aggályát, ezt legyőzték ezek a mérnökök azzal, hogy hoztak egy ilyen kisebb méretű powerbanket. És akkor talán még egy ilyen apró kis kulisszatitkot elárulhatunk, hogy ennek olyan, ez az egész projekt azért viszonylag népszerű lett a világban, hiszen egyfelől 16 országban használnak már ilyen versenyautót, és meggyőzték Manfred Stollt, az osztrák rally legendát, hogy ennek vegyen részt a fejlesztésében, tehát ma már ezt egy nagyon komoly versenycsapat támogatja meg magát az Opel Motorsport.
3: Igen, ő volt itt a magyarországi eseményen is, ő egy elég neves VRC menőpilóta.
4: Menőpilóta volt, tehát megtudták, én kérdeztem tőle egyébként, hogy van ez? Mert ugye ezelőtt az esemény előtt 2 héttel még Magyarországon itt a Veszprém Rally ment egy Stellantis által gyártott másik márka versenyautójával, egy benzinessel, és azt mondta, hogy neki megadja az élményt, sőt, van olyan élménye, a nyomatéka, amit egy benzines autó nem tud adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy engem erről meggyőztek olyannyira, hogy én nagyon erősen gondolkodom ennek a jövőjén, hogy ebbe esetleg mi magyarok hogyan tudnánk belefolyni ennek a projektnek az európai vérkeringésébe, de hát majd valamit kiagyalunk. Azt hiszem, hogy talán kell egyet sajnos reklámoznunk, meg zenélnünk, de aztán jövünk vissza, mert hogy továbbra is keressük azokat a válaszokat, hogy egy hagyományos európai márka a jelenlegi helyzetben hogyan tartja lépést azzal a 17 kínai cuccal, ami hirtelen megjelent.
3: Vannak még ajtók, aminken be tudunk sétálni.
4: Besétálunk mindenképpen.

parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 10.

0: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is pozitív képet festenek a hazai béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó kereset 11,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás miatt továbbra is magas, 8,9%-os volt a nettó reálkereset változása tavaly áprilishoz képest. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
3: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika, sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közszféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszerű juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
1: Tőzsde hírek.
2: 1%-ot gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe 138.557 pontra. A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a vezető papírok. A MOL 1,4%-os mínuszban 3.834 forinton. Az OTP 4%-os plusz után 44.550 forint. Gyengül a Richter 6%-kal 11.840 forintra. És a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2.734 forinton. Az európai parketten marad az enyhe emelkedés. A londoni FTSE-nál most már 1%-os plusz látszódik, a német DAX 1%-kal emelkedik szintén. A francia CAC-on már csak stagnál, ahogy az olasz bőrze is, viszont marad a 6%-os plusz a spanyol indexnél. És elindult a kereskedés a tengeren túlon is. A nyitás első percei enyhén pozitív összképet festenek. A technológiai Nasdaq 0,5%-kal erősödik, az S&P 500 1%-kal, és hasonlóan 1%-os pluszban a Dow Jones is. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 301 forint 30 fillér, az euróért 349 forintot és 42 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán némi áremelkedés jelent meg, 8%-kal drágább a Brent, hordonként $79.63 kerül, az észak-amerikai könnyolaj 7%-os plusz után $76.59. A holland gáztőzsdén júliusi lejáraton 1,4%-os árcsökkenés után a megawatt óránkénti jegyzés 41,18 €. A norvég vagyonadó fokozatos csökkentését javasolja az OECD, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi rendszer visszafoghatja a beruházásokat és a vállalkozások növekedését. A szervezet szerint a munkát és a tőkét terhelő adók mérséklése mellett nagyobb szerepet kellene kapni az ingatlanok és az örökségek adóztatásának. A javaslat érzékeny politikai vitába illeszkedik Norvégiában, ahol a baloldal a vagyonadót az igazságos közteherviselés eszközének tartja, míg a jobb oldal szerint az rontja a versenyképességet. Az OECD emellett arra is figyelmeztetett, hogy az ország egyre nagyobb mértékben támaszkodik az olaj- és gázbevételekből felhalmozott állami vagyonalapra, amely ma már az állami kiadások több mint negyedét fedezi, így egy esetleges piaci visszaesés komoly költségvetési kockázatot jelenthet.
1: Időjárás jelentés.
2: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható.

0: várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti észak-keleti harmadban, és legkisebb eséllyel a nyugati megyékben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a csapadék gócok környezetében viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Sziasztok, hallgatók! Ez Autórádió 140. adása továbbra is, és vendégünk itt maradt velünk szerencsére Rosta Gergő, az Opel országigazgatója. És a Jobbágy Robi sem ment el, sőt Szabó Bence is itt van velünk.
2: Még szerencse.
1: Hát igen, mertél volna elmenni. Holnap már nem kellett volna jönni. És továbbra is arról beszélgetünk, hogy milyen válaszokat tud adni a 17 kínai automárka mellett egy európai gyártó arra, hogy hogyan is tudjunk itt eladni. És egy kicsit szakmai kérdést feszegettünk itt a adás szünetében, hogy valójában kinek ad el az Opel? És kit kell meggyőzni arról, hogy vegyen Opelt, vagy európai márkát, de leginkább Opelt. Talán nem is engem, mint végfelhasználót, hanem azokat a márkakereskedőket, akik a végeken dolgoznak, akik ott mondjuk Szekszárdon, vagy nem tudom, akár bárhol Pécsen a ti márkátokat képviselik, és akkor egyszer csak berongyol hozzá egy borzasztó agilis, elképesztő önbizalommal bíró a kínai márka, és meggyőzi őt arról, hogy neki baromi jó lesz az, hogy kínai márkát ad el, és mondjuk nem Opelt. Hogy ti hogy tudtok erre reagálni? Tudtok-e?
3: Egyrészt ez fontos elmondani, hogy azok a márkakereskedők, akik, ahogy az egyikőjük szokta mondani, letették a táskájukat egy márka mellett, mondjuk 30 évvel ezelőtt, ők az ő nevük az összefort a márkának a nevével azon az adott területen. És nekünk, ugye a márka képviselőjének, ők nagyon-nagyon fontos partnereink, hiszen ahogy ők kezelik az ügyfeleket, ahogy ők képviselik a márkát ott azon az adott helyszínen, úgy fogják látni a mi márkánkat az emberek. Tehát nagyon-nagyon fontos, és nagyon különösen ebben a gyorsan változó autópiaci környezetben nagyon fontos az, hogy egy neves márkakereskedő melyik márkát képviseli, milyen márka mellett teszi le a táskáját. És nekünk ugye Opelként az a szerencsénk, ez nem szerencse, hanem ugye az elmúlt 30 év során alakult így, hogy...
1: Hát meg meló.
3: Meg hát meló, igen. Hogy van egy nagyon stabil, nagyon erős márkakereskedői márkaszerviz hálózatunk, nagyon kiterjedt országos hálózat, akik ugye az elmúlt 30 évben szereztek tapasztalatot a márkával kapcsolatban, szereztek tapasztalatot arról, hogy a helyi közösségeket hogy kell kiszolgálni, a helyi cégeket, vállalkozókat hogy lehet jól kiszolgálni, tehát ők nekünk nagyon-nagyon fontosak, és egyébként már csak a versenyjog miatt sem szabad egy márka importőrnek bekorlátoznia azt, hogy az ő márkát képviselő márkakereskedő milyen másik márkával bútorozhat össze. Tehát ez ügyben ilyen szempontból nincs is beleszólásunk, nekünk az a feladatunk, hogy egy kellően érdekes és hosszú távon fenntartható üzleti modellt, üzleti környezetet teremtsünk a márkánkkal foglalkozó vállalkozóknak. És ilyen szempontból természetesen nagyon nagy az offenzíva, hiszen a kínai márkákat képviselő importőrök nagyon kecsegtető üzleti modellekkel jönnek. És nyilván nekik meg az a feladatuk, amit te is mondasz, Laci, nekik nem csak a vásárlókat kell meggyőzniük arról, hogy már pedig az ő autójuk jó, hanem az őket képviselő márka kereskedőket is meg kell győzniük arról, hogy az ő általuk hozott üzleti modell, az egy hosszú távon működtethető, nyereséges vállalkozást tesz lehetővé.
4: Itt a szünet előtt már feszegettünk mindenféle piaci részesedéseket az elektromos autók relációjában, és akkor itt folytatnám picit a szakmai és szárazabb részével, remélhetőleg megúszuk most ebbe a blogban ennyivel, hogy mennyire sikerült a Laci által felvetett kérdésre reagálni, és mennyire sikerült eladni akár kereskedőknek, akár végfelhasználók autókat. Summa summarum, milyen volt a 26-os? Nem tudom, hogy fél évről tudsz-e beszélni, de akkor beszéljünk negyed évről. Hát így számok alapja, hogy hol tart most az Opel Magyarországon?
1: Mert hogy Európában meg azt kommunikálta, igen, az Opel, hogy egy nagyon jó első negyed évet.
3: Így van, igen. Így van. Na ugye a fél évnek még nincs vége, tehát még arról nem
4: jóslatokat
3: tudok beszélni.
4: Jóslatokat tudsz biztosan mondani.
3: Jósolni ki, igen, kristálygömböm az nagyon jó. Nem, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 5 hónapban kb. 1800 autót adtunk el Magyarországon, az ugyanannyi, mint tavaly év azonos időszakában. Ez a már leszállított, forgalomba helyezett autókat jelenti. Emellett az év első 5 hónapjában 40%-kal több szerződést kötöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ezeket majd néhány hét hónap múlva lehet látni a különböző forgalomhelyezési statisztikákban. Úgyhogy számunkra is nagyon sikeres az első fél év mínusz egy hónap. A mínusz egy hónap, tehát a június is izgalmasnak ígérkezik, de ugye még nincs vége, úgyhogy erről most még nem tudunk teljesen a számok tükrében nyilatkozni.
1: Az mindig érdemes pontosítani, hogy ebben a haszongépjármek benne vannak-e, vagy ez csak szigorúan a személyautó?
3: Nem, ebben benne vannak a kishaszonjárművek is. Ugye az Opelnek egy fontos lába a kishaszonjármű szegmens, a Combo, Vivaro, Movano trióval, ugye lefedjük ezt a kategóriát is, és nekünk ugye ez egy elég fontos szegmens, ez a magyar új autópiacnak kb. 15%-át teszi ki. A mi eladásainkban ez inkább a 20-25%-ot közelíti ez az arány.
4: Hát de valójában kommunikáció szempontból mindegy. Nem? Tehát, hogy melyik márka lenne olyan hülye, hogy nem rakja mellé az LCV üzletágat, hogyha ez egy ilyen jó húzónév tud lenni.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó márka erősítés.
4: Igen, mindenképpen.
1: Az a kérdés, hogy azért érdekes fordulatot vett a magyar gazdaság azáltal, hogy egy borzasztó erős forinttal forintnak örülhetünk. Én a nap végén örülni fogok, ha bemegyek egy márkakereskedésbe, mert azt látom, hogy az erős forint egy relatíve gyengébb euró mellett, akkor én olcsóbban tudok már, tehát érvényesítettétek már az áraitokban azt, hogy egy nagyon erős forinttal dolgozunk?
4: Bocs, mielőtt válaszolsz, mert hogy a fordítottja az létezik.
1: Az mindig érzem.
3: Igen, de attól függ, hogy melyikbe mész be.
1: De mondjuk, tegyük fel, amelyik egy Opelbe. Én Opelbe szeretnék bemenni mindenképpen.
3: Ha nehogy Isten egy Opelbe jössz be, akkor azt fogod látni, hogy a forint árfolyamnak az alakulását azt mint sok más márka a piacon mi is lekövettük, és mint gyakorlatilag minden termék, amit importálunk, amiért most ugyanolyan eurós árért kevesebb forintot kell fizetni, annak ugye a forintos ára az lejjebb fog menni. Itt azért azt is érdemes mondjuk a hallgatóknak elképzelni, hogy egy autónak az árazása az nem úgy megy, hogy hopp, megnézem, hogy milyen árfolyamon váltottam le a forintomat azon a napon, amikor a gyártó nekem kiszámlázta az autót, és azt átírom forintra, és még hozzárakok néhány milliónyi árrést, meg...
1: Nem? Pedig én azért nem is
4: nem így van.
3: Lehet, hogy ezek a hitek még élnek, de nem így történik, hanem ugye egy gyártónak, vagy egy forgalmazónak azt is figyelembe kell vennie, hogy milyen készletállománya volt, hogyha vannak olyan gyártók, akik még korábban magasabb árfolyam mellett bevásároltak magas készleteket, azok nehezebb kiszúrni.
4: Így van. Azokat, a sell-out kampány, igen.
3: Nekik az most nehezebb kiszórni. Nekünk szerencsére nem ez a helyzetünk van, hanem mi abban a helyzetben vagyunk, hogy az Opelt Magyarországon kiszolgáló gyárak itt vannak a környező országokban, tehát ugye Németországban gyártják az Astrát, meg a Grandlandet, gyakorlatilag egy-két nap alatt itt vannak az autók, nyilván ugye mi mindig a következő egy-két havi gyártást tudjuk rendelni, a Frontierát azt Szlovákiában gyártják, gyakorlatilag a mi győri import centrumunktól, logisztikai központunktól 50 kilométerre sem, tehát érdekes, hogy azon a napon, amikor az autót legyártják, minőségi ellenőrzésen átmegy, kirakják a gyárkapu elé, még aznap este beérkezik Győrbe hozzánk, és utána pedig a márka kereskedésbe, amit ahol kiszállítják.
5: Ez nagyon impozáns, ez a 40%-nyi rendelésállomány növekedés. Én annak baromira ülök, hogy van dízelasztra. Mert egy rettentő racionális döntés. Tehát én, mint mondjuk cégautó üzemeltető, hogy van ebben a 40%-ban dízelasztra szerep, vagy ez marginális?
3: Nem, egyáltalán nem marginális. Ez az egyik húzó modellünk most. Ugye az Astrát szerintem nem kell bemutatni senkinek, hiszen a magyar autós legendáriumban az Astra az elmúlt 30 évben folyamatosan jelen volt, és a mai napig még mindig az egyik legkeresettebb modell a magyar piacon, akár használt autóként, akár új autóként beszélünk róla. És ugye márciusban újította meg az Opel az Astrát, kapott egy erős ráncfelvarrást, és újra előtérbe került a dízelmotor, ami egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok gyártó teljesen kivezette a kínálatából, nálunk folyamatosan jelen volt, hiszen egyrészt ugye az előbb említett kishaszonjármű szegmensben a dízel még mindig döntő többségben van jelen, és nagyon nagy arányban dízel hajtja meg a kishaszonjárműveket, az új autókat is, és ugye a személyautóban is a korábbi Astrákon is volt dízelautó. De továbbra is én azt gondolom, hogy azok a gyártók fognak tudni jól érvényesülni a piacon, akik többféle hajtásláncot kínálnak, akár egy adott modellen belül, mint hogy azt teszi az Opel is, tehát egy Astrán belül te megválaszthatod, hogy ugyanabból a kombi Astrából egy hibrid technológiával motorizáltat választasz, elektromosat, vagy pedig egy dízelt.
4: És mit választ egyébként a flotta partner? Mert gondolom, egy kevéssé eltitkolható szándék vagy cél, hogy az új Astra dízel erőforrással azért egy jó nagy szeletet elnyerjen a flotta piacból.
3: Igazad van, ez tipikus flotta autó, ugye a dízel kombi az mindig is az volt, hiszen egy nagyon gazdaságos és racionális választás. Az Astra talán azoknak nyújt egy igazán jó megoldást, akik egy gazdaságos, racionális megoldásnál egy picivel többet szeretnének nyújtani a dolgozóik számára. Tehát egyrészt fontos ez a bizonyos TCU, tehát a teljes autó használatra vagy használatból vetülő költség szerkezet alacsony legyen, és gazdaságosan lehessen üzemeltetni az autót, de ezen kívül az Astra azért ennek a kategóriának inkább a tetejét képviseli, komfortban, érzékelt minőségben, technológiában.
4: Laci kedvenc ülései például.
5: Az AGR üléseim.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy ugye a dízelautót kifejezetten azoknak lehet ajánlani, akik hosszú távokon utaznak, mondjuk területi képviselőknek, vagy olyan olyan területi képviselőknek, mint te, akik sokat autóznak, sokat ülnek az autójukban, és nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy mitől lesz kényelmes egy ülés hosszú távon. Amitől el fog fáradni az embernek a medencéje, fájni fog a combja, attól, hogyha az ülőlap nem elég hosszú, nem állítható megfelelő mértékben a deréktámasz. Az, hogy az ülőlap mennyire támasztja meg a combunkat, milyen szögben és milyen hosszan, ez az, ami döntően befolyásolja azt, hogy mennyire fog az embernek elfáradni az egész háta, az egész medencéje, és például az Astrában az úgynevezett IntelliSeat nevű ülésrendszer van, aminek a csúcsát képviseli az úgynevezett AGR ülés. Az AGR ez a Német Gerincorvosok Szövetsége által approvált, jóváhagyott, támogatott ülésrendszer, ami nagyon sok irányban állítható, dőlésszögben, hosszúságban, ülőlap hozban, oldaltartásban, rengeteg olyan dolog állítható benne, ami az ember tényleg nem veszi észre a hosszú utak fáradalmait.
5: Ez a dízel kérdés azért izgatja rettentő módon a fantáziámat, mert kicsit ez olyan, mint hogyha így az elektrifikációtól való pillanatnyi megrémülés kapcsán az emberek elkezdtek volna talán a hagyományosabb hajtásláncok iránt fordulni, de ugyanakkor is van egy nagyon szigorú kvótarendszer abban, amit az EU szabályoz, hogy, hogy valójában milyen kibocsátási összértékkel kell egy gyártónak számolnia. Ebbe hogy fér bele egy, egy dízelautó? Mit lehet mondani, hogy azért ez már olyan fejlettségű, amelynek a kibocsátási értékei, a károsanyag kibocsátási értékei vetekszik talán egy, egy, egy benzines vagy hibrid hajtással, vagy azért ettől még távol vagyunk, és ezért a másik oldalon engedményeket kell tenni, és még több elektromos autót kell gyártani vagy eladni.
3: Olyannyira nem vagyunk távol, hogy egy, egy dízelautó, egy, tehát egy korszerű dízelautó, mondjuk az Opel Astra, kevesebb széndioxidot bocsát ki, ami ugye ennek a bizonyos kávé kvóta, CO2 kvóta rendszernek a fő ellensége, vagy a fő, ugye most az EU, amikor ezt a rendszer kitalálta, akkor a széndioxid kibocsátást nevezte meg fő ellenségként, és természetesen emellett különböző egyéb ilyen kibocsátási értékeket is mér, de a széndioxid kibocsátása egy modern dízel autónak alacsonyabb, mint egy benzines autóé.
5: De akkor miért nem gyártunk egy több dízel autót? Akkor miért nem le... Tehát...
3: Azért, mert van egy olyan tényező, van egy olyan történelmi esemény, amit úgy hívnak, hogy dízelgét. Bizonyára erre emlékeznek, uh-huh. Bizonyos márkákhoz jobban, másokhoz kevésbé lehet kötni. A dízelgét kapcsán egy olyan rossz sajtója kerekedett a dízelnek, hogy egyes gyártóknál egyszerűen kivezették.
4: De hát az marha rég volt már. Még mindig érezni ennek a szelét, olyan, mint nem tudom, nem akarok én katasztrofális példákat mondani, de hogy bizonyos természeti vagy, vagy más jellegű katasztrófáknak még mindig issza a levét bizonyos ember vagy populáció, akkor most az autóipar is issza a dízelbotránynak a levét?
3: Nem, tehát nem csak a dízelbotrány, a dízelgét az, ami ezt indukálja, ezt a csökkenést, hanem az is, hogy egy dízelmotornak sok esetben nem megfelelőek a paraméterei egy autózásra. Tehát mondjuk a tipikus autózás azért egy napon belüli kevesebb, mint 40 kilométer. Városi, elővárosi utazáshoz nem a dízelmotor, nem a dízelautó az ideális, hanem mondjuk a hibrid vagy az elektromos meghajtás sokkal kedvezőbb, sokkal jobban kihasználható, sokkal jobban visszaköszön a tipikus autózási szokásoknál. És ezt felismerték a gyártók, illetve az emberek, illetve a jogszabályok és a szabályozói környezet is ebbe az irányba megy el, hogy te, hogyha mondjuk a belváros egyik részéből a másikba akarsz menni, akkor annyira ne legyen érdekes a számodra dízelautót vásárolni. Most nem feltétlenül Budapest Magyarországról beszélünk, hanem egy általános európai trend az, amiről beszélünk.
5: Tehát mondjam azt, ez a közlekedés kultúrának és környezetvédelemnek kell, hogy legyen egy olyan harmonizációja, hogy a megfelelő utazási mód, vagy a fosszilis energia, vagy a hajtáslánc, az egy megfelelő funkcióval párosuljon. Tehát akkor ebben az olvasatban akkor ez egy reális elgondolás, hogy szükség van a hagyományos meghajtásokra és a hibrid autókra egyaránt, csak az arányait kell jól megtalálni ennek.
4: Hát meg a megfelelő élethelyzethez választani autót és hajtásláncot, erőforrás, stb. Közben érkezett egy hallgatói kérdés Pétertől, vagy megállapítás, aki vitatkozik veled, Gergő, hogy TCO szinten is a villany a befutó. Ezt erősítsd, vagy cáfold, kérlek.
3: Ezt határozottan tudom cáfolni, hogyha a TCO-ba beleszámítjuk, hogyha a TCO-nak azt vesszük, amiben mondjuk egy autónak az üzemeltetése kerül egy tartós bérleti konstrukcióban egy hónapra vetítve, mondjuk. Abba ugye bele, tehát hogy a kevésbé tájékozott hallgatók számára a TCO az tartalmazza az összes, tehát az autónak a bekerülési költségét, tehát azt a havi díjat, ami az autónak a maga az autó árából következik, az üzemanyagot, a karbantartásokat, a biztosítást, az adókat, és stb. És nagyon sok tekintetben
5: értékvesztést, gondolom.
3: És ide akartam kiukadni, mert hogy ez a dolognak
5: ez a kulcsa.
3: A kulcsa, de nagyon sok tekintetben az elektromos autó az tényleg nagyon olcsón üzemeltethető, hiszen alig kell rajta kopófogyó alkatrészeket cserélni, nem kell benne olajat cserélni, nem kell rajta, nem kell bele üzemanyagot tölteni.
5: Hát főleg, ha az embernek a háztetején van egy 40 darab.
3: Ha a háztetején van 40 darab napelem, és az irodájában meg van egy ingyenes töltő, akkor meg pláne nem. Tehát ilyen szempontból tényleg igaza van a hallgatónak, Péternek, hogy a TCO az nagyon kedvező tud lenni. Ellenben, hogyha hozzávesszük az értékvesztést, tehát azt a jövőbeni úgynevezett maradványértéket, amin a futamidő vagy a használat végeztével ezt az autót el lehet adni használt autóként, akkor ez az egyenlet sok esetben megborul. Miért? Mert pontosan azért, amit a korábban kicsit talán erősen fogalmaztam a fast fashion-nel, de a technológia gyors fejlődésének köszönhetően az elektromos autó technológia, ami egy jóval fiatalabb, frissebb technológia, mint a belső égésű motor, ezért sokkal gyorsabb fejlődési út van még előtte. Sokkal gyorsabban fejlődik ez a technológia, mint ahogy fejlődik egy dízel, egy jelenleg már nagyon kiforrott technológia, dízel, benzines, hibrid erőforrásokban még mindig biztos vannak jelentős tartalékok, nem vagyok ilyen szempontból műszaki szakember, de az elektromos autózás és leginkább az akkumulátor technológia előtt még nagyon komoly tartalékok vannak, és ezért nagyon gyorsan fejlődik ez a technológia, és nagyon gyorsan válnak úgymond avultá ezek a termékek. Éppen ezért az ő jövőbeni maradványértéküket, jövőbeni használt autópiaci értéküket, akik ezzel foglalkoznak, nehezen tudják belőni, és éppen ezért ezt alacsony szintre húzzák le. És emiatt ez a bizonyos TCO meg tud növekedni.
5: Hát ez úgy elrepült ez az elmúlt közel egy óra, hogy csak úgy hús, mint egy ilyen, kb. Olyan volt a gyorsulása, mint egy ilyen Opel Mokka GS-nek, ez kicsit rossz volt, de majd legközelebb igyekszem jobbat kitalálni.
3: 6 másodperc alatt a
5: 100. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gergő, hogy eljöttél.
3: Köszönöm
5: és ez nagyon
3: tanulságos,
5: klasszikus, jópofa kis infotainment tartalommá vált. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és remélem, hogy máskor is eljössz, és remélem, hogy ez a 40%-os növekedés ez megmarad.
4: Minimum maradjon, de
5: maradjon, mert hogy én nagyon szurkolok általában az Opelnek különösen, de az európai autógyártásnak is borzasztóan szurkolok, hogy ne kannibalizálódjon, mert azt gondolom, hogy ez nem érdeke.
3: Hát köszönjük szépen, egyrészt rajta vagyunk, másrészt pedig vannak még okosságok a tartsainkban.
4: Majd a következő alkalommal
5: kinyitjuk az ajtót,
4: és mert biztos, hogy jön még hozzánk a Gergő, úgyhogy bennünk is maradt egy csomó kérdés, meg megfejtendő téma, meg úgy hát ez, úgy tűnik, hogy a Gergőben is.
5: Ugye sajnos le kell, hogy keverjük az Autorádió 140. adását, jövő héten kedden találkozunk, illetve remélem találkozunk veletek is hallgatóinkkal, úgyhogy további biztonságos közlekedést.
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autorádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbiába az Adriakő olajvezetéken keresztül. Az engedély a szerbiai üzemanyagellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NISZ az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Közben a MOL is engedélyt kapott arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról a Gazprom nyelvtől. A szerb kormány és a MOL már aláírta a vállalat jövőbeli irányításáról szóló részvényesi megállapodást, amely a tulajdonszerzés sikeres lezárása esetén léphet életbe. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséről szóló szabályozást. A jogszabály célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, miközben fenntartja az alapvető emberi jogi garanciákat. Az új rendszer szerint az érintettek akár 24 hónapig őrizetben tarthatók, bizonyos esetekben pedig úgynevezett visszaküldési központokba is szállíthatók az EU-n kívül. A rendelet lehetővé teszi a hatóságok számára az érintettek elektronikus eszközeinek átvizsgálását és lefoglalását is a visszaküldés előkészítése érdekében.
0: Tőzsdehírek.
6: Fél órával ezelőtt kezdődött a kereskedés a tengeren túlon, akkor enyhén pozitív hangulatban, azóta némileg javult a Dow Jones, viszont lefordulás is történt. A technológiai Nasdaq már 0,1%-os mínuszban, az S&P 500 most gyakorlatilag stagnál, és a Dow Jones 0,5%-kal emelkedik. Európában továbbra is csak enyhe mozgások láthatók, a londoni FTSE 0,2, a német DAX 0,1%-kal csökken, a párizsi CAC 0,1%-os pluszban az olasz börzével egyetemben és a madridi index már 1%-ot erősödik. Egy órával tőzsdezárás előtt stagnál a budapesti értéktőzsde részvényindexe 138.723 ponton, a részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint. A vezető papírok továbbra is vegyes hangulatban, a Magyar Telekom 1%-ot erősödik 2732 forintra, az OTP 0,7-del megy feljebb 44.680 forintra, gyengül a Richter 0,4%-ot 11.860 forintra, és 1,4%-ot esik a MOL 3.832 forintra. A bankközi devizapiacon a dollár továbbra is 301 forint 51 fillér, az euróért 349 forintot és 67 fillért kell fizetni. Tagadta bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A 2000-ben az elkövetés idején 16 éves vádlotta 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A férfi a korábbi előkészítő üléshez hasonlóan most is ártatlannak vallotta magát. A tárgyaláson azt állította, hogy a rendőrök fenyegetéssel vették rá a 2024. novemberében tett beismerő vallomásra. A bíró több órán keresztül ismertette a nyomozás során tett egymásnak részben ellentmondó vallomásait. Ezek között szerepelt olyan verzió is, amelyben beismerte a gyilkosságot, máskor pedig azt állította, hogy a kisfiú közlekedési baleset áldozata lett. A vádlott most azt kérte a bíróságtól, hogy vizsgálja felül az elévülés kérdését is. Az ügy tárgyalása a tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik, a bíróság decemberig több tárgyalási napot tűzött ki.
0: Időjárás jelentés.
6: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti, északkeleti harmadban, legkisebb eséllyel a nyugati, északnyugati megyékben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a csapadékgócok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 16:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június. Július. augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket. Ez a Partcafé, a 21. műsor a második évfolyamunkban. A Balaton hangjaként is lehet apostrofálni ezt a kezdeményezést. Két műsorvezető van, Prinzinger Péter igazoltan távol, úgyhogy helyette Marsall Szilvivel faggatjuk majd mai vendégünket.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veled ismét. Faggassuk akkor a vendégeinket.
1: Aki pedig Szilárdi Kovács Tibor, a kutyabarát.hu alapítója, a Kesztei Kutyáspark piknikkert és strand létrehozója, a Klassz Kultbiszró és a Civil Pódium Egyesület elnöke, a Jazz Fest Keszthely egyik motorja. Remélem nem hagytam ki semmit, Tibor. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, vagy itt vagy nálunk, és elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: No, első és bemelegítő kérdésünk ebben a műsorban általában az, hogy milyen balatoni kötődésed van, és mikor alakult ki ez a balatoni kötődés?
3: Hát mondhatom, hogy ott nőttem fel, 8 éves koromban költöztünk családdal Balatonkeresztúra, ahol fejeztem be az általános iskolát, majd Fonyódon érettségiztem a gimnáziumba, onnan ugye hát azért az utam Budapestre és Szegedre vezetett egyetemre, de hát nyilvánvalóan mindig hazajártam édesanyámhoz, aki 10 pár éve költözött el most már, tehát most már ilyen nagyon nagy kötődés nincs, illetve 2020-ba költöztünk vissza a családdal, a feleségemmel Keszthelyre, hiszen ott kezdtünk kell különböző vállalkozásokba fogni, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor térjünk vissza, én legalábbis, ő miskolci, én meg balatoni, és akkor így.
1: Hát ott szerintem ott az ős balatoni jelzőt azt kijár neked, hiszen ezer szállal és jó régóta kötötsz ez a térséghez.
2: Én bocsánat, igen, hogy a szabadba vágok, de mikor...
1: Másképp nem fog
2: igen,
1: nem
2: beszélni. Igen, azért megragadom a lehetőséget. Szóval amikor az adást szerkesztettük össze, akkor nyilván föltűnt, hogy ez a rengeteg titulus, hát hogy függ össze, mert van benne kultbisztró, van benne kutya, van benne jazz, tehát hogy nagyon sokrétűek vagytok, vagy sok minden érdekeltiteket, mert ugye nem egyedül vagy ebbe a történetbe benne.
3: Nyilván egy kis csapat, illetve családi vállalkozás, mondjuk így. Hát mondjuk így, hogy szeretek több mindent megvalósítani. Különböző dolgok érdekelnek, illetve nem csak engem, így a feleségemet is. És hát úgy voltunk vele, hogy akkor vágjunk bele több mindenbe, aminek megvan természetesen a hátránya is, hiszen azért már nagyon nehéz több fenékkel ugye ezt az egy lovat megülni, de igyekszünk.
1: Uh-huh. Mi volt mi a legnagyobb szerelem? Azt gondolom, hogy az volt az első ilyen kezdeményezésetek, nem?
3: Nyilván ugye ez a kutyás vonal, de azt el kell mondani, hogy egyikünk se ebbe van még pluszba, tehát ez egy ilyen szerelemprojektként indult 2011-ben, ha úgy vesszük. Ugye a feleségemnek ügyvédirodája van, ő ügyvédként dolgozik, én reklámcégben dolgozom, tehát egy saját cégben, és kivittünk 2011-ben a menhelyről egy kutyust, és hát ugye úgy voltunk vele, hogy hát jöjjünk, menjünk vele, hiszen itt vagyunk, hármasban fedezzük fel a vidéket, menjünk minden felé, és hát 2011-ben még nem nagyon volt erre lehetőség, hogy kutyával szívesen fogadtak minket, és hát jött az ötlet, hogy hát akkor ezt valamit kéne csinálni, és elindítottunk egy nagyon gagyi weboldalt, tényleg így szinte mi raktuk össze, aztán azt láttuk, hogy hoppá, hát nagyon nagy érdeklődés övezi, aztán utána már egy profi csapattal megcsináltuk, és hát 2012-ben gyakorlatilag el is indult a kutyabarát.hu. Ugye a domain se volt még, tehát ez a kutyabarát fogalom se volt még annyira bejáratott fogalom a kutyás társadalomban sem. És hát elindítottuk, és azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb olyan platformunk, aminek egyébként köszönhetően nagyon sok más projekt vagy ötlet is megvalósult.
2: Milyen tartalommal bír ez a weboldal, azon kívül, hogy gondolom a kutyabarát helyek, mert erről is fogunk beszélgetni, hogy mi az, ami kutyabarátnak számít, de hogy mit lehet ezen az oldalon megtalálni, vagy milyen fókat osztotok meg.
3: Hát ugye először leginkább 30-40 kis kedvenc helyel indult, csak feltettünk vendéglátóhelyeket, szállásokat, ahol tudtuk, hogy a kutyákat is szívesen fogadják.
1: Most ez már saját forrásból?
3: Akkor még saját forrásból. Tényleg csak azért, hogy másoknak is segítsünk. Tehát semmi egyéb, abszolút nem volt ilyen profitorientáltság mögötte, üzleti terv, semmi. Gyakorlatilag az ilyen 3-4 évvel később kezdtünk el valami tervet készíteni. Jelenleg most már egy abszolút hírportálként is működik, tehát komoly tartalom van, egy ötfő szerkesztőségünk van, akik ugye a cikkeket gyártják, social médiát gyártanak, és napi 4-5 cikk kerül ki, tehát azt gondolom, hogy nem is kevés. Emellett természetesen már évek óta különböző rendezvényeket, eseményeket szervezünk, projekteket, kampányokat, ilyen kiemelt például az év kutyabarát helye kampány, ami megszólítja a vendéglátásban, szállásszektorban, és egyébként a munkahelyeket is, vagy üzleteket is, tehát kiválasztjuk az év kutyabarát szállodáját, éttermét, stb. Ez már 2014 óta megy töretlen sikerrel, de a másik nagyon-nagyon kedves kis kedvenc kampányunk a Kaki Tünder nem létezik kampány, ami 2015-ben indult azzal a céllal, hogy felhívjuk a kutyások figyelmét arra, hogy igenis a kutyakakit össze kell szedni, mert ha nem szedjük, akkor a kutyásoknak lesz sokkal rosszabb, és ezt egy ilyen figyelemfelkeltő kreatív kis plakát kampányal, gerilla kampányal indítottuk, és azóta is tart, és nagyon sok önkormányzat csatlakozott már hozzá, hogy kitehessék ezt az üzenetet kutyafuttatókba, közterületeken, stb. Tehát most csak így említettem párat, de van még futi etikett kampányunk, tehát kutyafuttatókban is ott vagyunk, önkormányzatokkal működünk együtt, stb.
1: Hogy látod, mennyire ismerték fel a szolgáltató szektorban, és itt most a kiskereskedelemtől a szállodaiparon keresztül, akár a vendéglátóiparig bezárólag a vendégekből érő szolgáltatók a kutyabarát fogalomnak, vagy magának ennek a gesztusnak, nem is tudom, hogy nevezzem ennek a jelentőségét.
3: Most már felismerték, mondhatni. Ugye indulásunkkor ez még nagyon gyerekcipőbe járt, és ugye azt is el kell mondani, hogy hát Magyarország egy olyan speciális helyzetben lévő ország, hogy ide minden 20-30 évvel később érkezik meg, mert ugye a környező vagy nyugat-európai országokban, és ugye mi leginkább olasz példákból merítettünk, ott azért már ez nagyon régóta, ez a kutyás kultúra, kutyabarát kultúra, ez dívik. Nálunk tényleg így azt gondolom, hogy olyan 10 éve indult el ugye maga útjára, és ezt felismerték elsősorban egyébként azokban az üzletágokban, szegmensekben, ahol komoly marketing erővel is bír, ilyen ugye a szállás, a vendéglátó szektor, majd egy-két nagyobb üzletközpont, pláza is abszolút
1: kutyabarát. Egyébként itt mi a hajtómotor? Tehát többet költ egy vendég, vagy egész egyszerűen több vendég lesz azáltal, hogy beengedik azokat is, akik kutyával érkeznek?
3: Csak is emocionális oka van. Aha. Attól nem fog többet vásárolni, de az, hogy neki kedveznek, vele kedvesek, mert tudják, hogy mennyire fontos számukra a kutya, ugye családtag, ezáltal egy olyan emocionális előnyhöz jutnak, mint mondjuk a konkurencia, aki nem az, adott esetben nem. Tehát, hogy ugyanazt a terméket megveheti máshol is, de a kutyás hova megy, ahol szívesen látják. És nem is kell, hogy vigye a kutyáját, nem ez a lényeg, hanem az, hogy neki kedvezzenek.
1: Értem. Mitől lesz kutyabarát egy hely? Kirakok egy matricát, meg egy tál vizet, az elég?
3: Ez is elég lehet. Ugye nincs erre külön szabályzás, hogy mi az, hogy kutya. Tehát nem szabályozza effektív semmi, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem is kötelező semmilyen tanúsítvány vagy minősítés erre, hiszen a jelenlegi jogszabályok nagyon szépen körülhatárolják, hogy a kutya jelenléte mikor és hol és milyen módon lehet, akár vendéglátó vagy szálláshelyen, és ez nagyon egyértelműen fogalmaz, hogy vendégtérben, illetve olyan közös területeken, ahol nem tiltott, ott lehet. Tehát ez jelenti azt, hogy például ahova idegenként én sem mehetek be, oda a kutya se. Raktár, konyha, stb. Tehát a Nébiknek, illetve a HACCP-nek van erre azért egy ajánlása, de egyéb más ilyen kritérium nincsen, tehát hozzáállás kérdés elsősorban. Tehát, hogyha egy tulajdonos vagy üzemeltető úgy dönt, hogy ő szeretne a kutyásoknak kedvezni, akkor egy nagyon kicsi energia vagy akár anyagi ráfordítással ezt meg tudja tenni.
1: Minek akkor a kutyásoknak strand, hogy a következő megvalósított ötletedre rátérjünk?
3: Mert ki vannak tiltva a rendes strandról, ott viszont, na itt kivételesen van egy 2008-as kormányrendelet, ami ugye a szabad vizeknek, tehát fürdőhelyeknek a korlátozásairól szól, és ott viszont le van írva fehéren feketén, hogy kutyát bevinni tilos. Nyilván más állatot is, kivéve hogy az ott élő egyéb állatokat, de hogy tehát házi állatot vagy házi kedvencet természetesen nem lehet oda bevinni. Ennek különböző okai vannak, ebben most nem mennék bele, hogy jó vagy rossz, mert ez egy külön téma lenne, de pont ezért erősödött meg az igény is, hogy akkor legyenek külön helyek, ahol a kutyások vannak, és jól érzik magukat, és erre lett is példa.
2: Rögtön megkérdezném, te voltál már ilyen kutyás strandon? Na.
1: Sejtettem. Én nem voltam, bevallom őszintén, de mitől kutyás strand? Egy kutyás strand elég annyi, hogy oda be lehet vinni a kutyát?
3: Igen, tehát nyilván ugye ez, tehát törvényileg vagy jogszabályilag azért ez egy kivont terület, tehát a fürdőhely kategóriából ki kell vonni, ha abba volt, vagy abba lenne. Tehát vannak olyan szabad vizek, ahol eleve nem fürdőhely, tehát ott nincs tiltva, ott akkor tiltják, hogyha veszélyes a fürdőzés, de akkor az emberekre vonatkozik. Tehát itt azért még elég sok ilyen kis szürke rész van a jogszabályok tekintetében is, ugye a kutya barát fogalom kapcsán. És e tekintetben ugye akárha csak a Balaton vagy a Tisza tó környékét nézzük, akkor összesen 3 olyan hivatalos hely van Magyarországon, ami kutyás strandnak, de nem is a strandszót használnám, hanem fürdetőhelynek minősül, ami ugye egy körbekerített terület, ott ugyanúgy néz ki, mint egy rendes strand, csak vannak kutyák, ott a kutyák szabadon lehetnek adott esetben, tehát ez a lényege, hogy legyenek szabadon, tudjanak játszani, futkározni, stb. Tehát ott nem, persze gyerekek is vannak, de a rendes strandon a gyerekek futkároznak, nálunk meg a 4 lábú gyerekek futkároznak, és nagyon jó működik egyébként.
1: Ez egy regionális attrakció, ezt bátran mondhatjuk. Hatott ez a környező turisztikai vállalkozásokra is, tehát mennek oda direkt azért kutyás vendégek, mert ott tudnak a kutyájukkal együtt strandolni?
3: Hány országot, vagy melyik országot mondjam? Igen, igen, nagyon sok cseh és lengyel van mostanában, akik
1: nem kifejezetten. Nem így értettem a Balatonra. De nagyon,
3: tehát mint a balatoni régió abszolút kiemelt lett a kutyások szempontjából, pont emiatt.
1: Ja, így már értem.
3: Akár Keszthely, akár Fonyó, de nagyon-nagyon sokan direkt tervezik azt, hogy ott a környéken keresnek szállást. Pont azért, mert tudják, hogy lemennek 2-3 napra, 1 hétre, vagy akár csak 1 napra kutyával, akkor ott tudnak együtt nyugodtan, legálisan lenni, és különböző olyan szolgáltatásokat kapni, mint a rendes strandokon. Sőt, ugye mi még abban is segítünk, hogy hova tud még rajtunk, vagy már, tehát a strandon kívül máshova elmenni kutyával. És ugye most már híre ment a balatoni kutyás turizmusnak, és tényleg nagyon sok külföldi is látogat meg minket. És tényleg, tehát Facebook oldalakon látom, Facebook csoportok alakultak, ilyen kutyás szálláshely csoportok, ahol kifejezetten az olvasók azt írják be, hogy Fonyódon vagy Keszthelyen környékén keresnek kutyás szállást, mert ők a strand szolgáltatásait igénybe veszik.
2: Egyébként azért kérdeztem, hogy voltál-e ilyen kutyás strandon, mert hogy tényleg egy élmény kutyás strandra elmenni. Én nem Keszthelyen voltam, hanem azt hiszem Földváron.
3: Ott is van, volt, igen. Ott egy picit neccesebb a helyzet, de igen.
2: Igen, de hogy ez egy közösségformáló szabadidős tevékenység, ahol azt látod, hogy a kutyád boldog, hogy ott van a Balaton, te mosolyogsz, és még tudsz is ismerkedni kutyásokkal. Tehát, hogy több haszna is van, és valóban tök nagy igény van rá, én is azt láttam.
3: Így van. És ugye azt is hozzáteszem, hogy mindig kérdezik, hogy szokott-e baj lenni probléma? Nem szokott. Tehát, hogy szerintem az emberi strandon több probléma akad, mint a kutyás strandon. Tehát a kutyák játszanak, el vannak, sőt, hogyha szabadon vannak, akkor ők ezt nagyon tudják, hogy mi fér bele, mi nem. Természetesen, hogyha van valami kisebb összezőren, és akkor a gazda közbelép. Tehát nálunk még vér nem folyt, mondjuk így, ez a 7. szezonunk, és még tényleg semmi ilyen jellegű probléma nem volt, úgyhogy nagyon jól tudnak így működni a kutyák, és a gazdik is együtt, tehát tényleg közösségépítő.
2: Mennyire nyitottak ezek az ezekre a strandokra az önkormányzatok, mert azért olvasni, hogy ebből szokott vita lenni, tehát vannak a kutyás strandolók, meg a nagyon nem kutyás strandolók.
3: Ezt hát látom. Ezért nehéz, igen. Tehát a kutyás, nem kutyás társadalom az mindig egy ilyen nehéz ügy volt, tehát hogy elfogadni egyik a másikat, meg vannak az okai természetesen. Az önkormányzatok egyébként nyitottak, vagy van olyan önkormányzat, aki nyitott, csak egyszerűen a Balaton környékén már szinte lehetetlen olyan területet találni, ahol ez megvalósítható lenne. Akár természetvédelmi okai vannak, infrastruktúrális okai vannak, vagy túl közel van olyan helyhez, ahol zavarhat valaki, tehát hogy azért nagyon nehéz, és Fonyót kezdte ilyen szempontból tényleg nagyon szerencsés, mert mind a két helyen olyan helyre lett ez kialakítva, ahol nem zavar senkit, jól működik az egész rendszer, van infrastruktúra, úgyhogy ezek mind fontos tényezők.
1: Egy utolsó kérdés a kutyás témához. Mennyire hogy fogalmazzak, zökkenőmentesek mentes a kutyások és a nem kutyások kapcsolata mondjuk egy ilyen turisztikai régióban. Ezt te hogy látod? Vagy mi, hogy lehet ezt zökkenőmentessé tenni?
3: Javul, nyilván edukáció van, tehát mi ugye azt is nagyon fontosnak tartjuk, és ugye pont a kutyabarát.hu ezt is nagyon felvállalt, és hát gyakorlatilag kötelező is ezt nekünk így továbbítani, hogy edukáljuk az embereket a felelős kutyatartásra, és népszerűsítsük, illetve ebben segítsünk. Tehát, hogy elmondjuk, elmagyarázzuk, hogy mitől működhet ez jól. Tehát, hogy nekünk kutyásoknak kell sokkal jobban figyelni, hogy ez a békés együttélés ez működjön.
1: Hiszen nagy kérdés, hogy mondjuk egy szállodában, ha egy kutya kicsit zajongál, vagy zajosabb, bugatósabb, vagy mondjuk egy étteremben, ha tarhálni kezd, arról nem is beszél, vagy nem mindenki szeret együtt fürdeni egy kutyával, mert azért ezt a szabályt is sokan megszegik, hogy főleg ugye a strand nyitvatartása előtt, tehát amikor nem indul be a szezon, akkor azért gyakran látni, hogy emberek mellett fürdetik a kutyákat.
3: Igen, és erre mindig fel is hívjuk a figyelmet, hogy ezt nem szabad. Tehát, hogyha tényleg azt szeretnénk mi kutyások, hogy elfogadjanak minket, akkor tartsuk be a szabályokat, ahogy mi is elvárjuk, hogy velünk szemben is tartsák be a szabályokat. Nehéz, tehát ugye emberekből vagyunk, tehát mindenki más és más. Mi tényleg akár különböző fórumokon, platformokon, előadásokon azt hirdetjük, és próbálunk segítséget nyújtani, hogy hogyan. Mire figyeljünk, stb.
1: Jó, akkor egy rövid szünetre muszáj most elvonulnunk, de jövünk vissza, itt fogjuk Sziládi Kovács Tibort, mert hogy egy csomó projektje van még a kutyás dolgokon kívül, itt van mindjárt a Class Kult Bistro, a Civil Pódium Egyesület és a Jazz Fest Keszthe is, ezekről lesz szó a szünet után, ne menjen senki messzire.
0: Fél táv megúszva, a Partcafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu
6: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu

0: Erzsébetváros megerősíti az éjszakai járőrszolgálatot Belső Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat szeptember végéig az Incal Security Events biztonsági céggel működik együtt. Június végétől csütörtökönként, péntekenként és szombatonként este 7 és reggel 7 óra között a helyhatósági rendészek és a biztonsági cég munkatársai közösen járőröznek a városrészben, míg a klauzált tér őrzését október végéig biztosítják. A kerület vezetése hangsúlyozta, a közrend fenntartása alapvetően rendőrségi feladat, ugyanakkor a lakók biztonsága érdekében saját eszközeikkel próbálják erősíteni a jelenlétet a legforgalmasabb Belső Erzsébetvárosi területeken. A vártnál erősebben bővült az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban, havi alapon 9%-kal nőtt szemben az elemzők által várt 0,5%-kal. A fogyasztói kiadások szempontjából kiemelten figyelt úgynevezett kiskereskedelmi magforgalom is a várakozásokat meghaladó 7%-os emelkedést mutatott. Éves összevetésben a kiskereskedelmi volumen 6,9%-kal nőtt, ami 2023. januárja óta a leggyorsabb bővülés. A növekedést jelentős részben az üzemanyagárak emelkedése hajtotta, de több ágazatban is erős forgalom növekedést mértek. Az adat arra utal, hogy az amerikai fogyasztás továbbra is erős, ami kedvezően hathat a gazdasági növekedésre.
1: Tőzsde hírek.
0: Fél órával tőzsdezárás előtt 1%-os plusz van a budapesti értéktőzsde részvényindexében, így 138.852 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint felett jár. Továbbra is vegyesen teljesítenek a vezetőpapírok, a MOL 1,4%-kal visszaesik 3.832 forintra, a Richter 6%-os mínusz után 11.840 forint, 9%-ot emelkedik az OTP 44.780 forintra, a Magyar Telekom 1%-ot erősödik 2.732 forintra. Amerikában most úgy látszik javulni kezdett a hangulat, a technológiai Nasdaq a lefordulásból kicsit felpattant, és most 1%-os pluszban jár, szintén 0,1-del emelkedik az S&P 500, és óvatos emelkedésbe kezdett a Dow Jones is, ott 0,4% a plusz. Az európai parkettre nem igazán van hatással ez sem, igazából egész délután eseménytelenség jellemzi. A londoni FTSE gyakorlatilag csak 0,1%-os mínuszban, a német DAX 0,2-del süllyed akárcsak a francia kekeron, 0,1 a plusz az olasz indexnél, a spanyol mutató viszont 1%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon az euró értéke 349 forint 83 fillér, az amerikai dollárért 301 forintot és 71 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti, észak-keleti harmadban, legkisebb eséllyel a nyugati, észak-nyugati vegyékben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a csapadék gócok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a Partcafét, a Balaton hangját. A mai vendégünk Sziládi Kovács Tibor, a kutyabarát.hu alapítója, Kesztei Kutyáspark piknikkert és strand létrehozója, a Class Cult Bistro és a Civil Pódium Egyesület elnöke, valamint a Jazzfest Keszthely megálmodója. Kezdjük egy témaváltás, ugye eddig a kutyás oldaladat ismertük meg, most egy kicsit nézzük ezt a Cult Bistro ötletét. Ez honnan jött? Valami hiányzott Keszthelynek és a környékének a közösségi életéből? És ezért gondoltátok, hogy ezt megcsináljátok?
2: Hát valami mindig hiányzik, igen, ez is hiányzott. Én azt gondolom, hát ugye 2022-ben jött egy hirtelen ötlet, ha már úgyis ott vagyunk ezt helyen, akkor picit a közösségi életet is próbáljuk meg fellendíteni. Valahol ezt kezdtük el a kutyás vonalon is, de úgy voltunk vele, hogy akkor Keszthely közéletében szeretnénk egy kis dolgot letenni az asztalra, és hogy akkor nézzük meg, hogy az hogyan működik, és így jött egy Cult Bistro ötlete, amivel találkoztunk már egy-két városban, és azt gondoltuk, hogy itt is jól tud működni.
1: Ez micsoda tulajdonképpen? Tehát, hogy lehet enni, inni, és még akkor, igen, a szellemünket is táplálni.
2: Így van, így van. Ez egy ilyen hibrid megoldás, ugye a kulturális közösségi tér találkozik a vendéglátással, valahol így mondanám, hogy egy ilyen kis kellemes időtöltést tudjunk mutatni, amellett, hogy programokat is szervezünk, illetve maga az egész talán kialakítása is egy kicsit más, mint egy tipikus vendéglátóhely.
1: Milyen programokra vevők elsősorban a vendégek?
2: Hát amivel nagyot ütöttünk, ugye rögtön az elején a kvízestjeink, hát ezt sem mi találtuk ki természetesen, de ugye még nem volt Keszthelyen ilyen jellegű kvízest, amit mi behoztunk a köztudatba, és hát gyakorlatilag az összes teltházas és egy-két hónappal előtte már betelnek a helyek, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagy durranás volt ott Keszthelyen, ezt szeretik az emberek. Elindítottunk különböző beszélgetéssorozatokat, ilyen pódiumbeszélgetéseket, de volt már kis koncertünk, csináltunk kóstolókat, akár farsangi, vagy egyéb ilyen italkóstolókat, tematikus esteket. Tehát tényleg olyan, ami akár egyébként a vendéglátáshoz és a turizmushoz is köthető, de akár a kultúrához is. Tehát könyvbemutató is volt már.
1: Ez for profit vállalkozás, vagy ez egyfajta misszió? Tehát, hogy melyik lába erősebb, is. A vendéglátóipari, vagy a kulturális?
2: Hát a kettő együtt tud úgy működni talán, hogy mind a kettőben ugyanannyit teszünk bele, egyik húzza a másikat. Tehát ennek a koncepciója úgy működne, hogy körülbelül 50-50%-ban kell beletenni. Tehát csak maga vendéglátásként talán nem is működne, nem is vinnénk, nem is csinálnánk, de csak egy non-profit kultúrás közösségi térként meg szintén nem, hiszen valahogy meg muszáj profitábilissá tenni az egészet.
1: Ez egy ilyen közösségi tér is? Úgy kell elképzelni, ilyen nem, találkozási nagy,
2: igen,
1: pont?
2: Abszolút. Tehát egyébként ott a Keszthelyi értelmiségi művészkörnek az egyik ilyen touchpontja, és járnak.
3: És nagyon szép helyen is van. Ugye?
2: Igen, egyébként a főtéren vagyunk, és tényleg nagyon megtaláltak minket egyébként pont azok az emberek, akik ugye ezt a közeget képviselik.
1: Egyébként ilyenkor ez jár lemondásra, mert ugye azt szokták mondani, hogy egy vendéglátósnak az a lényeg, hogy pörögjön a biznisz, tehát gyorsan igyem meg a kávémat, egyem meg a süteményemet, hörpincsem fel a szörpömet, és haladjunk. Na most egy ilyen közösségi térnél meg pont az a lényeg, hogy le tudjunk ülni, beszélgetni akár órákon keresztül, akár úgy is, hogy csak egy kávét meg egy vizet iszik az ember mellé.
2: Igen, ezzel mi is szembesültünk, és ez egy nagyon nehéz dilemma a mai napig, hiszen Keszthely azért egy turisztikai központ is, nagyon sok turistát fogadunk, és nyilván nem fogjuk kizavarni őket, de valahol ugye a helyieket is szólítjuk meg, illetve a régióban élő, tehát nem csak Keszthely, hanem a környező városok vagy településekről is jönnek hozzánk. Nehéz, hiszen tényleg ahhoz meg kicsik vagyunk, úgymond, hogy annyi embert egyszerre befogadjunk. Tehát ez nagyon nehéz adott esetben kezelni, de hát igyekszünk. Tehát amikor rendezvényünk, eseményünk van, akkor természetesen kitesszük, hogy zárt körű rendezvény, és akkor ugye csak a közösség feeling van. Amúgy meg nyáron mondjuk, hogyha van egy a főtéren egy rendezvény, akkor meg picit ilyen vendéglátós helyként is működünk.
3: És akkor erre az egészre épült tulajdonképpen a Civil Pódium Egyesület?
2: A Civil Pódium Egyesület, nem, az becsatlakozott ebbe. Ott volt egy olyan pár Keszthelyivel, lokálpatriótával alakítottuk ezt az egyesületet még 2024-ben, pont azzal a céllal, hogy amit nem feltétlenül profitábilisan akarunk csinálni, de akarunk különböző kulturális vagy egyéb értékeket közvetíteni, és ugye leginkább a közösségépítésre hangolva, akkor legyen egy olyan szervezet, amivel ezt el tudjuk érni. Akár hát tudjunk nyilván pályázni, tehát tudjunk erre forrásokat találni, hiszen mint magánember vagy mint cégként szinte lehetetlen volt ezeket így megoldani, és ezért gondoltuk azt, hogy civil szervezetként ez működik, és hát szerencsére azért így sikerült is pár olyan támogatást szerezni, amik most éppen futnak, és nagyon jó rendezvények, események fognak megvalósulni.
3: Mik ezek a, bocsánat, mert nem véletlenül kérdezem, hogy mik ezek a rendezvények, mert nagyon érdekesek és tartalmasak, ahogy
2: láttam. Hú, hát most számoltuk össze, hogy mi csak 2026-ban több mint 20 rendezvényt fogunk csinálni, illetve már lefutott 13-14 rendezvényünk ebben a fél évben, kisebbek, nagyobbak, és hát tavaly is volt már legalább 10, tehát hogy azt gondolom, hogy elég termékeny az egyesületi tevékenységünk. Szerencsére mondom, így ezt meg tudjuk oldani, hiszen Keszthelyen nagyon jó lehetőségek vannak erre, nagyon jó partnereink vannak erre, és hát ugye most lesz majd az egyik legnagyobb vállalásunk, amit szeretnénk így nagyon, illetve ki is emelném, a Jazz Fest Keszthely, ami egy kétnapos ingyenes jazz fesztivál Keszthelyen a Festetics Kastély parkjában.
1: No, hát erről még azért beszélünk később, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy hát a 21. századnak az első negyede az nem a közösségekről szól, hanem inkább a bezárkózásról. Sokan, bevallom én is, a szomszédainkat is csak látásból ismerjük, nem igazán alkot közösséget, még egy lakóközösség sem, bár ugye a nevében ez benne van. Mennyire nehéz mozgatni az embereket? Mennyire van igény arra, hogy közösségbe járjanak, hogy megoldjanak együtt problémákat, hogy beszélgessenek?
2: Covid után valóban nem egyszerű, tehát a Covid nagyon bezárta az embereket, az igény ott volt, hogy kimozduljanak, de valahogy mégis megváltozott valami. Nagyon okosan kell úgy alakítani az adott projektet, programot, hogy el tudjuk csábítani az embereket. Ezt még mi is keressük, kutatjuk, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát én is, ha visszamegyek akár a gyerek kamaszkoromra, sokkal egyszerűbben tudták az embereket mozgósítani, akármilyen esemény kapcsán fiatalokat, időseket. Most ez valóban változott, ennek szerintem a Covid és a social media az oka. Próbálunk olyan izgalmas és érdekes programokat mi megvalósítani, amivel azt gondoljuk, hogy ki tudjuk őket otthonról csalogatni.
1: Mondasz néhány példát? Hát milyen ügyeket? Meg egyáltalán hogy dől el, hogy mi mögé álltok ott, vagy mivel foglalkoztok?
2: Hát ugye az egyesület eleve több ilyen célkitűzést is maga elé állított, ami a közösségépítés az egyik fő. És akkor azon belül ugye a turizmus, a vendéglátás, de nagyon fontosnak tartjuk ugye az állatvédelmi dolgokat is, hiszen ahhoz is, mondjuk így, hogy értünk, vagy egy jó ideje foglalkozunk vele. Úgyhogy leginkább ebben tevékenykedünk, és hát ebben próbálunk ezekben a tematikákban olyan programokat, projekteket megvalósítani, amiről talán érezzük, vagy tudjuk, hogy érdekelheti az embereket.
3: Az egyesületi tagok is különböző szegmensekből.
2: Így van, így van. Uh-huh. Így van, van közte, nem tudom, IT szakember, jogász, költő, szóval tényleg nagyon, nagyon sokszínű az egyesületnek ugye a kemény magja, uh-huh. tehát a tagok.
1: Uh-huh. Az is egy fontos kérdés lehet, még mindig a Civil Pódium Egyesületnél maradva, hogy hogyan kapcsolódtok a városhoz. Hogy látod ezt a civil vonalat? Az elmúlt években ez is mint egy kicsit háttérbe szorult volna. Sokat tud segíteni egy város élhetőségében, népszerűségében az, hogy élénk civil élet van? Jó, hogy tudtok együttműködni az önkormányzattal, mondjuk? Van igény az önkormányzatra arra, hogy a civilek is hallathassák a hangukat?
2: Hát ilyen formán még az elején vagyunk, tehát elindultak már kezdeményezések az együttműködésre, de én azért picit távolabbra tekintenék, tehát nem csak Keszthelyről beszélünk, tehát mi azért nagyjából a Balaton és a régió uh-huh. az, amit így szeretnénk megszólítani, hiszen nem csak ugye akár a Kutyabarát Balaton projekt is egy nagyobb projekt, vagy nem egy városhoz köthető, de azt gondolom, hogy van az együttműködésre hajlam több településsel is, akár Keszthelyel is. Még nem tudott teljesen, vagy kiteljesedni, de mi azon vagyunk, hiszen én azt gondolom, hogy nekik is nagyon fontos, hogy egy civil összefogás tudja segíteni egyrészt az ő munkájukat, annak érdekében, a közös cél érdekében, hogy például Keszthely turisztikailag minél sikeresebb és népszerűbb legyen.
1: Uh-huh. összekapcsolódik a két dolog tehát? Tehát ha valahol élénk a civil élet, az olhatatlanul mondjuk turisztikai vonzerőt is jelent, de miért?
2: Abszolút. Egy olyan példát mondanék egyébként, amit pont Olaszországban láttam, hogy ez a két dolog hogyan kapcsolódhat. Picit párhuzamot vonnék, hogyha elmentek Olaszországba egy kis faluba, és bementek egy kávézóba, szinte mindig tele van. A helyiek élnek, élik a kis civil életüket. Mit hoz ez magával? Turizmust hoz magával, mert hogyha jönnek bárhonnan emberek, látják, hogy ott van élet. Nem pedig azt látják, hogy hát itt semmi nincs, menjünk tovább. Tehát nagyjából ez a ösztönző hatás, ez tud működni a civil élet és mondjuk egy város élete kapcsán is.
1: Nagyon jót beszélgetünk, és rohan az idő, de még muszáj a június 27-28-án megrendezett Jazzfest Keszerről is beszélgetni. Itt miről van szó? Itt mi fog történni?
2: Na most... Ugye ez az egész úgy indult, hogy csináljunk egy zenei fesztivált. Mert szeretjük a zenét, így van. De valahogy Keszthelyen a jazz élet nem volt, nem tudott így kiteljesedni, vagy nem lehet, hogy nem is foglalkoztak annyira.
1: Egyébként ez szenvedélyes jazz rajongó vagy?
2: Igen, picit hazabeszélve, de én tanultam dobolni jazz tanártól, stb. Nem volt akkora nagy tehetségem, és nyilván abba hagytam, leültetnek a dobhoz, eldobolgatók. Innen jött a zene szeretete, meg hát ugye nagyon sokáig DJ-ként is működtem még a fiatalabb koromban, több rádióban, stb., de ez megint egy másik történet, sőt külföldön is. A lényeg az, hogy a zene szeretete megmaradt, a jazz mindig nagyon szerettem, és így rábeszéltem a többieket, hogy csináljunk akkor egy jazz fesztivál. De hát akkor már legyen két napos, akkor már hozzunk ide olyan embereket, akik, vagy olyan előadókat, akik szerintem nagyon jól meg tudják mozgatni a helyieket azzal a zenével, amit ők adnak. Tehát van ebbe klasszikus jazz, van swing, van picit francia vonal, van benne elektronikus
3: vonal.
2: Mondjál
3: egy-két nevet, légy szíves, mert én látom.
1: Felolvasom. A kedvenceidet.
2: Hát mind a nyolc a kedvencem, ugye a nyolc előadó lesz. Jön a Szőke Nikoletta, aki egyébként Ella Fitzgeraldot fog énekelni. Jön a Jambalaya, a Nagy Emma Quintet, a Michael R. Mirtil a swingistik produkcióval, tehát az egy swinges vonal lesz. A Loop Doctors a Gesztesi Alexandrával, a Kék Nyúl, a Sitmob és a Warner Dora Quintet, tehát azt gondolom, hogy jazzen belül is több stílust fogunk érinteni, úgyhogy a 27-28-án egyébként ott a kastélynak a gyönyörű szép parkjában egy viszonylag nagy színpadon fognak ők fellépni.
1: Mit tud hozzáadni egy jazzfesztivál keszthelyi idegenforgalomhoz, ezt hogy látod?
2: Nyilván színesíti. És ugye nyárról beszélünk, amikor már a szabadságokat is az emberek kiveszik, és szeretnének valami többet annál, hogy ott vannak a Balatonon, ugye a szokásos kombó, a víz, a lángos sör, stb. Valami olyan kulturális élményt is kapni, ami egyébként egyre több van a Balatonon, tehát mi ebben nem vagyunk kirívóak, tehát ott a környező településeken is, vagy akár Keszthelyen is vannak nagyon jó programok. Mi ezt a jazz vonalat szeretnénk picit így belevinni, természetesen hagyományteremtő céllal, hogyha akár jövőre vagy később is tudunk erre olyan mondjuk egy támogatást szerezni, akkor nagyon örülnénk, ha meg tudjuk valósítani.
1: A cél ez egyébként, hogy valami önálló keszthelyi produkció legyen?
2: Igen.
3: Nekem rögtön eszembe jutott, hogy azért ez egy merész vállalkozás, egy ilyen tematikus fesztivált szervezni, főleg a jazz vonalában. Nincsenek bennetek félelmek, hogy esetleg nagyon réteg zene?
2: Hát most ki fog derülni, ez az első alkalom. Én azt gondolom, hogy azért ott a régióban akár csak ha csak a turizmusból merítünk a turistákból, akkor azért nem félek attól, hogy nem lesz nézőközönség. Inkább az időjárástól tartok, hiszen egy szabadtéri rendezvényről beszélünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó idő lesz, sütni fog a nap, de pont annyira, hogy élvezhető legyen. Ugye délután kezdődnek a koncertek este 11-ig, úgyhogy...
3: Impozáns helyszínen,
2: hát ugye? Gyönyörű helyszínen, igen.
1: Oké, hát sok sikert hozzá, hogy a június 27-28-án lesz Keszthelyen a Jazz Fest. Gondolom szeretettel várjátok vendégeket. Mi is fogunk most programot ajánlani Szilvivel az előttünk álló hétvégére, ami pedig a június 18 és június 21-i hétvége értelemszerűen.
0: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
3: június 19 és 21-ek között, 19. alkalommal rendezik meg a MAPEI Tour de Zalakarost, Magyarország egyik legnépszerűbb kerékpáros eseményét. A háromnapos sport hétvégén Zalakaros a hazai bringás élet egyik központjává válik, ahol nem csak a versenyzőket, hanem a szurkolókat is számos program várja. A résztvevők több táv és kategória közül választhatnak, így a családok, a hobbi kerékpárosok és a profi versenyzők egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A program része a céges csapatverseny, a családi bringatúra, a teljesítménytúra, a gyerekverseny és a 137 kilométeres országúti maraton is. Egyébként ti már részt vettetek ilyen túrtezel akaroson? Pedig nagy élmény, mindenkinek ajánljuk.
1: Én június 20-ára hoztam egy programot, ez ugye szombat, Köröshegyen völgyön bor és gasztro piknik lesz, értelemszerűen Köröshegyen. A Dél-Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményén helyi borászatok, kézműves termelők és vendéglátók is várják a vendégeket. A festői domboldalakon kialakított állomásokon a balatoni ízek és a térség kiváló borai kerülnek majd főszerepbe. Kiváló alkalom ez a rendezvény arra, hogy a vendégek közelebbről is megismerjék Köröshegy gasztronómiai és turisztikai értékeit, és eközben a nyár egyik leghangulatosabb balatoni programján lehet kikapcsolódni.
3: És ugyancsak június 20-án szombaton különleges esti élményre lehet számítani a Szigligeti Várban, ahol Fáklyás várlátogatásra invitálják az érdeklődőket. A Szent Ivánét megelőző program során a vár naplemente után teljes új arculatát mutatja, a középkori falakat fáklyafény világítja meg, miközben korhű ruhába öltözött várvédők, harcászati bemutatók, középkori zene és tánca idézi meg a múlt hangulatát. Szerintem ez egy nagyon izgalmas program lesz, úgyhogy
1: lesz jelző tűz is a vár bizony legmagasabb pontján, úgyhogy 20 órakor kezdődik a program, június 20-án Szigligeti Várban tehát. Akinek pedig eszébe jut a még ennyi nem elég strófa, az a Visit Balaton 365.hu-n még találhat magának programot. Hát ennyi fért bele már a műsorunkba. Szirádi Kovács Tibornak nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, de rendkívül színes egyéniségről van szó, és sok sikert az ezernyi elfoglaltságodhoz a jövőben. Köszönjük, hogy itt jártál még egyszer.
2: Én köszönöm.
1: Mára pedig búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics András.
1: A viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Viszontlátásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
0: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlés utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Továbbra is pozitív képet festenek a hazai béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset pedig 11,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás miatt továbbra is magas, 8,9%-os volt a nettó reálkereset változása tavaly áprilishoz képest. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
8: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika, sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszeri juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
7: További kamatcsökkentés lehet számítani a jegybanknál. A Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az alacsony 1,8%-os infláció és az erős forintárfolyam alapján lenne tér a lazításra, miközben a 6,25%-os magyar alapkamat régiós összevetésben továbbra is magas. Az elemző szerint a monetáris tanács óvatos maradhat, ugyanakkor a döntést befolyásolhatják a külső kockázatok is. Regős Gábort hallják.
9: Ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, hogy jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távolságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni, talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, ami kialakulóban van, ez kérdés, hogy mennyire értenek majd egyet a felek azokban a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyetértettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
7: Kitörési pont lehet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságban, de csak akkor, ha a működés újra gondolására használják, figyelmeztet a McKinsey friss tanulmánya. Termelékenységi fordulatot kell végrehajtani, ennek sikere három dolgon múlik, a munkavállalói kompetenciákon, a működési modelleken, valamint az adat és technológia alapon. Az AI-jal kiváltható munkafeladatok értéke körülbelül 15 millió euróra tehető, amely a magyar GDP 6-7%-ának felel meg. Matécsa Mártát, a McKinsey partnerét hallják.
10: A mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új eszköz, hanem a vállalatok, vagy akár a közszféra teljesítményét is érezhetően javító lehetőség. És itt tudatosan nem használom azt a szót, hogy technológia. Ez a javulás megjelenhet magasabb termelékenységben, gyorsabb döntéshozatalban, alacsonyabb működési költségekben, vagy akár nagyobb árbevételben is. Tehát azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a GDP hatás, ez lehet egy kockázat is. Tehát itt arról is beszéltünk, hogy ha esetleg lassabban lépünk, akkor lehetnek olyan iparágak, amin keresztül akár GDP-t veszíthetünk is, hogyha nem tartjuk a lépést a mesterséges intelligenciával. De összességében a magyar gazdaságra ezt a 6-7%-os hatást látjuk.
7: Az utóbbi években egyre nagyobb probléma, hogy a nagy cégek többségében nem a hazai média platformokon hirdetnek, márpedig ahol a reklámpénz landol, ott lesz magyar tartalom, ott lesz magyar munkahely, és ott lesz jövője a médiaiparnak is. A hazaiban hirdetünk kampány célja, hogy a Magyarországon aktív hirdetőket arra buzdítsa, a reklámköltségük minél nagyobb hányadát fordítsák hazai média felületekre. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke szerint ennek nem csak erkölcsi, de üzleti előnyei is vannak. Tóth Csabát hallják.
11: Mi nagyon határozottan azt állítjuk, hogy ne csak azért hirdessen valaki a hazai médiában, mert társadalmi felelősségvállalást tűz a zászlajára, hanem azért is, mert nekünk meggyőződésünk, hogy a médiában hirdetés egyrészt egy sokkal szorosabb kapcsolatot hoz létre az olvasókkal, a célcsoportokkal, sokkal hitelesebb tud lenni a megjelenés, és gyakran sokkal hatékonyabb is, hiszen a hirdetést kezelőkkel egy közvetlen viszony alakulhat ki. Határozottan azt látjuk, hogy bár egyszerűbbnek tűnik, és néha lehet, hogy automatizálható is a globális platformokon a való hirdetés, de egyáltalán semmilyen valódi kutatás nem igazolja azt, hogy ezek a hirdetések valóban jobban hasznosulnának, mintha a hazai platformokon jelenének meg.
7: További híreink itt a Trend FM-en a 94.2-n. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbiába az Adriakő olajvezetéken keresztül. Az engedély a szerbiai üzemanyagellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NISZ az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Közben a MOL is engedélyt kapott arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról a Gazprom nyelvtől. A szerb kormány és a MOL már aláírták a vállalat jövőbeli irányításáról szóló részvényesi megállapodást, amely a tulajdonszerzés sikeres lezárása esetén léphet életbe. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséről szóló szabályozását. A jogszabály célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, miközben fenntartja az alapvető emberi jogok garanciákat. Az új rendszer szerint az érintettek akár 24 hónapig őrizetben tarthatók, bizonyos esetekben pedig úgynevezett visszaküldési központokba is szállíthatók az EU-n kívül. A rendelet lehetővé teszi a hatóságok számára az érintettek elektronikus eszközeinek átvizsgálását és lefoglalását is a visszaküldés előkészítése érdekében.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: Nagyjából a délutáni órák hangulata maradt meg zárásig a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,1%-ot emelkedett ma 138.901 pontra. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt. A blue chipek vegyesen teljesítettek, a MOL 2%-ot esett 3810 forintra, a Richter 9%-kal esett vissza 11800 forintra, az OTP 1,4%-ot erősödött 44.990 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-os pluszban 2730 forinton zárt. Forgalom tekintetében az ötödik helyet ma is a Forage szerezte meg, ami viszont jelentősebben 4%-kal visszaesett 1871 forintra. Őt követte az Opus, ami viszont emelkedett 1,2%-kal 346 forintra. 1,1%-ot gyengült az MBH-ban 2640 forintra, stagnált az autóval is 145 forinton, a Dona House majdnem 3%-ot erősödött és 1325 forintot ért. A Waberers 2%-os mínuszban 4890 forinton fejezte be a napot. Európában még zajlik a kereskedés nagyjából fél órán át, és igazából változatlanul eseménytelen a hangulat. A londoni tőzsdeindex most stagnál, 1%-ot gyengül a frankfurti DAX, 0,3%-ot a francia Kekeron, emelkedik 0,1%-ot Milánó, és 1%-kal kerül feljebb a spanyol börze. A tengeren túlon szintén viszonylag enyhe mozgások jellemzőek fél négy óta, most 0,2%-os pluszban a Dow Jones, az S&P 500 0,2%-kal gyengül, és a technológiai Nasdaq 0,3%-os mínuszban jár. A bankközi deviza piacon a dollár értéke 302 forint 21 fillér, az euróért 350 forintot és 31 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán ismét áremelkedés indult meg, már 2,1%-kal drágább a Brent, hordonként 80 dollár 62 centen, az észak-amerikai könnyolaj 2,4%-os plusz után 77 dollár 87 cent hordonként.
0: Időjárás jelentés.
7: A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számban a keleti, észak-keleti harmadban, legkisebb eséllyel a nyugati, észak-nyugati megyékben. Az észak-nyugati szél több helyen megélénkül, a csapadékgócok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
7: Kylian Mbappé nem a kritikusoknak akar bizonyítani a világbajnokságon. A francia válogatott 3-1-re győzött Szenegál ellen, Mbappé pedig 2 gólt szerzett és ezzel 14 találatnál jár a VB-k történetében, és beérte az örök ranglista 4. helyén álló Gerd Müllert. Mbappé ráadásul betartotta korábbi ígéretét, gólját fuvalázást idéző mozdulattal ünnepelte, ahogy azt még a VB előtt egy amerikai televíziós műsorban megígérte. Kylian Mbappét hallják.
12: Ha én azért kezdtem volna játszani, hogy elhallgattassam azokat, akik kritizálnak, akkor szerintem 80 éves koromig kellene játszanom. Én azért játszom, hogy történelmet írjak a hazámnak, és hogy a csapatomat döntőbe juttassam, akár a világbajnokságon is. A többi mindig is része lesz a személyiségemnek és a játékos karrieremnek. Ez csak az első csoportmérkőzés volt. Szerintem az emberek hajlamosak túl gyorsan lelkesedni vagy kritizálni. Nekünk viszont mindig higgadtnak, nagyon fegyelmesek. Meg kell maradnunk abban, amit csinálunk, mert tudjuk, hogy egy világbajnokságon minden nagyon gyorsan változhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Benkő Nóra invitál a Városmajori Szabadtéri Színpad programjaira, aztán Simon Balázs mesél egy adománygyűjtésről, amelynek célja, hogy megelevenedjen Palatinusz Jóska és a 60 pusztai birtokára letelepített romák története. 35. jubileumát ünnepli a Művészetek Völgye, Oszkó Jakab Natália pedig nem csak a fellépő művészek és események végtelennek tűnő sorát ismerteti, de szó lesz az alapítók bevonásával rendezett programokról is. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóim, színházról lesz szó, méghozzá Szabadtéri Színházról, hiszen itt a nyár, és évadot hirdetett a Városmajori Szabadtéri Színpad, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója. Szia Nóra, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hát elképesztő, mi minden lesz nálatok, nagyon-nagyon széles a skála, hogy más ne mondjak, az operettől Lovasi Andrásig, a Lupetársulattól Csengetett Milordig, tehát gyakorlatilag minden műfajt felvonultattok, hogyha én ezt jól gondolom.
5: Igen, ez egyébként célunk és szándékunk minden évben, hogy egy olyan étlapot adjunk a nézőknek, ahol mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Egyetlen egy dolog az, ami összefűzi az előadásainkat, hogy ezeket mi általában láttuk, és úgy gondoljuk, hogy jó előadások, és hogy látnia kell a budapesti közönségnek is, mert hogy nagyon sokat vidékről, határon túl területekről is hozunk, tehát láthatatlanban nem veszünk előadást, és ezeket nagyon jó szívvel ajánljuk a nézőinknek. Egyébként, ha valaki felmegy a városmajorisinpad.hu-ra, akkor láthatja, hogy tényleg ezek olyanok, amiket hát első ránézésre is úgy gondolja az ember, hogy minőségi történetek. Például egyébként június 28-án a Lili Bárónővel kezdünk, csak hogy a műfai kavalkád meglegyen. Ugye operettel, Béres Attila rendezésében, ugye ő a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, és hát ez az előadás remek Járai Mátéval, és hát az egész társulat remek benne. Úgyhogy nem csak operettek vannak itt, de prózai előadások is, mert mindig szoktam mondani, hogy a Budapesten, hogyha valaki ebben a 3,5 hónapban, vagy mondjuk 3 hónapban nyáron el akar menni színházba, klasszikus színházba, nem nagyon tud hova menni. Júniusban igen, még vannak közszínházak, amelyek nyitva tartanak, de utána már bezár, ugye mindenki kiadja a szabadságot a színészeinek. Hát koncertek, meg ilyen zenés történetek vannak mindenhol, de klasszikus színház tulajdonképpen csak nálunk van, és ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy mit adunk a nézőknek.
4: Azt mondtad, hogy ezeket a darabokat ti szinte 99%-ban mind láttátok. Na most az ember ilyenkor elképzel egy ilyen, nem tudom, színházi kommandót, aki szanaszét rohangál a Kárpát-medencében, nem csak Magyarországon, és mindent lát, mindent megnéz, de hogyha jól tudom, ez nálatok egy egyszemélyes intézmény, Pere Martoni Krisztina.
5: Igen, ő a kommandó maga. Hát ő egy őrült asszony a szó legnemesebb értelmében, aki annyira színházrajongó, hogy tulajdonképpen 300 este biztos, hogy színházban ül, sőt, vannak olyan napok, amikor délután is megnéz egy előadást, amikor fesztiválra megy, akkor sűrűn látja ezeket, már most válogatja a jövő évi előadásokat. Úgyhogy igen, ez az ő feladata, hogy ne felvételen, hanem élőben, mert az mindig teljesen más, élőben megy, és beül a kis kocsiába, és Szombathelytől egészen Marosvásárhelyig mindenhol, amit ajánlanak neki, ugye a színházak maguk is, hogy ezt mindenképp feltétlenül nézd meg, mert hogy nagyon jól sikerült, azt elmegy és megnézi. És én nagyon hiszek az ő ízlésében, ez nagyon fontos, hogy megkiderült 6 év alatt, hogy hasonló az ízlésünk, és amiket hoz, azok tényleg nekem is tetszenek, de hát természetesen azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor valami jót talál, akkor utána, hogy elkezdődik az egyeztetés. Van például, hogy magasabb, vagy forgón van, vagy ilyesmi, és akkor már nem tudjuk meghívni.
4: Forgó színpad, igen, a hallgatók kedvét mondjuk el, igen.
5: Forgó színpadunk, igen, és van úgy, hogy túl drága. Vagy szóval olyan költség, amit egy fővárosi színház nem engedhet meg magának. Úgyhogy sokszor vérzik a szívünk, de azért ami megmarad, és amit el tudunk hívni, az is tényleg olyan, amiért garanciát vállalunk, hogy így mondjam. És például a Luppal való közös produkciónk, az Emberek, helyek és dolgok című ősbemutató itt Magyarországon, ami Lovas Zsozé és Udvaros Dorottya főszereplésével lesz nálunk látható, 3. júliusban és 4. egyébként már betelt, tehát teltház van, de még a szeptemberi előadásra lehet jegyeket kapni, úgy tudom, korlátozott számban, de hogy például ez egy nagyon komoly témát dolgoz föl, abszolút nem zenész színház, tehát prózai színház és a függőségekről szól. Én azért mondtam azt Horváth János Antalnak, a rendezőnek, hogy azért ez olyan legyen, ami nyáron a szabad ég alatt is emészthető, de hogy van benne humor is, miközben rendkívül fájdalmas. Tehát ezért mi felvállalunk ilyen társadalmi ügyeket is, és felvállaljuk például a szemlénkkel azt, hogy tényleg olyan előadásokat hozunk, amiket szabadtére nem szoktak, mert hogy egy fokkal súlyosabbak, mint amiket szabadtére szoktak, de hogy ha valaki könnyen nyáresti szórakozásra vágyik, azt is megteheti, például a Pletyka fészekkel, ami a Veresegy Színház jön hozzánk. Úgyhogy minden is van, és hát ugye sok lábon állunk, vannak koncertjeink, mert azért, ha valaki zenét akar, akkor zenét hallgathasson. Most például már teltházasa Mary Frost-nak a két előadása, majd jövő hét kedden szerdán, de lesz musical, gála koncertől kezdve tényleg Lovasi András és Lábas Viki például összművészeti estje. Úgyhogy mindenféle zene is lesz, lesznek mozik, mert ugye visszatérő, hogy kertmozik vagyunk, például a Hogyan lopjunk vissza 1 milliót aktuális filmtím, de hogy ez egy francia filmjáték, de hát szingulunk vetítésben lesz, Hogyan tudnék élni nélküled, amit imádnak a nézők, mert együtt énekelhetnek a színpadon, tehát vezetett kórussá válik a nézőtér. De a Duma Színház visszatérő vendégünk, az Orlai produkció, ahol a Csengetett Milord, vagy pedig az Éjfél Tájt, Agatha Christie, hát detektív krimie lesz a színpadon. Úgyhogy én azt javaslom, hogy menjenek föl a honlapunkra, és mazsolázzanak, mert tényleg önálló estek volt a Csányi Vilmosnak az önálló estje, és hát csodálatos, hogy egy 92 éves ember áll a színpadon, és fantasztikusan leköti a 800 ember figyelmét, de Mérő László is így jön hozzánk, vagy Kepes András, vagy
4: Szinetár Dóra.
5: Igen, akik egyedül állnak a színpadon. Szinetár Dóra és Csúlya Imre az Egy életem sorozatban, amikor saját életükről stand-up-olnak tulajdonképpen, és hát 800 ember szájtátva hallgatja, úgyhogy ezek nagyon szép esték.
4: Elképesztő, tényleg nagyon-nagyon színes a skála. Te, Nóra, egy kicsit gyorsan átugrottuk a szemlét, illetve a szemle pluszt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos vállalás a részetekről, részint a szakma felé, részint a nagy közönség felé, és hát abszolút hiánypótló, ráadásul ugye Balázs Zoli kezébe adtátok, a Maladipe alapítója ő, ugye, ami azért hát egy elég komoly garancia szerintem, vagy egyfajta ilyen certifikát a minőségen.
5: Igen, tehát itt már visszatérően 6 nagy színpadi előadásunk van a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ugye 3 vidék és 3 határon túli. Például jön hozzánk Komárnóból Mohács Jánosnak az Egy piaci nap, ugye abszolút holokauszt témát és kemény témát feldolgozó előadás, ami régen volt a Radnótiban. Jön a Budaörsről, igen, Budaörsről jön a Cyrano, ami egy remek előadás, és hát az általad említett Öltöny is itt lesz, ami, na, 99%-ban ez az 1%, hogy például ezt nem láttuk, mert hogy most készítik, viszont Bányai Kelemen Barna és Radnai Csilla két főszereplő, és hát ugye Balázs Zoltán rendezi, és ez egy jazz opera lesz angolul, tehát hogy most így rakja össze mindenki, hogy ez milyen lesz. Különleges lesz, az biztos, és a családon belüli erőszakról szól ez az előadás, úgyhogy biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, de jön a Revizor szintén határon túlról, illetve a Takarásban, például a Szombathelyről, de a kisebb előadások, a kamaradarabok pedig a Kristály színtéren, a másik helyszínünkön láthatóak majd. Ezek általában 1-2 szereplős előadások, és hát itt is úgy válogatunk, hogy hogy hát tényleg a meghatározó élményeket, tehát például Miskolcon jön a Klam háborúja, vagy a Drive jön a
4: Jurányból. Scherer Péter játszotta egyébként elképesztő sikerrel, ugye ez egy osztálytermi előadás
5: eredendőnek. Igen, Ferenc, igen, de ő is csodálatos. És igen, ez is a, ugye az agresszióról, vagy hát a autoriter magatartásról szól. Egyébként nem mondtam még a házablokkok közöttöt, ami szintén a nagy színpadon lesz, Marosvásárhelyről. Úgyhogy jobb, ne jobb előadások, de ezek a kis színpadi kamaradarabok is nagyon izgalmasak, az Ostrom Dress, például Bíró Kriszta rendezése, igen. Igen, vagy a Bejjebb Jancsikám, ami egészen bámulatosan, hát hogy mondjam, szókimondóan a szexualitásról szól, de hogy vidéki gyűjtés alapján. Szolnokról érkezik hozzánk, az Omerize az a Vix Színházból, ugye Radnai Csillával, vagy az Óbudai Társas Körből a Szolidaritás Női Arca Rászkai Anna főszereplésével, úgyhogy lesz itt minden, és azért fontos, és tényleg hiánypótló, mert hogyha valaki külföldről például hazaérkezik nyáron, és
4: hát igen,
5: színházi igen, előadás, igen, igen. Vagy akik ugye itt maradnak Budapesten, mert éppen nincsenek szabadságon, tehát ők tulajdonképpen tudnak válogatni, hogy milyen az ízlésük, milyen műfajt szeretnek, zenéset inkább, vagy prózait, komolyabban elgondolkodtatót, vagy minőségileg szórakoztatót, filmet, vagy egyébként gyerekelőadásaink is vannak, ugye a Halász Judit visszatérő vendég, de a Piros Esernyő például most jön Szentendrei Teátrumból, Preszter Gábor zenéjével, és ez egy családi mese, ezt is érdemes megnézni. De mondom, Zsida koncerttől kezdve budapesti klezmerben, tehát hogy sorolhatnám reggelig, és lesz tánc is, az Isteni Színjáték a Szegedi Kortárs Balettől, mert hogy mindig szeretjük azokat az estéket, amikor így tulajdonképpen szavak nélkül elszáll a nyári éjszakába az előadás, és ezek gyönyörűek. Egyébként mindegyik részt, ugye a Poklot, a Purgatóriumot és a Paradicsomot más-más rendező rendezte, vagy koreográfus, és nagyon érdekes, hogy ki hogy nyúlt hozzá ehhez a témához.
4: Hát tényleg minden korosztály és minden ízlésvilág megtalálja itt a magának valót, de ha már a nyári estéket emlegetted, biztos te is találkoztál már társaságban, urambocsa családban azzal, hogy igen, igen, nagyon jó a színház, de nem szeretem a szabateret, mert csípa a szúnyog, brekeg a béka, hideg van, meleg van, átszűrődik a zene a szomszédból, tehát vannak emberek, akik nagyon sok ilyen vélt vagy valós akadályt gördítenék maguk elé, hogy ne menjenek szabadtérre. Mit tudsz ezeknek a kedves potenciális nézőknek mondani?
5: Hogyha őszinte akarok lenni, először engem is zavart. Tehát amikor megkaptam egy mentőt, akkor kirohantam volna legszívesebben, és megállítottam volna, hogy erre ne jöjjön. Vagy egy kutyásnak szóltam, hogy menjen arrébb, ne itt ugasson a kutya. Én most már megszoktam, ugye a színház mindig egy fekete doboz, ahova beülünk, és akkor ott a csöndben, a sötétségben nézzünk valamit. Ez egy teljesen más műfaj, a nyári szabadtér, azért ez egy lazább műfaj, és ezért is érdekes, hogy mi becsempészünk azért mélyebb történeteket, de hogy azért előtte szeretnek az emberek egyet sétálni, egyébként az, hogy mi egy parkban vagyunk, szerintem ez nagyon hát kellemes, ugye a Városmajor közel van a Szélkámán térhez, és akkor azért ott lehet egy kicsit sétálni, előtte beülni, valamit enni, vagy utána. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azért szeret a Városmajorba járni, mert ide nem ciki egyedül menni. És ez úgy megragadta ugye a belső világomat, hogy tényleg nem ciki. Tehát ide nem kell puccosan felöltözni, nem muszáj összeszednünk magunknak egy partnert, hogy kivel menjünk, hanem csak be lehet ülni abban, amiben vagyunk, mert hogy ez egy fokkal tényleg egy ilyen nyári lazább érzés. De hogy a kertmozi is egy külön, hogy mondjam, nekem mindig egy ilyen balatoni, izgalmas igen. volt. Itt ugye kertmozink is van a Városmajorban. De hogy ugyanígy a színház is szerintem miközben igen, mínusz az, hogy ugatnak a kutyák, de ad egy pluszt is ez a közösségi élmény, hogy ott a nyár estében együtt vagyunk. Úgyhogy én mostanában nagyon megszerettem, és ajánlom a nézőknek is.
4: Na hát ajánljuk minden kedves nézőnek, ez tehát a Városmajori Szabadtéri Színpad felhozatala dióhéjban. Azt javasoljuk akkor mindenkinek, hogy menjen föl a színház Facebook oldalára, illetve oldalára, és ott tényleg minden információt megtalál. Nóra, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Benkő Nóra volt a vendégem, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér ügyvezető igazgatója. Én nagyon sikeres nyarat kívánok nektek, és hát nagyon-nagyon sok nézőt.
5: Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel.
4: Köszönöm szépen, én mindenképpen menni fogok. Köszi, hogy itt voltál, szervusz.
5: Szia.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem.

0: kal, illetve annak különböző változataival, majd elmondod ezt pontosan. Egyrészt évközben csináltok foglalkozásokat, mondjuk úgy, hogy olyan gyerekeknek, vagy olyan fiataloknak, akiknek ez nem annyira egyértelmű, vagy nem adatik meg az, hogy ők színházat csinálhassanak, és aztán nyaranta pedig hát jártok olyan falvakban, ahol, hogy mondjam, hát nem dübörög a GDP, nagyon finoman fogalmazva, és ott is szintén színházat csináltok gyerekekkel, ezek azért elsősorban romák lakta falvak, hogyha én nem tévedek.
1: Igen, igen, ezek egyértelműen, igen, ez Borsod megyének a Csereháti térsége, ott ezeken a településeken, ezeken roma többség van.
0: Megcsináltok ti fesztiválokat is, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok
1: igen, mindent. Ott van, igen, a Teátron Fesztivál, most éppen azokon a településeken vagyunk, ahol a Teátron Fesztivál egy Európa Uniós projektnek köszönhetően 5 településsel együtt összekapcsolva 3 éven át mindig ugyanazon az 5 településen van, és most ott fogunk dolgozni, Alsóvadász település, ahol egyébként most már 16. éve van utcaszakos színházi csoport. Tehát ez egy szinte a legrégebben bekapcsolt településeink egyike, tényleg több generáció volt velünk, készítettek előadásokat, jártak táborozni velünk, jöttek Budapestre, fellépésekre, tehát ez egy fajta módszertan, amit mi itt kialakítottunk, vagy hát ahogy kialakult évek során, hogy ezeken a településeken hogy tudunk, vagy ilyen típusú közegekben, mert most például éppen egy budapesti helyszínen van ugyanaz a megélésem, hogy a gyermekek számára a színház, mint az önkifejezés nyelve, ez egy teljesen revelációszerű felismeréshez vezet ebben a korban, hogyha addig nem találkoztat vele, hogy az miket tud, hogy az milyen elképesztően élvezetes dolog játszani, és hát ebből már ugye 10 évvel ezelőtt elkezdődtek azok a programjaink, amiben a nagyon tehetséges gyerekeket kiemeltük, tehát már 10 plusz már azokkal a gyerekekkel, akik úgy éreztük, hogy sok van bennünk, velük elkezdtünk különféle módszerekkel komolyabban foglalkozni, akár a készségfejlesztés, készségképességfejlesztés, vagy pedig a személyes fejlesztés, vagy akár az iskolai beiskolázás, vagy az életsegítése, tehát egy csomó olyan módon is lehet tehetségeket segíteni, ami nem feltétlenül elsősorban a szakmai, hanem inkább az élet lehetőségeinek megerősítése. Már több előadás volt, erről te is többről is beszámoltál, ilyen volt a Pergünt, ilyen volt a Makarcsúdra, ilyen volt a Varázstükör, tehát számos ilyen előadást készített már az utcaszak, hogy mondjam, ez egyfajta védjegye, hogy profi színészek és kamasz fiatalok, roma többségében roma fiatalok együtt csinálnak színházat egy profi környezetben. Tehát itt ennek az adja tulajdonképpen a húzó erejét, hogy mindenkinek van már egy pici tapasztalata arról, hogy mit tud, hogy színház, vagy színpad, vagy fellépés, vagy egyáltalán az ő maga képességei, azok hogy ragyognak föl egy kiemelt helyzetben, és akkor most viszont már szerepeket, szituációkat, kapcsolatokat, tehát egy profi feladatot kapnak, és akkor egy néhány napos közös munkában ebből születnek ilyen nagyon pici dolgok, tehát ilyen 5-10 perces kis dolgok, amikből ilyen előadásszerű kanavászokat fűzünk össze, aztán ha van alkalmunk tovább dolgozni rajta, akkor egy ilyen előadásnak az elkészülési ideje akár években is mérhető, tehát több éven keresztül mindig visszatérünk rá nyaranként, vagy amikor találkozásunk adódik, például a Makarcsúdra, Csudrát, azt 4 nyáron keresztül játszottuk, 4 nyáron keresztül készültünk rá. Nyilván ez a finanszírozás hiányossága miatt is volt, tehát hogyha egy koncentráltabb, szakmailag jobban támogatott környezetben történne mindez, és tulajdonképpen most jön az, hogy miért beszélgetünk, akkor ezek sokkal jobban tervezhetőek és jobban felépíthetőek ezek a alkotói folyamatok, és talán messzebbre is juthatunk ezekkel.
0: Igen, na már, hogyha ilyen szépen felkonferáltad, hogy miről is beszélgetünk, és miért is beszélgetünk, tehát akkor nyári táborról lenne szó, és itt valósulna meg a Főherceg, aki Cigányvárost álmodott című történet, ami, hogyha jól veszem ki, itt a 60 puszta nem egy aktuálpolitikai poén, hanem itt tényleg 60 pusztáról van szó.
1: Ez nem, ez így van, ez egy egész, hát az csak annyi, hogy ez ad ennek egy egészen különös, szinte hátborzongató új perspektívát az, hogy gyakorlatilag azok az épületek, amelyeket az Orbánék elbontottak ott, tehát ezek a bizonyos műemléképületek, amelyeknek a megsemmisítésért most úgy tudom, hogy vizsgálat van, ezek mind azok az épületek voltak, ahol József főherceg letelepítette az ő számára legkedvesebb cigánykumpániákat.
0: Elképesztő.
1: Tehát ő nagyon nagy, tehát ő azt mondja, nyilván ez köztudomású róla, hogy ő írta az első cigány magyar szótárat, de hogyha nem tudják, sokaknak meglepő, hogy egy Habsburg.
0: Ez nem köztudomású.
1: Nem, ő a Habsburg főnemesként ő neki, hát ugye a kornak a néprajzi lelkesedésétől fűtött tudományos élete is benne volt, hogy ő föl

0: képezte a magyarországi cigányság etnográfiáját és nyelvét. És erről egy roma emberekkel barátságot ápolva erről több könyv is van, van egy a levelezését kiadja, cigányul levelez különféle emberekkel. Ugye nyilván az, hogy itt a cigányírásbeliség megszületik, hogy ez egyáltalán cigány nyelven leveleket lehessen írni, ez is egy kicsit hozzákötődik. Hogy a kornak a leleménye. Igazából inkább beszélnek cigányul ők írás tudóként, mint sem maguk a cigányok.
1: Világos, világos. És akkor hol lenne ez a tábor, mennyi ideig tartana?
0: És ez hát Budapesten ugye... van ez Aha. a tábor, és tulajdonképpen az van, hogy a táborral megvannak a forrásaink, de minden másra, ami a színházi előadás megalkotásához kell.
1: Most hát két hét, ugye? Két hétről van szó, az alatt állítanátok színpadra ezt az előadást.
0: Igen, most volna 5 napunk, és aztán még a nyár folyamán még egyszer dolgoznak rajta, és a Teátron Fesztiválon lenne a bemutatója.
1: A szeptember, ugye?
0: Szeptember 23-án lenne Alsóvadászon ennek az előadásnak, Aha. vagy hát lesz ennek az előadásnak a bemutatója. Most aztán az, hogy ha sikerül itt az adománygyűjtésben annyit pénzt összeszednünk, hogy egy kicsit az előadást ebből a profi irányba mozdítsuk, akár az együttműködők, közreműködők szintjén, akár a külsőségek szintjén, akár a ráfordított idő szintjén, ez minden dolog egy nagy, nagy támogatás. És hát nyilván mondanunk se kell, hogy idén is kinulázták az összes pályázatunkat a szokásos módon, tehát még az, hogy ameddig talán egy új világban most akkor kialakul az, hogy azért bennünket rendszeresebben vagy kiszámíthatóbban finanszíroznak, az még nem mutatja, vagy nem érezteti a hatását.
1: Hát igen, nyilván ez még időkérdése, tehát ennek le kell csorognia. Aki viszont támogatni akar titeket, az ugye az adjukössze.hu, tehát az adjukösszén talál meg, van valami közelebbi, hogy mit kell keresni, mit kell beírni, hogy lelnek rá?
0: Ez a Palatinus Jóska, így hívták, József főhercegnek ez volt a gúnyneve, a cigányoknál mindenki kap gúnynevet. Tehát ezt én se úszom meg, te se úszod meg, és egymásnak is megadják a gúnyneveket, és a Habsburg József főhercegnek Palatinus Jóska volt a becsületes neve, azért, mert fürdőket alapított a Margit szigeten, amelyeket ma is ismerünk, és ezután sokkal egyszerűbb volt őt Palatinus Jóskának hívni, és így az előadás címe az, hogy Palatinus Jóska álma.
1: Úgyhogy erre kell
0: rákeresni. Igen, Palatinus Jóska álma, és azt tulajdonképpen a Palatinus Jóska álma az maga az integráció álma, hogy hogyan lehet ezt a különös velünk élő nemzetiséget, népet, ezt valahogy hogyan lehet úgy urbanizálni, vagy kezelhetővé, átláthatóvá tenni, amit nyilván nem szabad, és nem is kell, ma már tudjuk, de egy ilyen típusú rendpárti nagy királyi család sarja, ő valami ilyesmiben gondolkozott.
1: Aha.
0: És ez, hogy ez miért nem sikerült, hogy nem lett cigányváros 60 pusztán, az is lehetne az előadás címe.
1: Hát, igen, figyelj Balázs, tulajdonképpen hány gyerekről van szó?
0: 18-an fognak velünk dolgozni.
1: Aha, és ők mind...
0: Többen is velünk fog dolgozni Nyári Zoltán operaénekes.
1: Ó.
0: És egy 4 fős cigányzenekar, akikkel együtt, akikkel a zenei. Tehát ez egy zenés előadás lesz.
1: Aha, és akkor a gyerekek mindezekből a felzárkózó településekből érkeznek.
0: Így van, így van. Ez most ez esetben csak is Alsóvadászról.
1: Aha.
0: Alsóvadászról és Szeged mellett van ez a Buza Family, akikkel ez egy zenekar, ővelük már a tavaly előtt is dolgoztunk együtt, és ők lesznek, akik a kicsit profibbak. Szóval, hogy ők egy profi zenekar.
1: Aha.
0: Azért ez fontos, hogy azért itt azért egy olyan közeg is legyen, ami azért ezt a különös dolgot, hogy egy ilyen kiemelten jó zenész, mint Nyári Zoli velünk fog dolgozni, hogy akkor azok minőségi zenei produkciók legyenek.
1: Hát nagyon izgalmasan hangzik. Figyelj, én nagyon sok sikert kívánok nektek. Tehát akkor még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy Palatinus Jóska álma, integrációs revű színház. Erre keressetek rá az adjukössze.hu-n, és hogyha van kedv és eltökéltség, és úgy érzitek, hogy itt van a helye, néhány forintnak, tényleg itt gyakorlatilag 3000 forinttal is már nagyon sokat tudnak a kedves hallgatók segíteni, akkor tegyék meg,
0: igen.
1: És aztán szeptember 23-án Alsóvadászon látható az előadás. És aztán jöttök majd Budapestre is, ugye?
0: Gondolom, jövünk majd, és hát természetesen a Nyári Zoltán fogja Habsburg József főherceget alakítani, és remélhetően Wagnert is fog énekelni.
1: Nagyon klasszul hangzik. Fú, micsoda izgalmak 60 pusztán és környékén, József főherceg főszereplésével és a gyerekekkel. Balázs, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Simon Balázs az utcaszak alapítója és művészeti vezetője volt a vendégem. Én nagyon sok sikert kívánok, és mindenképpen arra kapacitáljuk a hallgatókat, hogy segítsenek, én magam mindenképpen meg fogom tenni. Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltál.
1: Igen,
0: és nagyon reméljük, hogy utoljára kellett ilyen nagyon-nagyon pánikszerűen adománygyűjtenünk, mert a világ most már inkább arra hajlik, hogy ezt a dolgot, amit mi csinálunk, ezt önmagáért is támogathatónak tartsa.
1: Hát, így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem.
2: Mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, ismét itt a Művészetek Völgye, immár 35. alkalommal, és természetesen Oszkó Jakab Natália van itt a vonalban, a Művészetek Völgyének igazgatója. Szia Nati, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt rátérnénk arra, hogy mi lesz idén a Völgyben, muszáj, hogy gratuláljak, mert ti elnyertetek egy nagyon komoly fenntarthatósági díjat, illetve egész pontosan két díjat. Az egyik ugye az egy magyar díj, ez volt a Flash Award, hogyha én ezt jól mondom.
4: Igen, és itt nagyon sok szakmabeli véleménye alapján került ez kiosztásra, úgyhogy nagyon-nagyon megtisztelő, amikor ugye belsőleg is a kollégák is visszajelzik az egész országból, hogy példamutató, amit csinálsz.
1: Volt egy nemzetközi díj is, ez volt az Eventex, jól mondom, Eventex Award?
4: Igen, az Eventex, az pedig egy nemzetközi megmérettetés, ugyancsak egy szakmai zsűri és szavazással egybekötve nyertünk el minősítést, illetve díjat, ami ugyancsak még érdekesebb talán egy nemzetközi szinten láthatóvá válni abban, hogy mégis hatással vagy, és pozitív hatással.
1: A társadalmi felelősségvállalás, azt tudjuk, hogy nagyon sokak számára már fontos, szervezők, véleményvezérek számára is, tudjuk, hogy ez nálad is így van, de hogy maga a közönség, azt hogy látod, hogy számukra mennyire fontos, hogy egy fesztivál, egy nyári esemény, vagy akár csak egyetlen egy koncert, az fenntartható legyen, és hogyan lehet ezt elérni? Mert azért tudjuk, hogy persze vannak repoharak, meg lehet így úgy csinálni, de önmagában, maga a műfaj, hát az nem a fenntarthatóság, hogy mondjam, égköve.
4: Egyfelől lehet azt mondani, hogy egy fesztivál pont amiatt, mert egy helyre napi 20 000 embert utaztat, nem egy fenntartható vállalkozás, viszont az ember alapja működésében benne van, hogy szeretnénk találkozni egymással, így viszont, ha mégis megszervezésre kerül egy esemény, ki kell tudnunk használni arra, hogy példát mutassunk. Uh-huh. És a 35. Művészetek Völgye Fesztivál eleve 35 évvel ezelőtt, 89-ben úgy került megszervezésre, hogy művészek vetődtek oda Kapolcs talján Dörögbigyárbetendre, és hát a patakból eltűnt a víz, és hát mit tudtak felajánlani a közösség számára, akik egyébként nagyon-nagyon szomorúak voltak és kétségbe esettek, hát a művészetükkel azzal behívva embereket próbáltak meg pénzt gyűjteni itt a lakosok számára, és hát visszatért a patakba a víz, sőt, utána a Művészetek Völgye Fesztivál évről évre pénzgyűjtéssel egyébként akár temetőt rakott rendbe, vagy a falumalmokat, illetve a csigaházat is megalapította. Minden évben építünk valamit, egyébként most fejezték be Kapolcson az egyik kis hidat is a Művészetek Völgye Fesztivál segítségével, előtte járdát építettünk, úgyhogy ez egy olyan példamutató projekt, ahol igenis a művészet az gyakorlatilag helyi közösségeket támogat, és szerintem a közönség ezt érzi, érti, és szívesen is vesz részt benne.
1: Hát biztos vagyok benne, és ha már szóba hoztad a múltat, akkor el kell, hogy mondjam, hogy hát az alapítókra emlékeztek, illetve hát az alapító, a főalapító Márta István itt van közöttünk, és ott lesz veletek is.
4: Így van, sőt, egyébként ugye a Hőskorszak udvarban egyébként az Ősportánál a Támad a szél kezdeti, ugye...
1: Igen, az egy nagy lemez volt, igen.
4: Beszélgetni, illetve két Galkó Balázsra emlékező műsora is van.
1: Na, ezt akartam mondani,
4: Cseh
1: igen.
4: Tamás emlékkoncert is, hiszen Cseh Tamás az egyik lemezét ott vette föl, úgyhogy lesz egy ilyen, illetve a Retro World tanúasztal udvarban, ott a Fazekas műhelynél, nagyon-nagyon sok régi szereplőt is az kezdetekről összegyűjt István egy-egy asztal köré, és Naszály Gyurival, illetve Tóth G. Péterrel felosztva a moderálást, beszélgetnek a kezdetekről.
1: Igen, Pallagi Anikóra is emlékeztek, ő az egyik szervezője volt, és szíve és motorja a Völgynek. Na jó, de akkor térjünk rá a jelenre, és hát Nati, én nem tudom, hogy te megnézted-e olyan szemmel a sajtóanyagot, hogy nem tartalmilag, hanem mennyiségileg. Ugyanis ez inkább egy szakdolgozat, ez egy 8 oldalas sajtóanyag, tehát annyi programotok lesz, annyi hihetetlen fantasztikus koncert, színház, kiállítás, és még sorolhatnám, hogy ez most itt nem fog nagyon beleférni az adásunkba, de arra kérlek, hogy egy-két highlightot, hogyha megteheted, bár lehet, hogy ez részrehajlása részedről, de hogyha megteheted, akkor azért emelj ki egy-két fontosabb dolgot, vagy próbáld meg összefoglalni, már csak azért is, mert ugye lesznek új helyszínek, és lesznek olyan dolgok, amik eddig még nem voltak így a jubileumra való tekintettel.
4: Hát a Panoráma színpadra eljön hozzánk José González, ő nem volt még a Völgyben.
1: Svéd, a ugye? Neve ellenére.
4: Igen, így van. És a Kispál és a Borz fellép, személyes kedvencem őszintén szólva, a Quimby velünk ünnepli ugyancsak a 35 éves jubileumát, a Folkarcok pedig a Hagyományok háza 25 éves fennállását ünnepli. De természetesen lesz Carson Comma, 30Y, Belga, Analóg Balaton, és először lesz Jude Law, egy ilyen különleges völgyre szabott programmal nálunk. Betonhofi, illetve Kolinak egy ilyen ugyancsak live bandes változata jön el hozzánk, de Bagosi Brothers, Elefánt, Bohemian Betyárs, Blaha Louisiana is fellépnek. Először költözik be a Bánkító a Gástya árokba, hiszen egyesítettük erőinket, és hát itt a Bánkítóra jellemző, meg velük hozzájuk kötődő Bongor, Galaxisok, Kristoff's Jazz Boys lesznek azok a zenekarok, amelyek fémjelzik ezt az udvart, illetve a Bánkítóra jellemző különböző beszélgetések is, a Kultúrtú az árokban című beszélgetéssorozat is megrendezésre kerül itt. Ugye Márta Istvánék udvarait már említettem, és ugyancsak jubileumi program a Klastromnak a fényfestő helyszíne, ahol amellett, hogy nagyon sok fényfestő csapat is összeállt, mi ugye meghirdettünk egy fényártban a Klastrom pályázatot, ahol pedig sok fiatal jelentkezett pályamunkával, és hát a közönséggel együtt zsűrizhetünk, sőt, itt egyébként pár meglepetés koncert is található majd a Balla Gergővel, Vecsei Hámikivel, Devával is, a Hortus Conclusus, vagy pedig lesz itt egy különleges Cube koncert, vagy a Temesi Blankát is itt láthatjuk, aki az Telekom Selektor nyertese. A Klastrom mellett a világzenei udvaron, Pajabea mellett például a Flamenco egyik barcelonai társulatát láthatjuk egyébként táncolni. Természetesen a színház színpadon is fantasztikus program vár minket, illetve saját bemutatóval is kezdjük egyébként a sort. A lőtéren pedig Lenkével, Sziszivel, Alexander Motó, Csak neked kislány, Lóci játszik, mellett egyébként a KFT 45-ös jubileumi koncertje is megrendezésre kerül, nagyon sok egyébként közlekedési múzeumos workshoppal, sőt az ő retróbuszukra egy-egy zenekar mellé beülhetünk, és csak annak a 20 szerencsésnek ad koncertet majd az a zenekar, aki vele egyébként ott összekeverednek azon a buszon.
1: És lesz ott Lego terepasztal is, azt olvastam.
4: Így van, így van. És hát itt az egyetemi udvar mellett egyébként az evangélikus református, illetve most a katolikus egyháznak is saját kis udvara lesz, nagyon klassz kis lelki programokkal. Vigán Petenden Hobóval találkozhatunk, de van egy fantasztikus roma udvarunk, roma workshopokkal, művészeti, illetve tánc tanulásokkal. Kerékpáros központunk mellett a Pocket udvar, Vecsei H. Mikiék, sok dal és könyv premierrel talál helyet. A Kaláka vers udvart egyébként a Szabó Balázs bandája is nyitja, és hát nagyon sok Kaláka koncert mellett irodalommal is találkozhatunk itt a Petendi Pajdában. Önismereti diszkóra is mulathatunk, és felfedezhetjük magunkat. A Cirque du Tokerben pedig nagyon sok múzeum kitelepül, sok workshopunk van, itt gyakorlatilag egy fesztivál a fesztiválban, még levegő akkor akrobatikázhatunk is egész nap, és hát itt lép föl egyébként Zorán is, illetve lesz a Frenák Pál társulatnak is szóló estje, az Operaház is tiszteletét teszi, Budapest Bár koncert, Koncz Zsuzsa mellett Feledi János és a Duda Éva társulatok is egy-egy estel jelentkeznek. A Szénbáj Ilzé az pedig egy olyan új cirkuszi, egyébként már nemzetközileg is ismert új társulatunk, akik egy fantasztikus előadással röpítenek minket ebbe a varázslatos világba, illetve a One Too Many Proper Mess is egyébként egy akrobatikus tüzes utcasó lesz, ami a Geszti koncert utáni napot majd lezárja ott. És hát Kaponyocson új udvar, a Talentum Hungarikum udvar sok tehetséggel és a mentoraikkal, meg Modern Art Orkesztrával, Szalonna és bandájával, a Művészek Zöldjébe 25 civil szervezettel találkozhatunk, a Völgy komoly zenén, illetve a Papagéno Klasszikon egyébként több mint 50 komoly zené koncerten vehetünk részt, sok külföldi előadóval is, egyébként hollandokkal, finnekkel ismerkedhetünk itt meg. A főtéren társasjátékozhatunk, filmet nézhetünk, és képzőművészeti kiállításon és beszélgetéseken mehetünk részt. A segítő udvarban, illetve az evangéliumi műhelyben sok beszélgetésen és civil szervezettel találkozhatunk, a Buda udvarba pedig beköltözik a teljes második kerület kulturális élet. A Hagyományok Házában néptáncot tanulhatunk be, ezen kívül nagyon sok kiállítás, workshop, vagy e-bike túra, túra, és különböző futós programok is várnak minket.
1: Hú, hát nagyon izgalmas, sőt, még opera is lesz, Donizettinek a Csengője, ami Víg opera egyébként, mindenkinek mondom, hogy ezen azért nagyon-nagyon jókat lehet kacagni. Nati, nem szégyen, hogy az ember pénzből él, sőt, hát ennek a rádiónak az a szlogánja, hogy gazdaság és kultúra, és van egy támogatótok, a Visa, ugye itt a Visa pénzintézetre, vagy hitelkártyára kell gondolni, nagyon egyszerűen, ők már tavaly is itt voltak, és hát tök jó, hogy idén is azért támogatják a fesztivált.
4: Igen, hiszen a Vizával egyébként úgy, hogy cashless fesztivál vagyunk, nagyon sok szálon kötődünk, több mint 220 bankkártya terminál is kint van ilyenkor egyébként, és azt a megbízhatóságot és bizalmat közvetíti a Visa, amit egyébként mi is szeretnénk a látogatóink felé, sőt, úgyhogy benne vannak a mókában, nagyon klassz workshopokat hoznak,
1: meg
4: és emellett így van, riksázhatunk a segítségükkel a településen belül az udvarokon át, ha felmutatjuk a Visa kártyánkat, akkor már is egyébként egy életünk útja dologra fizettünk be, illetve hát ugye ezek ingyenes riksázások egyébként. És hát a workshopok mellett ugye például a Visa She's Next zsűri tagja is lehettem, és nagyon klassz női vállalkozásokat ismerhettem meg.
1: És ha már szóba hoztad magadat, nagyon szerényen, akkor el kell mondani, hogy a Forbes magazin az beválasztott téged is az 50 legbefolyásosabb hazai hölgy közé.
4: Nagyon szépen köszönöm a bizalmat és a megtiszteltetést. Nagyon sok szempontból nem csak a Művészek Völgye Fesztivállal foglalkozunk, hanem próbálunk szakmának is segíteni, különböző javaslatokat viszünk ide-oda, és reméljük, hogy ez a munka is egyébként beérik lassan. Legalábbis sokat próbálunk tenni érte, úgyhogy bizonyára ennek szólt egyébként ez a lista, illetve az Európai Fesztivál szövetségi szinten is, nem csak hazai szinten próbáljuk segíteni a fesztiválokat, akár egyébként plusz előadásokkal, illetve különböző együttműködésekkel.
1: Hát így legyen. A lényeget nem is tudom, hogy mondtam-e, tehát július 24 és augusztus 2 között Kapolcson és ugye környékén lesz a Művészetek Völgye jubileumi 35. alkalommal. Nati, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója volt a vendégem. Én mindenképpen menni fogok, és hát ezt ajánljuk mindenkinek, mert azt gondolom, hogy ennyire koncentráltan, ennyire sok klassz kulturális programot nem nagyon lehet találni Magyarországon jelenleg. Nati, köszönöm szépen, még egyszer szép nyarat neked.
4: Nagyon köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.
2: És most, ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Új védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország. A Varsóban aláírt egyezmény a kiberbiztonság, az új technológiák, az űrtevékenység, a katonai mobilitás és a Balti-tenger térségének védelme terémélyíti az együttműködést. A felek szerint a dokumentum a jelenlegi kelet-közép-európai biztonsági helyzetre ad választ, és kiegészíti a NATO és az Európai Unió védelmi mechanizmusait. A megállapodás ugyanakkor nem tartalmaz kölcsönös biztonsági garanciákat, szemben a Lengyelország által korábban Franciaországgal és az Egyesült Királysággal kötött hasonló szerződésekkel. Találat érte az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajóját. Az ukrán vezérkar közlése szerint sikeres csapást mértek a Fekete-tengeren közlekedő, az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajóra, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésével használt olaj- és kőolajtermék szállításra. A hajó több ország, valamint az Európai Unió szankciós listáján is szerepel. A károk mértékét még vizsgálják. Több mint 11 ezer fogoly részesül amnesztiában Tadzsikisztánban. A tadzsik elnök aláírta azt a törvényt, amely az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából több mint 11.300 fogoly szabadonbocsátását teszi lehetővé a következő két hónapban. Az intézkedés a női elítéltek jelentős részét is érinti, miközben további 6.700 rab büntetését mérséklik. Az amnesztia ugyanakkor nem terjed ki azokra az ellenzéki politikusokra és újságírókra, akiket az elmúlt években vitatott körülmények között ítéltek el. Így a döntés várhatóan nem enyhíti az ország emberi jogi helyzetével kapcsolatos nemzetközi bírálatokat. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A brit közszolgálati médiatársaság az elkövetkező 3 évben 500 millió font költséget takarítana meg. Ennek részeként már most 550 munkavállaló távozását jelentették be. A BBC szerint a program végére összesen 1800-2000 állás szűnhet meg, ami a csaknem 22 000-es létszám 8-9%-át érinti. A vállalat a hagyományos televíziózás visszaszorulásával és az online platformok térnyelésével indokolja az átszervezést. A BBC épp tegnap indította el magyar nyelvű szolgáltatását.
0: Tőzsde hírek.
7: Imár zárt Európa is, és a hangulat nagyjából megegyezett a délutáni órákkal. A londoni FTSE végül emelkedett 0,1%-ot, akár csak a német DAX lefordult a francia CAC-on 0,2%-kal. Maradt az emelkedés Olaszországban 0,3-del, és a madridi börze is emelkedett 1,3%-kal. A tengeren túlon még javában zajlik a kereskedés, de jobb a hangulat, 0,4%-kal emelkedik a Dow Jones, az S&P 500 0,1%-os pluszban, a technológiai Nasdaq 0,1%-kal emelkedik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe záráskor 0,1%-os pluszban állt meg 138.901 ponton. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, az OTP 1,4%-ot erősödött 44.990 forintra, a MOL 2%-ot esett 3.810 forintra, gyengült a Richter is 0,9-del 11.800 forintra, a Magyar Telekom majdnem 1%-ot erősödött 2730 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 349 forint 82 fillér, az amerikai dollárért 301 forintot és 80 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
7: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunától fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat. Másutt a csapadék gócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Márik Teszár, közel-kelet szakértő.
2: Tárik Meszár, üdvözöllek.
1: Bocsánat, hát ez az, amikor az ember úgy készül, hogy jó reggelt helyett jó estét mond. Elnézést, itt a névmódosulás, és tekintettel arra, hogy élőben vagyunk, mi csak origán se tudom. Tehát a közel-kelet szakértőt viszont jól mondtam.
2: Azt tökéletesen köszönöm.
1: Mert ugye beszélgettük a műsor előtt arról, hogy a keresztnév csere is van, és hát ez a különböző kultúrákban érvényesülhet, de a közel-kelet szakértői minőségedben vagy itt, és tekintettel arra, hogy a műsorunk az tematikus, elsősorban gazdasági témákról beszélünk, de picit definiáljuk ezt a közel-keletet, hogy mi a régiónak a jelentősége.
2: Először is érdemes magát a közel-keletet definálni, hogy területileg hol fekszik, mert egyébként sokan összeszokták keverni ezt a régiót. Egyébként az Egyesült Államokban picit mást értenek alatta, mint itt Európában. Itt tulajdonképpen az arab országokat jelenti, de nem az észak-afrikai arab országokat, hanem a nyugat-ázsiakat. Ide a közel-kelethez tartozik még Törökország és Irán is. Az Egyesült Államokban, meg a nyugati világban is gyakran kicsit tágabban értelmezik, és ide sorolják meg akár Afganisztánt és Pakisztánt, de ez azért valamilyen szintén úgy gondolom, hogy helytelen, tehát maradjunk itt a magyar elgondolásnál. Az energia szempontjából ez egy kulcsfontosságú régió, tehát valóban ez az állítás, ez tényleg megállja a helyét, ugyanis a világ, tehát a globális olajkészletnek körülbelül az 50%-a az a közel-keleten található, ami azért egy nagyon komoly arány, én úgy gondolom, és bizonyos országok elképesztő mennyiségű olajtartalékkal rendelkeznek. Ilyen például Szaúd-Arábia 267 milliárd hordóval, ami tényleg brutális, úgy gondolom. Ide tartozik még Irán is, több mint 200 milliárd hordóval, aztán Irak 145 milliárddal. Mindenképpen meg kell említeni Kuwaitot is, több mint 100 milliárd hordóval, valamint az Egyesült Arab Emírségeket szintén kb. 110 milliárddal. Tehát ezek nagyon komoly mennyiségek, és főképpen az ázsiai világot látják el most olajjal ezek az arab országok. Tehát elsősorban Japánba, Kínába, Dél-Koreába és Indiába szállítanak. Tehát a közel-keletnek a jelentősége egyrészt az, hogy elképesztő mennyiségű nyersanyag van ott, energiahordozók, valamint nagyon fontos kereskedelmi útvonalak is találhatók ott. Tehát gondolok itt a Hormuzi szorosra, a Bábel-Mandebre, a Szuezi csatornára, és tényleg lehetne sorolni, mert több ilyen is van.
1: És hát elég sok esemény történik azon a részen, ne hallgassuk el, mindig a érdeklődés fókuszába kerül, tekintettel a sajátos pozíciójára. Utóbbiból indulunk ki, amit említettél is. Ugye pár napja tényleg fókuszban van az egész régió. Hogy látod, mennyiben normalizálódott a helyzet?
2: Most nagyon optimisták egyébként akik szemlélik az eseményeket, tehát az érintettek is, ugyanis kötöttek egy ilyen békeegyezményt, ugye az Egyesült Államok és Irán. Én mindig szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, tehát én mindig azt látom, hogy ezek nagyon könnyen felborulnak ezek az egyezmények, és rengeteg ilyen buktató van, ami problémát okozhat, még akár a közeljövőben is. Ettől függetlenül, ha jól láttam a mai friss elemzéseket és az olajárakat, akkor az olajár az csökken, tehát pozitívan reagált a piac ezekre az eseményekre, de mondom, tényleg számos olyan kihívás merül fel szinte óráról órára, amelyek teljesen felboríthatják ezt az egyezményt. Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok optimista, Izrael sem optimista, ott tényleg nagy felbojdulás van Izraelben, és úgy gondolták, hogy a háborús célokat egyáltalán nem érték el, tehát az izraeli lakosság többsége ezt így gondolja, valamint Netanyahut nagyon sok bírálat éri, amiért az egyezmény, amiért ezt megkötötték.
1: Tiszta sor egyébként, még maradva itt, ezek szerint akkor a hitelességi tényezők játszanak be, vagy szavahihetőség kérdése?
2: Itt inkább olyan problémák vannak, hogy a Iránnal kapcsolatban merül fel, hogy ugye a nyugatiak ezt úgy képzelik el, hogy a Hormuzi szoros most megnyitják, és akkor mindenki szabadon hajózhat, viszont Irán vámot akar kiszabni, és ezt a nyugati országok, tehát elsősorban az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország rendkívül módon nehezményezi, és ők kijelentették, hogy ez csak akkor képzelhető el az egész, akkor működhet ez a békeegyezmény, ha szabadon hajózható lesz a Hormuzi szoros, és nem vetnek ki különböző vámokat. Ez az egyik. A másik másik, hogy nagyon sokan tartanak attól, hogy Irán már aláaknázta a hormuzi szorost, ezért sokan arra gondolnak, sokan még nem mernek áthajózni egyébként emiatt, mert attól félnek, hogy ezek szépen majd aktiválódnak, és úgy felrobbannak ezek a teherszállító hajók.
1: És egyébként nézted mostanában a forgalmat, hogy mint alakul?
2: Nagyon kevés hajó jut át, nagyon kevés hajó megy át, abszolút nem indult még újra, és azt mondják egyébként, hogy a több hónapnak kell eltelni ahhoz, hogy a teljes kapacitással működjön, tehát a február 28-i előtti állapotok visszaálljanak, az több hónap kell, mert egyszerűen a termelés is visszaesett ezekben az országokban, mind az LNG-t tekintve, mind az olajat tekintve, úgyhogy mindenképpen tényleg ez nem fog egy-két nap alatt helyreállni. És majd meglátjuk, hogy egyáltalán helyreállhat-e, mert nem biztos, hogy ez az egyesség ez kitartó sokáig.
1: Tettél egyébként egy kitérőt arra vonatkozóan, hogy mely ország hogyan ítéli meg a mostani státuszkót. Úgy általában az arab országok most egy húron pendülnek, ha lehet így fogalmazni?
2: Az olajexportáló arab országok egyértelműen egy húron pendülnek. Az elsődleges érdekük, hogy olajat adjanak el minél többet, és LNG-t, főleg Katar ugye a nagy LNG szállító, és nekik nagyon nem jó az, ha a hormúzi szoros az le van zárva, sőt, az sem jó, ha Vörös-tengeren fennakadások történnek. Ugyanis tudjuk, hogy a jemeni húszik megtámadtak mostanában is hajókat a Vörös-tengeren, úgyhogy ott is akadozott a szállítás. Úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy az arab országok ugyanazt akarják olajat eladni, a hormuzi szoros működjön, és minél nagyobb bevételeket essenek szert, mert az elmúlt hónapokban hozzá kellett nyúlni a tartalékaikhoz, és ezért ez eléggé fáj ezeknek az arab országoknak.
1: Említett egy pár nyugat-európai országot, Franciaországot, Olaszországot, Nagy-Britanniát, rajtuk kívül kinek van még jelentős kitettsége abba az irányba?
2: Elsősorban egyébként itt külön választom az ázsiai országokat, tehát ezt a Kína, Japán, Dél-Korea és Indiát is, ők vannak leginkább kiszolgáltatva, azt lehet látni az adatokból is, tehát rendkívül teljesen visszaesett az olajszállítás, és ugye olajjal működtetik a gazdaságokat, nagy szükségük van az ipar pörgetésére, olajra, nagy szükség van ahhoz, hogy az ipart pörgessék, úgyhogy ez hatalmas érvágás volt nekik, hogy jóval kevesebb olaj érkezett, vagy szinte volt, amikor egyáltalán nem érkezett olaj nekik. Hozzá kellett nyúlni a stratégiai tartalékokhoz, úgyhogy ők mindenképpen károsultak. Az európaiak és a nyugati világ inkább abban érdekelt, hogy nagyon stabil legyen ez az olajpiac.
1: Tehát valami... Olaszországnak azért van némi júzersége benne, nem?
2: Abszolút igen. Sokan emlegették azt, hogy az oroszok nagy hasznot tettek most szert valószínűleg. A nyugati világnak az elsődleges érdeke, hogy stabil legyen az olajpiac, ne legyenek fennakadások, mert a senkinek nem jó nagy kilengések vannak, ez Egyesült Államoknak sem, ezért az USA is azt akarja, hogy tényleg stabilizálódjon a helyzet, és ne legyenek ilyen turbulens időszakok.
1: Hát említetted, hogy Izraelnek speciális nem csak a jogállása, egyébként ugye a státuszkója is abban a régióban. Hogy látod az izraeli belpolitikai események apropóján, mi várható onnét? Már tettél egy kitérést ezzel kapcsolatban, mondtad, hogy vannak fenntartások, de egyébként az izraeli belpolitikai helyzet is forrong.
2: Forrong, ugye Netanyahu-t rengeteg támadás réteg, megnézzük az izraeli sajtót, nap mint nap újabb ügyek merülnek fel, bírálják a hozzáállását és amit tanúsított az elmúlt hónapokban. Azt lehet látni, itt Libanon kapcsán van egyébként a legtöbb ilyen probléma, úgyis az izraeliek folytatni szeretnék ezt a Hezbollah elleni hadjáratot, viszont az irányok ugye folyamatosan fenyegetnek azzal, hogyha Izrael folytatja ezt, akkor újra lezárják a hormuzi szorost. Tehát, hogy itt azért ez komoly szűk keresztmetszetnek is lehet mondani, és meglátjuk, mert ugye az Egyesült Államok nehezményezte azt, hogy Izrael még mindig támadta Libanont még a megegyezésnek az idejében is, és kérték Izraelt, hogy fejezzék ezt be, de az nem biztos, hogy Izrael állam a közeljövőben lemond ezekről az akciókról, mert tényleg azt érzi, hogy egzisztenciális fenyegetés jelent számára Hezbollah.
1: Egyéb iránt, bár a beszélgetés legelején szóba hozta az Egyesült Államoknak a szerepét, de hogy látod, mennyiben van neki egyébként orientáló pozíciója?
2: Az Egyesült Államokkal kapcsolatban, meg a hozzáállással kapcsolatban most azt lehet érezni, hogy nagyon-nagyon szeretne, nem azt mondom, hogy kivonulni a térségből, mert nem fog kivonulni, csak nagyon szeretné ezt a konfliktust, hogy Trump fogalmazott, a visszapillantó tükörbe látni, ez egy érdekes megfogalmazás volt. Lényeg az, hogy maga mögött szeretné tudni ezt a konfliktust, és ezért annyira erőlteti ezt az egyezményt, ami egyáltalán nem jó az Egyesült Államok számára, tehát abszolút semmilyen garanciát nem kapott arra az USA, hogy Irán teljesen leszereli az atomprogramját. Ilyen homályos megfogalmazások vannak, és tényleg az amerikai elnököt is folyamatosan bírálják emiatt. Elképesztő módon visszaesett a népszerűsége, tehát borzasztó rosszul jön ki ebből az egészből. Egyébként az USA-t megnézzük az elmúlt néhány évtized konfliktusaiból, elég rosszul jött ki itt a Közel-Keleten és Afganisztánban is. És most ez is elég csúnyán megégetik magukat egyébként azt.
1: És látni. Egyébként mondjuk ebb vonatkozásban mennyire lesz befolyásoló szerepe az izraeli-amerikai kapcsolatoknak, amelyek köztudomáson erősek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, itt ez tényleg ez a kulcs, az amerikai-izraeli kapcsolatok. Mi történik akkor, ha Izrael teljesen önmaga fog cselekedni, és akár megtámadhatja Iránt is, egyébként ezt a jogot fenntartják továbbra is az izraeliek.
1: Tehát és ma láttunk ilyet egyébként ugye a térségben, nem is egyszer.
2: Abszolút így van, de én nem gondolom azt, hogy Donald Trump leveszi a kezét Izraelről, tehát hogy persze fenyeget ilyenekkel, hogy Izrael magára marad, és akkor nem segítünk, de ez nem igaz. Tehát valószínű, hogyha Izrael újra elszállja magát, akkor az USA ott lesz mögötte, csak lehet, hogy nem ilyen nyíltan, tehát nem akar ennyire belevonódni itt a országvilág előtt, mindenki lássa azt, hogy ő itt támogatja Izraelt, úgyhogy valószínű háttérben támogatni fogja, és nem gondolom, hogy Izrael teljes mértékben letesz arról, hogy felszámolja ezt az iráni milíciahálózatot, ami az arab országban működnek. Elsősorban ugye Irakban vannak ilyen milíciák, most nem teszik le a fegyvert, de más országban is, hát gázai vezetről is beszéltünk, vagy Libanonról, Hezbollahról, vagy akár Jemenről, a Húszikról. Tehát Izrael biztos nem fogja hagyni, hogy akár a közeljövőben is ezek működjenek. Tehát itt még nem gondolom, hogy végén a konfliktusnak.
1: Na hát kérlek szépen, beszélünk erről majd a műsor második részében már, mint ugye a közel-keleti világról, azokról a államegységekről, amelyről beszélted, de még picit maradva itt a gazdasági témáknál, és különösen az LNG kérdéskörében említetted a Katarnak a meghatározó szerepét. Milyen hatása lesz egyébként ez a piaci folyamatokra az LNG vonatkozásában, akkor, hogyha nézzük az Egyesült Államoknak a piaci pozícióját, amely köztudomásra, hogy első.
2: Így van, a Katart nézzük meg, a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy újra kezdték pörgetni az LNG gyártást. Most évente 77 millió tonna körül zajlik az előállítás, és ezt föl akarják pörgetni 140 millióra, ami az elég komoly mennyiség. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy Katar mindenképpen a tovább is az LNG-re fog támaszkodni a jövőben, és a gazdaságának egy nagyon fontos szektor, vagy szelete ez az LNG szállítás. Úgyhogy mindenképpen abban bízik, hogy a hormuzi szoros az megnyílik, és az LNG tudja szállítani. És egyébként az európai országnak is fontos, mert ugye nagyon szeretnék függetleníteni magukat az orosz gáztól, és ugye több ország is már Katartól szerzi be az LNG-t. Ugye még Magyarországnak is van ilyen megállapodása, hogy majd a jövőben valamikor ez megtörténhet, hogy Magyarország és Katar LNG-t fog átvenni, vagy vásárolni. Úgyhogy Katar szempontja mindenképpen pozitívak ezek a fejlemények, csak mondom, én továbbra is szkeptikus vagyok.
1: És az Egyesült Államok számára egyébként ez piac szűkítő hatása jár, nem?
2: Abszolút így gondolom, hogy igen, piac szűkítő.
1: Tehát ugye az említett tételek azért nem kevesek, ha jól vettem ki a szavaidba, akkor duplájára kívánja növelni a termelési volument. Az már jelentős tétel. Egyéb iránt a felvevő piac mi lehet a Katar számára? Általában a európai részekkel gondolunk? Valószínűleg arra.
2: Most zajlik egy bővítés egyébként, tehát a felvevő piac a legfőképpen az ázsiai országok voltak az LNG-nek is. Azt lehet mondani a hormuzi szoros vonatkozásában, hogy az ott áthaladó olajat és LNG-t szállító hajók 75%-a ment ahhoz a négy országhoz, amit említettem, tehát ez a Dél-Korea, Kína, India és Japán, de most komoly bővítés volt az elmúlt időszakban, főképpen az orosz-ukrán konfliktus miatt, és több európai ország
1: hát
2: is.
1: Igen, mert ugye Nyugat-Európát klasszikusan LNG-vel az Egyesült Államok látta el, de hogyha Katar egy megerősödő piaci jelenléttel ott lesz, akkor nyilván neki is, mert Katarnak is érdek egyébként, hogy Európa, nyugat-európai jól fizető piacokat szerezzen, hiszen az Egyesült Államok számára is az a lényeg, hogy jól fizető és nagy volumenben vásárló piacokat szerezzen be.
2: Ez abszolút így van, és ez zajlik most. Tehát Katar folyamatosan új piacokat próbálja felfedezni, és fel is fedezi, és egyre bővül azoknak a körre, akik átveszik, vagy megvásárolják azt az LNG-t, csak hát olyan terminálok kialakítása is szükség van, ahol tudják ezeket átvenni, ahol ezek a hajók kiköthetnek, meg ugye ezt ugye át kell majd, fel kell dolgozni ezt az LNG-t, de mindenképpen ez a jövő Katar számára. Tehát hiába zajlik egy ilyen zöld átállás a régióban, ez egyértelmű Szaúd-Arábia emírségek, de még Katar szempontjából is Omán, Bahrein zöld átállás zajlik, próbálják a megújulóknak az arányát növelni az energiamixben, viszont az LNG az mindenképpen még mindig, főleg Katar szempontjából a legfontosabb bevételi forrás.
1: Ejtsünk néhány szót az érintettség szempontjából Dubaj-Kuwait vonatkozásában, és hogy ott jelenleg mi zajlik, hogy látod közel-kelet szakértőként, hiszen nem sok budapestinek van valamilyen érdekes, akár ingatlan, akár pedig üdülési jog, vagy bármilyen ilyen eszköz.
2: Rendkívül módon visszaesett a turizmus, és tudjuk, hogy az utóbbi időszakban azért nagyon komoly összeget költöttek a turizmusra, és azt próbálják felfuttatni, mert próbálnak próbálják függetlenül magukat az olajbevételektől, és ez a turizmus egy nagyon jó szektor, de sajnálatos módon visszaesett a turizmus, mind Kuwaitban, mind az emírségekben, és mind az összes többi arab országban, leszámítva Szaúd-Arábiát, hogy ahol a vallási turizmus a mekkai zarándoklat miatt rendkívül jelentős, meg nem csak Mekkában, hanem Medinában és máshova is zarándokolnak. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem állnak túl jól ebben, és ők is abban bíznak, hogy persze nyilván az elsődleges törekvés, hogy ne legyen háború a térségben, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez így legyen. Úgyhogy ők bíznak abban, hogy a turisták szép lassan visszatérnek, és ugye újra egyre nagyobb bevételék lesznek ebből.
1: Készülvén a műsorban nézegettem néhány angolajkú újságot, amely azzal foglalkozott, hogy a nyugat-európai, meg a magyar vásárlók is ugye szép számot vannak Dubajban, hogy mennyire és miként változott a négyzetméter ára, és érdekes módon nem változott. Tehát a kereslet van, valamilyen szinten még mindig, kínálat is van, de nem mozog a piac.
2: Hát igen,
1: hogy látod?
2: A bizalom azért megrendült, én úgy gondolom, hogy a háború kapcsán. Tehát láthattuk ott február 28-a után, tehát március elején dubai szállodát talált el.
1: Utána megint volt
2: egy
1: dróntámadás, jól emlékszem.
2: Így van, az elég sokan félnek most pénzt fektetni Dubajba, de úgy gondolom, hogy egyébként ez helyre fog állni több, mint valószínű. Tehát mindent fog követni az emirátusi vezetés, hogy helyreálljon a rend. Csak hát most persze ez az embereknek a bizalma teljesen meginogott ebbe.
1: De hát olyan fura és hihetetlen, bár Egyesült Államokban is megtörtént, hogy rátámadtak Donald Trumpra egy fogadás, vagy egy vacsorán, hogy Dubajt is elérheti bármi. Nem? Azért az elég túlvédett létesítmények vannak ott is.
2: Ott nagyon vigyáznak a biztonság egyébként az emírségekben, és a rendőrség is elég szigorúan és határozottan eljár, valami visszaélés történik, a titkosszolgálat is nagyon erős. Tehát nem azt mondom, hogy jobb, mint az amerikai, mert az vétek lenne ilyet mondani, de valóban a biztonságot garantálják, és ezt ugye próbálják tudatosítani az emberekben is. És tényleg nagyon kemények egyébként a rendőrség, a rendőrök az emírségekben.
1: Na most egy ilyen tág körképet veszünk egyébként, milyen a Nyugat-Európa, meg a Európai Uniós jelenlét a Közel-Keleten, ha csak a gazdaságot, diplomáciát vesszük.
2: A nyugat-európai jelenlét több rétegű. Az egyik az, hogy humanitárius segélyt nyújtanak egyébként nagyon sok országban. Itt kilőttem a Gázaövezetet, emelném ki, meg Jement, meg vannak olyan területek, ahol nagyon sok európai segély eljut, hogy megpróbálják eljuttatni, mert nem mindig jut el, ugye? Ez egyik. Másik diplomáciai szinten persze vannak találkozók, együttműködések. Itt érdemes, nagyon érdekes Szíriának a szerepe, ahol ugye rendszerváltás volt 2024. december 8-át követően, és onnantól kezdve Szíria elkezdett nyitni a nyugat felé, és rengeteg ilyen uniós, meg európai vezetőkkel való találkozója volt a szíriai elnöknek, és megpróbálják bevonni a nemzetközi világgazdaság vérkeringésébe Szíriát, tehát ilyen együttműködések folyamatosan zajlanak. Van kereskedelmi együttműködések, vannak főképpen az emírségekkel jelentős összegben. Az uniónál egyébként sokkal jelentősebb Kínának a szerepe, tehát a kínai emírségekbeli, meg a kínai, szaúdi, meg ezek az együttműködések sokkal nagyobbak. Ha csak a kereskedelmet nézzük, Kína és az emírségek között nem tudok pontos számon, hogy kb. 100 milliárd dollár lehet az évi kereskedelem, ez 24-es adat, úgyhogy tényleg elképesztő együttműködések vannak Kína meg az ország között.
1: Na hát köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a nap vendégét, amelynek a vendége Tárik Meszár, és most már jól mondtam, remélem teljes egészében elnézést még egyszer a Bakiért, Közel-Kelet szakértő, és a műsor második részében alaposan kitérünk az arab világ helyzetére, továbbá arra is gazdasági szempontból, hogy jelentősen átalakos, megváltozik a külső gazdasági környezet, és mondjuk a globalizáció új szakaszában léptünk, amelyben egyébként az egész világ ott van, gondoljunk csak a Kína Egyesült Államok harapófogójára. Úgyhogy érdemes ezt velünk maradni. But I've broken my telephone again. I mean, I dropped it the other day and it's just not working right. I'm sorry I didn't call you.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, fél hét van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tömeges leépítés volt az Origónál. A MediaWorks-höz tartozó szerkesztőségnél mintegy 30 munkatársat bocsátottak el, ami az Index értesülései szerint a stáb nagyjából háromnegyedét érinti. A távozásokkal párhuzamosan működési zavarokról is beszámoltak, több kulcspozíció betöltetlen maradt, és a szerkesztőségi munka jelentősen átalakult. Az érintettek szerint a leépítés váratlan volt, és több dolgozónak azonnal el kellett hagynia a munkahelyét. Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék új elnöke.

0: elnöke volt. Egyre nagyobb szerepet kap az import a zöldségpiacon Európában és Magyarországon is, derül ki az Agroinform elemzéséből. Az Európai Unió ugyan továbbra is közel 90%-os önellátottsággal termel zöldséget és gyümölcsöt, de az unión kívüli behozatal látványosan nő, miközben a fogyasztás csökken és az árak emelkednek. A paprika, paradicsom, uborka és fokhagyma piacán is erősödik a külső függőség, több terméknél Marokkó és Kína vált meghatározó beszállítóvá. Magyarországon különösen a paradicsom és a fokhagyma esetében nőtt jelentősen az import aránya, miközben a hazai termelés több területen visszaesett.
1: Tőzsdehírek.
0: Enyhén emelkedett ma a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal 3810 forintra csökkent, az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra erősödött, a Magyar Telekom árfolyama 1%-kal 2730 forintra nőtt. A Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1% plusszal zárta, a párizsi CAC-on 2,1%-kal gyengült, Milánóban 3,1%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A tengeren túlon viszont még zajlik, és 3,1%-os pluszban jár most a Dow Jones, de emelkedésben jár még az S&P 500 is, éppen hogy 1,1%-kal megy feljebb, és hasonlóan éppen hogy 0,1-del, de a Nasdaq is pluszos. A bankközi devizapiacon a dollár most 301 forint 91 fillér, az euróért 349 forintot és 89 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunántúl fölé viszont felhőtömbek érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat. Másutt a csapadék gócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Úgy köszöntöm kedves hallgatónkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Tárik Meszár, közel-kelet szakértő. Szervusz, köszöntünk újra.
2: Szervusz, üdvözöllek.
1: És hát miket ígértem, a műsor első részének utolsó percében beszélünk arról, hogy megváltozott alaposan a külső környezet, innét Budapestről nézve is nagyon-nagyon, de a globalizációs folyamatok is átalakulnak. Létrejött egy fura Egyesült Államok Kína harapófogó, amelyben például az Európai Unió egy meggyengült testrészt képes, ha lehet így fogalmazni, de kétségtelen nem olyan az EU befolyása, mint korábban volt, és ezt nem ugye szidalmazásként mondjuk, hanem ezek a számok, hiszen az Egyesült Államokhoz is, vagy Kínához képest az Európai Uniónak jelentősen visszaesett a gazdasági kibocsátási képessége. Szóval ezzel a vonalon megyünk tovább a következő szűk fél órában, marad természetesen továbbra is közel-kelet energia befolyásoltságánál. Na szóval a következő időszakot hogy látod? Kőolaj, földgáz készletek, LNG, milyen jövő várhat a közel-keletre?
2: Ami most mindenképpen érdekes, és fel lehet így hozni, meg az elmúlt időszakban egyre inkább érvényesül az, hogy tényleg ezek az arab országok, itt főképpen az öbölmenti arab országokra gondolok, Szaúd-Arábiára, az emírségekre, Katarra, Kuwaitra, Bahreinre, Ománra, hogy ezek próbálják magukat függetleníteni az olajtól. Ez meg is látszik egyébként a mutatókon, tehát a szénhidrogéneknek a szerepe az csökken, ha a GDP-t nézzük. Az Egyesült Arab Emírségekben már 30% alatti a szénhidrogének hozzájárulása a GDP-hez, ami már komoly fejlődés jelent. Tehát egy ilyen folyamat elindult, és elég sok pénzt költenek erre, itt megújuló energiába fektetnek, zöld hidrogén, stb., úgyhogy ők ebben látják a jövőt. Tehát azt látják, hogy ha az olaj szerepe a jövőben visszaesik, tehát nem fognak annyit vásárolni, nem lesz annyira szükség rá, akkor ők pótolni fogják ezeket a bevételeket, és a megújuló energiát próbálják majd exportálni. Ami nagyon érdekes, mert nem is annyira érdekes, mert ha megnézzük az arab országokat, akkor minden adott ehhez. Tehát nagyon meleg van, tehát a napsütéses órák száma az nagyon magas, elképesztő, a szélenergiát is tudnak fejleszteni, úgyhogy, és ezt tudják majd exportálni, és ez a fő cél, én ezt látom, ez a jövő. Viszont az LNG az továbbra is úgy gondolom, hogy kulcskérdése lesz a globális LNG készleteknek inkább a földgáz mondom, a globális földgáz készleteknek a 38-40%-a közel-keleten van, és azt addig fogják pörgetni és kiaknázni, amíg csak lehet. Tehát, hogy mindenképpen ez a jövő. Itt kiemelkedik Irán és Katar egyébként ebben a földgáz tekintetében.
1: Igen, és első pillantása olyan meghökkentőnek tűnik ez az úgynevezett zöld fordulat, hiszen állandóan arra asszociálunk, hogy kőolaj és földgáz, nem?
2: Igen, nagyon sokan azt mondták korábban, hogy ha elfogy az olaj az arab világban, akkor az arab államok szétesnek, tehát összeomlanak, de hát ez nem igaz egyébként, tehát hogy tényleg az összes arab országok többsége, főképpen itt az olajexportáló országokra gondolok, vannak ilyen különböző stratégiai tervek, ezeket kidolgozták az elmúlt években, mint a Saudi Vizió 2030, és stb. Mindegyik országnak van egy ilyen saját stratégiai terve, és ennek az a lényege, hogy átalakítják az ország gazdaságát, és átalakítják a társadalmat is. Mert ezek az országok belátták azt, hogyha az eddigi sémákra építve nem lehet fejlődést elérni, és ők mindenképpen fejlődni szeretnének. Úgyhogy ezt sokan nem gondolják az arab országokról, de nagyon is megvan az, hogy ők fejlődni szeretnének, de persze nem mindenhol. Tehát ha megnézzük Szudánt, Jement, most nem mondom Szíriát, mert ott is változások vannak, de azért vannak problémák továbbra is.
1: Tehát inkább a hagyományos, tradicionális arab világ az valószínű, hogy ott marad azon a pozícióban?
2: Igen, ez nehéz kérdés.
1: Vannak ugye modernizációs törekvések, miként utaltál.
2: Így van, vannak komoly törekvések. Egyébként a szegényebb országokban, és mondjuk Irakot nem nevezném szegény országnak, de ott is azért főképpen az olajra támaszkodik most a gazdaság. Ott is vannak törekvések, de ott még mindig az olajnak, meg majd ők azt szeretnék, hogy a földgáznak legyen nagy szerepe a jövőben. Nem biztos, hogy jól teszik, tehát mindenképpen diverzifikálni kéne. De vannak bizonyos államok, amelyek nyilván nagyon gyenge gazdasággal bírnak, meg beszéltünk a gázjövezetről, vagy nyilván ez nem önálló államnak számít, de ott is a gazdaság az romokban hever, Jemenben is nagyon rossz a helyzet, Szudánban is. Szíria is nagyon komoly gazdasági problémákkal küzd a mai napig, úgyhogy azért nem mindenhol rózsás a helyzet. Viszont bizonyos arab államokban az, tehát mindenképpen fejlődés van, fejlődés tapasztalható, csak hát az ilyen háborúk nem tesznek jót, mint az iráni, amerikai, izraeli háború, mert ez nagyon, nagyon visszaveti a fejlődést.
1: A műsor első részében beszéltünk a stratégiai szállítási útvonalakról. Ezek szerinted átalakulnak a következő időszakban, vagy átalakulhatnak?
2: Hát az olaj exportjára van szó, meg az LNG exportjára, akkor nem igazán fog ez átalakulni, viszont ilyen alternatív kereskedelmi útvonalakat létesítenek most ezekben a napokban is, tehát az elmúlt időszakban komoly energiákat fektettek ebbe. Be tudok számolni, hogy Szaúd-Arábián belülről ilyen csővezetékrendszer 1200 km hosszan, Irakon belül is ilyen csővezetékrendszert építenek ki, közúti szállítás, meg vasúti szállítás, vasúton szállítanak hordókat, nagyon sok pénzt ölnek ebbe, úgyhogy vannak, mondom, ilyen alternatív törekvések, de azért a Szuezi csatorna, a Hormuzi szoros, ezeket kiváltani még nem lehet, nem igazán lehet, tehát a számok is erről árulkodnak, tehát amikor valami zavar keletkezik ezekben a kereskedelmi útvonalakon, akkor komoly nyilván visszaesés van, mind a bevételekben, mind mindenben, úgyhogy még a termelésben is, úgyhogy szerintem nem megkerülhetők ezek egyelőre.
1: Igen, beszéltünk egyébként a műsor első perceiben arról, pontosabban feljegyezted, hogy a mostani iráni-amerikai paktum, ha lehet így nevezni, ugye elképzelhető, hogy törékeny lesz. Ugye mi magyarok annak örülünk, hogy nagyon jól alakultak a nemzetközi olajárak, és egyébként elképesztő a mérséklődése az áraknak, tehát akkor ezek szerint olyan mérget ne vegyünk arra, hogy ez tartós folyamatnak ígérkezik?
2: Hát mérget semmiképpen se vegyünk rá, de az Egyesült Államok így visszahúzódik, mert ezt én annak nevezem, tehát ez nem túl proaktív politika, amit folytat. Belement egy konfliktusba kőkeményen, tényleg olyan erővel, amit senki nem gondolt, aztán hirtelen megáll, ugye ez minket jellemző az amerikaiakra, ugye azt már többször...
1: De mondjuk az orosz-ukrán háború kapcsán is tapasztalattunk ilyen effekteket, nem?
2: Abszolút, egyébként persze nyilván ez a háború logikájában is annak mentén is lehet értelmezni, de az Egyesült Államok tényleg, én azt mondom, hogy kivonul ebből az egészből. Én erre számítanék, akkor ezek a hatások továbbra is megmaradnak, és akkor az jó lesz Európának is. Viszont ha itt Izrael, mondjuk most nem mondanám azt, hogy bezavar, mert nyilván nekik is megvan a saját érdekeik, és ők ezt jogosnak tartják nyilván, akkor megint lehetnek ilyen felfordulások. Tehát még azért nehéz megjósolni azt, hogy mi lesz. Én azt mondom, hogy ez a konfliktus, ez nincs lezárva, én ebben biztos vagyok. Tehát, hogy amíg nincs megoldva a milíciák kérdése a Közel-Keleten, nincs megoldva a balisztikus rakéták kérdése, az atomprogram nincs megoldva, akkor ez a konfliktus nincs lezárva.
1: Kérlek szépen, most ugrunk egy más témakörre, egészen pontosan olyan nagyot nem váltunk, hiszen maradunk az arab világnál. Beszélgetésünk apropiát az is adja, hogy most jelent meg a könyved, amelynek a címe 7 hazugság az arab világról. 7 emelték ki, 7 olyan tényező, ami az emberek fejében van. Például én mondok egy ilyet, amit szerintem senki nem fog meglepődni, ez, hogy minden arab terrorista. De nagyon komolyan folytatva a beszélgetést, miért érezted szükségesnek, hogy kiadjál erről a témakörről, mármint a hazugságok témakörül egy könyvet éppen most?
2: Ezzel a témával foglalkozom már elég régóta, és tényleg azt tapasztalom, hogy eléggé mainstream lett ez a téma, tehát az arab világ, Irán, ez elég sokat beszélünk róla, elég sok cikk jelenik meg, és nagyon sokan kommentálnak a témával kapcsolatban, és rengeteg ilyen hozzászólást olvastam az elmúlt években. Például az, hogy az arabok terroristák, és inkább azt szokták felhozni, hogy nem vetik ki a terroristákat maguk közül. És ugye a legújabb könyvemben, ugye a 7 hazugság az arab világról című könyvemben pont az ilyen sztereotípiákat próbál megcáfolni, vagy sok esetben csak árnyalni, attól függ, hogy melyikről van szó. A lényeg az, hogy ha terrorizmust nézzük meg, nyilván nem minden arab terrorista, és az arabok nagyon-nagyon nagy többsége elítéli a terrorizmust, sőt, tovább megyek, őket sújtja le inkább a terrorizmus napjainkban, ha főképp a terrortámadásokat és az áldozatok számát nézzük meg. Úgyhogy,
1: és ebből kiderül ez is, hogy kiderült tulajdonképpen, hogy hát az arab világ nem egységes.
2: Pontosan, ez egy másik sztereotípia, hogy az arab világ abszolút nem egységes, tehát hogy a különböző régiók, országok, de országon belül is hatalmas különbségek vannak, mind a nyelvjárásokat tekintve, mind gazdaságot tekintve, politikai rendszereket tekintve, olyan különbségek vannak, amit itt Európában nehéz elképzelni, mert egy európai ország sokkal egységesebbnek tűnik legalábbis, mint egy arab ország. Ott annyi törésvonal van, hogy nem is lehet felsorolni ezeket sokszor.
1: Hát bocs, annyiban talán cáfolnám, hogy amikor volt a Dészláv háború, és meséltem, hogy amerikai ismerősömnek nem tudta ugye elképzelni, hogy egy számukra nem egy túl nagy országban mi minden zajlik. De egyébként kétségtelen igazod van, hát egészen más a kulturális sokszínűség, és egyébként könyvben kitérsz arra is, hogy mi a politikai szerepe az arab világnak. Beszéltünk ugye erről, de ez politikai értelemben mit jelent?
2: Igen, az nagyon jó példa volt a délszláv háborúk, ott abszolút ez érvényesült, tehát olyan törés vannak, meg megosztottság van, ami ritka egyébként, és na, körülbelül valami hasonlóan közelkedtem, vagy még inkább úgy gondolom, hogy heterogénebb a közelkeleti régió. A geopolitikát nézzük meg, a könyvben is ki van fejtve az, hogy kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak vannak az arab világban. Nagyon sok nyersanyag, ugye energiahordozók, tehát persze ezek a központi kérdések, de ami még a könyvben ki van fejtve, hogy van egy kulturális jelentőség is a régiónak, tehát gondoltunk a három világvallásra, a monoteista vallásokra, a kereszténységre, a judaizmusra és az iszlámra, az ezekből fakadó feszültségekre, tehát sok olyan dolgot említek meg a könyvben is, amiért azt mondom, ez egy nagyon fontos régió, mind kulturális, mind politikai, mind gazdasági szempontból. A gazdaságról ugye beszéltünk, főképpen a kereskedelmi útvonalak tekintetében, ezzel szokták mondani, hogy a világgazdaságnak egy szívcsakrája, vagy valami hasonlót szoktak emlegetni, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy érdemes ezzel a régióval foglalkozni, mert egyszerűen jelentős, nagyon sok tekintetben.
1: Hát kérdez szépen, hogy korábban az volt a sztereotípia, hogy a nyugati világ is egységes, és mondjuk erre pont rácáfolt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvita, ha még sokan emlékezünk rá, meg szerintem sokan emlékeznek rá, hiszen hatályban is vannak. Ha háború nincs is a két Atlanti-óceán partján elterülő kontinens között, de érezhetően vannak erős és komoly viták, és akkor ezzel a logikára fűzném fel azt, hogy látod, nagyon-nagyon sok arab származású, több százer, több millió ember él Nyugat-Európában. Ez közelebb viszi a párbeszédet a nyugati világ és az arab világ között?
2: Én inkább azért tehát inkább problémákat tapasztaltam ennek kapcsán, tehát hogy az elsődleges probléma az, hogy túl sok ember érkezett egy nagy tömbben, nagyon rövid idő alatt. Erre nem volt felkészülve senki, tehát európaiak sem voltak felkészülve, Észak-Amerikában is egyébként sokan mentek. Tényleg a fogadó fél nem volt erre felkészülve, és rengeteg súrlódáshoz vezetett ez. És ebből kifolyólag ez évekig fennmaradt ez a probléma. Azt mondom, hogy vannak, akik be tudtak illeszkedni, nyilván munkát találni, és a nyelvet megtanulni, stb. De vannak pozitív példák, de nem feltétlenül érzem azt, hogy a kultúrák azért annyira közeledtek volna. Úgyhogy azért ezen még van mit javítani a jövőben, finoman szólva. Legalábbis én is nyilván járok Nyugat-Európába, látom, hogy mi zajlik, vagy mi van ott. De
1: és ott is egységesként kezelik az arab világot, Nyugat-Európában általában a társadalmak, nem?
2: Abszolút így van, tehát hogy én is ezt tapasztalom, hogy sőt, nem is az arab világot, hanem ha valaki egy picit barnább akarsz, learabozzák azonnal, pedig holott lehet, hogy Pakisztán az illető, vagy afgán, akik tényleg nagyon-nagyon messze vannak az araboktól minden tekintetben. Úgyhogy ez nagyon gyakori, nem csak Magyarországon, hanem mondom Nyugat-Európában is, hogy mindenki arab, aki egy kicsit barnább, vagy az Egyesült Királyságot nézzük meg, ott mindenki Pakisztán, aki barnább. Tehát hogy ez nagyon most, ez zajlik most Nyugat-Európában.
1: És ugye máshol sem hallani, nem tudom, ebben a könyvedben foglalkozol ezzel a témával, hogy üldözik a keresztényeket az arab világban.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogy nyilván én a saját disszertációm is az a fő téma, tehát a keresztények. Azt lehet mondani, hogy az egyszerű arab polgárok, ha lehet ilyet mondani, még nem szeretek így beszélni, de tehát az egyszerű állampolgárok ezekben a régiókban tulajdonképpen nem mondanám, hogy üldözik a keresztényeket, viszont vannak olyan szélsőséges csoportok, vagy olyan szervezetek, olyan körök, amelyek igen, üldözik sajnálatos módon, és nagyon súlyos visszaéléseket követnek el a keresztény közösségekkel szemben. Hát itt szintén ki lehet emelni Irakot akár, de most Szíriát is, tehát például a szíriai rendszerváltás, ahogy mondtam, 2024 végén, azt követően több visszaélés is volt a keresztények ellen, terrortámadás is, ugye, templomba robbantottak, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy a biztonság azért az nem feltétlenül biztonságos a környezet számukra, pedig olyan közösségekről beszélünk, amelyek évezredek óta élnek ott. Tehát ezek őshonos közösségek, az iszlám előtt több száz évvel már ott éltek. Úgyhogy ettől függetlenül sajnálatos módon tényleg az van, hogy számos visszaélés követnek el velük szemben. Mondom, nem az egyszerű átlagpolgárok szintjén, de hát teljesen mindegy, az állam nem feltétlenül tudja megvédeni ezeket az embereket.
1: És itt van a nők helyzete. Ez is egy sztereotípia.
2: Abszolút, hogy ez elég nagy vitákat kavar. Tényleg a Magyarországon is szóba kerül a téma, ott nyilván jókat mosolyogok, mert persze olyan emberek mondanak véleményt, hogy abszolút nem ismerik az arab világot. Eleve az arab világban nem is mindenki muszlim, tehát nyilván az arab az nem egy vallási kategória, úgyhogy nagyon sok keresztény, meg más vallású, akár jezidi, akár bahály, akár tényleg mandeus, nagyon sok olyan közösség van, akik nem muszlimok, és teljesen más szabályrendszert követnek, vagy ilyen etikai erkölcsi rendszert. Ettől függetlenül ugye az általános sztereotípia, az arab nőket elnyomják. Ez is nagyon régiófüggő, városfüggő, attól függ, hogy melyik országról beszélünk, melyik városról. Bizonyos helyszíneken, főképpen a fővárosokban az a nők helyzete sokkal jobb, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy szabadabban élnek, viszont vannak olyan területek persze, ahol nem. Tehát itt most ki tudom emelni akár Szudánt, vagy Jement, vagy akár a Gázai övezetet, sajnálatosan ott is az van, hogy sok visszaélés követnek el a nőkkel szemben. De mondom, nem mindenhol van ez, tehát hogy van a helyek, ahol meg abszolút szabadságban élnek. Meg kell ismerni a régiót, mert ha nem ismerjük meg, akkor nem tudunk igazságosak lenni ebben a kérdésben sem.
1: Amik hát a pár percünk és a beszélgetésünk túlnyomó többségét tekintett arra, hogy tematikus csatornában ülünk, a gazdasági témák uralták, és ezzel is kívánom zárni, hiszen könnyedben is kitérsz arra, meg már talán pedzegetted is, hogy mi lesz akkor, hogyha az olaj globális szerepe átalakul, lesznek akkor arab országok. Ez is kicsit olyan primitív a kérdésfeltevés, de ugye ez is itt van sztereotípiaként, hogy a kőolaj készlete kapattával az olaj globális szerepének moderálásával nem is lesz szükségük.
2: Igen, maga a kérdés az jó volt, meg ez gyakran felmerül is egyébként mostanában főleg, azért is ezek az arab országok elkezdték a gazdaságokat diversifikálni, mert ők is tudják, hogy az olaj nem fog örökké tartani, legalábbis a bevételek nem fognak örökké tartani, és valami más megoldást kell találni. A könyvben elsődlegesen azt a példát hoztam fel, hogy az olaj felfedezése előtt is működő gazdaságok voltak ezeken a területeken. Itt ki lehet emelni akár a gyöngyhalászatot, jó, most ezek ilyen bagatell példák, de tényleg
1: idegenforgalom.
2: Idegenforgalom, abszolút a kereskedelem nagyon jelentős volt.
1: A Dubai ingatlanpiac.
2: Igen, az is egyébként eléggé jelentős lesz a jövőben még továbbra is, én úgy gondolom. Úgyhogy rengeteg olyan szegmense van a gazdaságaiknak, amelyek működőképesek. Az biztos, hogy most nagy érvágás lenne, az olaj hirtelen a szerepe visszaesne, de ezek az országok folyamatosan felkészülnek.
1: A 70-es évek óta, aki már legalábbis akkor jött, ezt azt lehet hallani, hogy kész vége a olaj készleteknek, és így lőttek az egésztésnek, és nyilván nem lett az elmúlt időszakban. Azonban mondok egy triviális példát, emlékezzünk arra, hogy a németek se hittük el, hogy a kínaiak őket egyszer valaha is beelőzik autógyártás tekintetében, és lám-lám.
2: Így van, ez is egy jó példa. Előfordulhat, hogy tényleg az olaj szerepe csökkenni fog, bár nem gondolom, hogy ez a közeljövőben megtörténik, de ettől függetlenül ezeknek az országnak fel kell készülnie, és viszont vannak olyan országok, amelyek nem készülnek fel. Ilyen például Irak esete, a bevételéknek több mint 90% az olaj exportból származik. Amíg ilyen magas ez az arány, addig ők nem lehet azt mondani, hogy ők sikeresen túlélnék azt, ha az olaj szerepe visszaesne. Úgyhogy azért bizonyos országok nem állnak túl jól ebben, de ez az Emírségek, Szaúd-Arábia, Bahrein, Omán, ezek tényleg azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy ezek átvészelnék ezt a problémát.
1: Hát ugye a prekoncepciói tekintetében azért megemlített, hogy a nyugati média ennyien szóval nem bánik kesztyűs kézzel az arab világ megítélésével, meg ugye általában a témakör, meg a spektrumnak a leírásával. Hogy látod, hogy mondjuk miként lehet szofisztikáltabbá tenni ezeket a riportokat?
2: Inkább azt mondanám, hogy a nyugati sajtóban inkább az érvényesül, hogy nagyon szeretik az arab világot ilyen konfliktusos régióként ábrázolni. Tényleg a könyvemben a 2025 végi nagynyugati sajtóorgánumoknak a cikkét elemeztem. Kivétel nélkül azt találtam, hogy mindegyes cikk arról szólt, hogy éppen hol robbant egy bomba, vagy valami ehhez hasonló, és persze megnézem az arab sajtot, akkor meg teljesen más cikkeket találok, tehát hogy sokkal árnyaltabb a kép, ha minden különböző sajtókat megnézzük, meg ugye a helyi médiákat is, a médiumokat, ahol azt látjuk, hogy azért van sok helyen fejlődés, de az nyugatiak nem szeretnék azt látni, hogy ott fejlődés van, mert egyszerűen az a narratíva itt már évtizedek óta, hogy ez egy problémás terület, tehát hogy itt nem vennék jó magát valószínűleg a nyugati sajtóba, hogy most hirtelen elkezdenek dicsérni a különböző arab államokat, nem fura lenne számukra ez. Úgyhogy próbálják ezt a narratívát erősíteni minden egyes hírrel. Ez a kényelmes, és ezt az emberek elfogadják sokkal könnyebben. Persze az arab emberek, akik Európában élnek, ezt nehezményezik, és ez szóvá teszik nagyon sokszor.
1: És valószínűleg az utolsó topikra van egy időnk, új migrációs paktum van az Európai Unióban. Hogy látod, milyen hatásokat indukálhat?
2: Bevallom őszintén, ez már évek óta zajlik, ez a migrációs paktum körüli cirkusz, inkább úgy fogalmaznék. Magát a migráció jelenségét ez nem fogja megoldani, tehát ugyanúgy jönni fognak emberek a jövőben is. Az, hogy szétosztogatják őket különböző államok között, hát ez egy ilyen elosztási mechanizmus az uniónak a saját politikája. Nem gondolnám, hogy ez így magát ezt a unblock, ezt a problémát megoldaná. Az igazi segítség az tényleg a helyben segítés lenne minden tekintetben, viszont amikor a nyugati államok beavatkoznak a közel-keleti belügyekbe, addig ott helyben nem lehet segíteni.
1: De ugye azért több száz ember számára továbbra is csak az a perspektíva marad a egzisztenciális okok miatt, hogy irány nyugat.
2: Abszolút így van, tehát hogy amíg ezek a gazdaságok, mert nagyon sok olyan ország van, nem is nyilván nem ezeműségekről beszélek, de nagyon sok olyan ország van, ahol gyenge a gazdasági helyzet, nagyon drága az alapvető élelmiszer, nincs oktatási lehetőség, stb. Azok tovább is az lesz a alternatíva, vagy az lesz a szemük előtt, hogy eljönnek akár Európába, bár ez a legtöbb menekült, meg migráns bevándorló egyébként a környező országba megy, tehát nem Európába jön, de ettől függetlenül ez nem fog megszűnni szerintem a migrációs paktumot követően sem.
1: Köszönjük szépen a napvendége, tehát Tárik Meszár közel-kelet szakértő volt. Köszönöm. Akinek ajánljuk a könyvét minden kedves olvasó és hallgató figyelmébe, hiszen egy nagyon szép összefoglaló, és egyébként tulajdonképpen én pillanatokat el lehet olvasni, hiszen ügyesen összeállítottad.
2: Köszönöm
1: szépen. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is velünk, jönnek a hírek, és folytatódik minden műsor a Trend FM-en.
0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Új védelmi együttműködési megállapodás kötött Lengyelország és Németország. A Varsóban aláírt egyezmény a kiberbiztonság, az új technológiák, az űrtevékenység, a katonai mobilitás és a Balti-tenger térségének védelme terén mélyíti az együttműködést. A felek szerint a dokumentum a jelenlegi kelet-közép-európai biztonsági helyzetre ad választ, és kiegészíti a NATO és az Európai Unió védelmi mechanizmusait. A megállapodás ugyanakkor nem tartalmaz kölcsönös biztonsági garanciákat, szemben a Lengyelország által korábban Franciaországgal és az Egyesült Királysággal kötött hasonló szerződésekkel. Találat érte az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajóját. Az ukrán vezérkar közlése szerint sikeres csapást mértek a Fekete-tengeren közlekedő, az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajóra, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésével használt olaj- és kőolajtermék szállításra. A hajó több ország, valamint az EU szankciós listáján is szerepel, a károk mértékét még vizsgálják. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az EU-ban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséről szóló szabályozást. A jogszabály célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, miközben fenntartja az alapvető emberi jogi garanciákat. Az új rendszer szerint az érintettek akár 24 hónapig őrizetben tarthatók, bizonyos esetekben pedig úgynevezett visszaküldési központokba is szállíthatók az EU-n kívül. A rendelet lehetővé teszi a hatóságok számára az érintettek elektronikus eszközeinek átvizsgálását és lefoglalását is a visszaküldés előkészítése érdekében. Több mint 11 ezer fogoly részesül amnesztiában Tadzsikisztánban. A tadzsik elnök aláírta azt a törvényt, amely az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából több mint 11.300 fogoly szabadon bocsátását teszi lehetővé a következő két hónapban. Az intézkedés a női elítéltek jelentős részét is érinti, miközben további 6.700 rab büntetését mérséklik. Az amnesztia ugyanakkor nem terjed ki azokra az ellenzéki politikusokra és újságírókra, akiket az elmúlt években vitatott körülmények között ítéltek el, így a döntés várhatóan nem enyhíti az ország emberjogi helyzetével kapcsolatos nemzetközi bírálatokat. Erzsébetváros megerősíti az éjszakai járőrszolgálatot Belső Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat szeptember végéig az Incal Security Events biztonsági céggel működik együtt. Június végétől csütörtökönként, péntekenként és szombatonként este 7 és reggel 7 óra között a helyhatósági rendészek és a biztonsági cég munkatársai közösen járőröznek a városrészben, míg a klauzáltér őrzését október végéig biztosítják. A kerület vezetése hangsúlyozta, a közrend fenntartása alapvetően rendőrségi feladat, ugyanakkor a lakók biztonsága érdekében saját eszközeikkel próbálják erősíteni a jelenlétet a legforgalmasabb Belső Erzsébetvárosi területeken. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A brit közszolgálati médiatársaság az elkövetkező 3 évben 500 millió font költséget takarítana meg, ennek részeként már most 550 munkavállaló távozását jelentették be. A BBC szerint a program végére összesen 1800-2000 állás szűnhet meg, ami a csaknem 22 000-es létszám 8-9%-át érinti. A vállalat a hagyományos televíziózás visszaszorulásával és az online platformok térnyerésével indokolja az átszervezést. A BBC épp tegnap indította el magyar nyelvű szolgáltatását.
0: Tőzsdehírek.
6: Enyhén emelkedett a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal csökkent 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedési nap.
0: Időjárás jelentés.
6: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat, másutt a csapadékgócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Hangulatos kertmozik a nyári éjszakákra a Balatonnál. A szabadtéri moziknak Magyarországon hosszú hagyománya van, a Balaton környékén pedig különösen erősen összefonódtak a nyári estékkel. Bár egy időre háttérbe szorultak, az elmúlt években ismét egyre többen keresik azokat a programokat, ahol a filmnézés közösségi élményé válik. Műsorukban gyakran szerepelnek friss premierek, klasszikusok és családi filmek is, így több generáció számára jelenthetnek tartalmas esti programot. Ahogy a kertmozik, úgy az autós mozik is egyre népszerűbbek országszerte. Egy nyáresti vetítésben ma is ott van valami a régi balatoni nyarak hangulatából. A déli part egyik régi nyári találkozó pontja a Zamárdi kertmozi, ahol a fesztiváljairól ismert

0: Nyíregyházi térség egyik ismert nyári mozia a Csopak kertmozi. A kerthelyiség, a fák közé épített vetítőtér és a Balaton közelsége együtt teremtik meg azt az egyedülálló atmoszférát, ami miatt sokan visszatérnek ide egy-egy esti filmre.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságon.

0: laptopnál a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásol Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Tele jeszcze chusta, chusta, chusta, mogę do tam. I meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrétségot húztam magam után, magam után.
1: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik.
2: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tömeges leépítés volt az Origónál. A MediaWorks-höz tartozó szerkesztőségnél mintegy 30 munkatársat bocsátottak el, ami az Index értesülései szerint a stáb nagyjából háromnegyedét érinti. A távozásokkal párhuzamosan működési zavarokról is beszámoltak, több kulcspozíció betöltetlen maradt, és a szerkesztőségi munka jelentősen átalakult. Az érintettek szerint a leépítés váratlan mértékű volt, és több dolgozónak azonnal el kellett hagynia a munkahelyét. Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék új elnöke. Az ország legnagyobb bíróságának élére az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezte ki, a megbízatás 6 évre szól. Matusik Tamás 2009 óta bíróként dolgozik, pályáját a fővárosi bíróságon kezdte, később a budai központi kerületi bíróságon folytatta, ahol nyomozási bíróként is tevékenykedett. 2018 és 2024 között az Országos Bírói Tanács tagja, illetve első választott elnöke volt. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbiába az Adria-kőolaj vezetéken keresztül. Az engedély a szerbiai üzemanyagellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NIS az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Közben a MOL is engedélyt kapott arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb kormány és a MOL már aláírta a vállalat jövőbeli irányításáról szóló részvényesi megállapodást, amely a tulajdonszerzés sikeres lezárása esetén léphet életbe. A vártnál erősebben bővült az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban. Havi alapon 9,1%-kal nőtt, szemben az elemzők által várt 0,5%-kal. A fogyasztói kiadások szempontjából kiemelten figyelt úgynevezett kiskereskedelmi magforgalom is a várakozásokat meghaladó 0,7%-os emelkedést mutatott. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 6,9%-kal nőtt, ami 2023. januárja óta a leggyorsabb bővülés. A növekedést jelentős részben az üzemanyagárak emelkedése hajtotta, de több ágazatban is erős forgalom növekedést mértek. Az adat arra utal, hogy az amerikai fogyasztás továbbra is erős, ami kedvezően hathat a gazdasági növekedésre. Egyre nagyobb szerepet kap az import a zöldségpiacon Európában és Magyarországon is, derül ki az Agroinform elemzéséből. Az Európai Unió ugyan továbbra is közel 90%-os önellátottsággal termel zöldséget és gyümölcsöt, de az unión kívüli behozatal látványosan nő, miközben a fogyasztás csökken és az árak emelkednek. A paprika, paradicsom, uborka és fokhagyma piacán is erősödik a külső függőség, több terméknél Marokkó és Kína vált meghatározó beszállítóvá. Magyarországon különösen a paradicsom és a fokhagyma esetében nőtt jelentősen az import aránya, miközben a hazai termelés több területen visszaesett. Megtiltották az okostelefonok használatát az afgán köztisztviselőknek. A tálib vezetés utasítása alapján sem a polgári, sem a katonai állami alkalmazottak nem használhatnak okostelefont munkahelyükön. A döntést hivatalosan nem indokolták, de a szabály megszegése akár elbocsátást vagy büntető eljárást is vonhat maga után. Az intézkedés illeszkedik a tálib rezsim szigorú ellenőrzési politikájába, amely korábban már az internet hozzáférést is korlátozta az ország egyes részein.
0: Tőzsde hírek.
3: Enyhén emelkedett a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal csökkent 3810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedési nap.
0: Időjárás jelentés.
3: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat, másutt a csapadékgócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Ekportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Új védelmi együttműködési megállapodás kötött Lengyelország és Németország. A Varsóban aláírt egyezmény a kiberbiztonság, az új technológiák, az űrtevékenység, a katonai mobilitás és a balti tenger térségének védelme terén mélyíti az együttműködést. A felek szerint a dokumentum a jelenlegi kelet-közép-európai biztonsági helyzetre ad választ, és kiegészíti a NATO és az Európai Unió védelmi mechanizmusait. A megállapodás ugyanakkor nem tartalmaz kölcsönös biztonsági garanciákat, szemben a Lengyelország által korábban Franciaországgal és az Egyesült Királysággal kötött hasonló szerződésekkel. Találat érte az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajóját. Az ukrán vezérkar közlése szerint sikeres csapást mértek a Fekete-tengeren közlekedő, az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajóra, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésével használt olaj- és kőolajtermék szállításra. A hajó több ország, valamint az EU szankciós listáján is szerepel, a károk mértékét még vizsgálják. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az EU-ban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséről szóló szabályozást. A jogszabály célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, miközben fenntartja az alapvető emberi jogi garanciákat. Az új rendszer szerint az érintettek akár 24 hónapig őrizetben tarthatók, bizonyos esetekben pedig úgynevezett visszaküldési központokba is szállíthatók az EU-n kívül. A rendelet lehetővé teszi a hatóságok számára az érintettek elektronikus eszközeinek átvizsgálását és lefoglalását is a visszaküldés előkészítése érdekében. Több mint 11 ezer fogoly részesül amnesztiában Tadzsikisztánban. A tadzsik elnök aláírta azt a törvényt, amely az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából több mint 11.300 fogoly szabadon bocsátását teszi lehetővé a következő két hónapban. Az intézkedés a női elítéltek jelentős részét is érinti, miközben további 6.700 rab büntetését mérséklik. Az amnesztia ugyanakkor nem terjed ki azokra az ellenzéki politikusokra és újságírókra, akiket az elmúlt években vitatott körülmények között ítéltek el, így a döntés várhatóan nem enyhíti az ország emberjogi helyzetével kapcsolatos nemzetközi bírálatokat. Erzsébetváros megerősíti az éjszakai járőrszolgálatot Belső Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat szeptember végéig az Incal Security Events biztonsági céggel működik együtt. Június végétől csütörtökönként, péntekenként és szombatonként este 7 és reggel 7 óra között a helyhatósági rendészek és a biztonsági cég munkatársai közösen járőröznek a városrészben, míg a klauzáltér őrzését október végéig biztosítják. A kerület vezetése hangsúlyozta, a közrend fenntartása alapvetően rendőrségi feladat, ugyanakkor a lakók biztonsága érdekében saját eszközeikkel próbálják erősíteni a jelenlétet a legforgalmasabb Belső Erzsébetvárosi területeken. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A brit közszolgálati médiatársaság az elkövetkező 3 évben 500 millió font költséget takarítana meg, ennek részeként már most 550 munkavállaló távozását jelentették be. A BBC szerint a program végére összesen 1800-2000 állás szűnhet meg, ami a csaknem 22 000-es létszám 8-9%-át érinti. A vállalat a hagyományos televíziózás visszaszorulásával és az online platformok térnyerésével indokolja az átszervezést. A BBC épp tegnap indította el magyar nyelvű szolgáltatását.
0: Tőzsdehírek.
1: Enyhén emelkedett a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal csökkent 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedési nap.
0: Időjárás jelentés.
1: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat, másutt a csapadékgócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: 1986-ban.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia a Monarch Swing és a Sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tömeges leépítés volt az Origónál. A MediaWorks-höz tartozó szerkesztőségnél mintegy 30 munkatársat bocsátottak el, ami az Index értesülései szerint a stáb nagyjából 3/4-ét érinti. A távozásokkal párhuzamosan működési zavarokról is beszámoltak, több kulcspozíció betöltetlen maradt, és a szerkesztőségi munka jelentősen átalakult. Az érintettek szerint a leépítés váratlan mértékű volt, és több dolgozónak azonnal el kellett hagynia a munkahelyét. Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék új elnöke. Az ország legnagyobb bíróságának élére az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezte ki, a megbízatás 6 évre szól. Matusik Tamás 2009 óta bíróként dolgozik, pályáját a fővárosi bíróságon kezdte, később a budai központi kerületi bíróságon folytatta, ahol nyomozási bíróként is tevékenykedett. 2018 és 2024 között az Országos Bírói Tanács tagja, illetve első választott elnöke volt. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbiába az Adria kőolajvezetéken keresztül. Az engedély a szerbiai üzemanyagellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NIS az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Közben a MOL is engedélyt kapott arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A szerb kormány és a MOL már aláírta a vállalat jövőbeli irányításáról szóló részvényesi megállapodást, amely a tulajdonszerzés sikeres lezárása esetén léphet életbe. A vártnál erősebben bővült az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban. Havi alapon 9%-kal nőtt, szemben az elemzők által várt 0,5%-kal. A fogyasztói kiadások szempontjából kiemelten figyelt úgynevezett kiskereskedelmi magforgalom is a várakozásokat meghaladó 7%-os emelkedést mutatott. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 6,9%-kal nőtt, ami 2023. januárja óta a leggyorsabb bővülés. A növekedést jelentős részben az üzemanyagárak emelkedése hajtotta, de több ágazatban is erős forgalom növekedést mértek. Az adat arra utal, hogy az amerikai fogyasztás továbbra is erős, ami kedvezően hathat a gazdasági növekedésre. Egyre nagyobb szerepet kap az import a zöldségpiacon Európában és Magyarországon is, derül ki az Agroinform elemzéséből. Az Európai Unió ugyan továbbra is közel 90%-os önellátottsággal termel zöldséget és gyümölcsöt, de az unión kívüli behozatal látványosan nő, miközben a fogyasztás csökken és az árak emelkednek. A paprika, paradicsom, uborka és fokhagyma piacán is erősödik a külső függőség, több terméknél Marokkó és Kína vált meghatározó beszállítóvá. Magyarországon különösen a paradicsom és a fokhagyma esetében nőtt jelentősen az import aránya, miközben a hazai termelés több területen visszaesett. Megtiltották az okostelefonok használatát az afgán köztisztviselőknek. A tálib vezetés utasítása alapján sem a polgári, sem a katonai állami alkalmazottak nem használhatnak okostelefont munkahelyükön. A döntést hivatalosan nem indokolták, de a szabály megszegése akár elbocsátást vagy büntető eljárást is vonhat maga után. Az intézkedés illeszkedik a tálib rezsim szigorú ellenőrzési politikájába, amely korábban már az internet hozzáférést is korlátozta az ország egyes részein.
0: Tőzsde hírek.
2: Enyhén emelkedett a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. a MOL 2%-kal csökkent 3810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedési nap.
0: Időjárás jelentés.
2: Este nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. A Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is kialakulhat, másutt a csapadékgócok este fokozatosan lecsengenek. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagy lemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet Nice című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, ekként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Olaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázusta Kardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Sztárban Sztár műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: imádsz?
1: Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.
0: Figyelsz rám!
1: De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
2: A Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.